Perché il sapore dovrebbe avere le sue due.

Hello, szevasztok, szól a Tilos Rádió, és mostanáig az Optimát hallhattátok, és pillanatokon belül kezdődik a következő műsor, ami szokás szerint az Orion Optimál legközelebb jövő csütörtökön éjféltől. Szól a Tilos Rádió, szevasztok!

fantastic sensation.

Fantastic new sensation.

0: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Conde-nál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományok 1,2 milliósa, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews.
1: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, a magyar narancsírét hallottátok.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

programajánló következik. Ahogy a műsor elején is említettem, pénteken várunk mindenkit szeretettel a Dürer kertbe, hogy megünnepeljük közösen a Tilos Rádió amúgy augusztus 21-i 35. születésnapját. Négy helyszínen lesz ezer program, lesz tombola, pezsgő, torta, bográcsok, adománypult, három koncert, Márton and Mártons, Bújtosó, Oktet és sötötött Gentry Sultan koncertek, de DJ-k is lesznek például a kertben, Sample Temple, DJ-k Várvó, Titus és Nandes, a kisteremben Bob Dovec, Kanada Chaos és Csoki Csibész, miközben a Coki helyszínen meg irodalmi dub techno és önismereti diszkó. Az egy programajánló volt, várunk mindenkit szeretettel pénteken. Ünnepeljük meg a Tilos Rádiót és a 35. születésnapját.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90,3, ez itt a Vákum Csongolt Hegyi Levegő. Újdonságok, régiségek, csak nektek, csak most, csak itt, csak se a legjobbak, csak se a legnagyobbak.

tovább jó reggelt mindenkinek, Piros Rádió, FM 9,3, folyamatosan itt Budapesten. Traktolta nektek mindent, ami belefér. Ne felejtsétek, vasárnap este a Viadukbába, lenne Pesti Alsorakparton, Hadron Langren, Live-et.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengeélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Francisco-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A Bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: Ezek voltak a hírek.
2: Programajánló következik. Ahogy a műsor elején is említettem, pénteken várunk mindenkit szeretettel a Dürer kertbe, hogy megünnepeljük közösen a Tilos Rádió amúgy augusztus 21-i 35. születésnapját. Négy helyszínen lesz ezer program, lesz tombola, pezsgő, torta, bográcsok, adománypult, három koncert, Márton and Mártonsz, Bújtosó, Oktet és sötötött Gentry Sultan koncertek, de DJ-k is lesznek például a kertben, Sample Temple, DJ Klárvó, Titus és Nandes, a kis teremben Bob Dovec, Kanada Káosz és Csoki Csibész, miközben a Coki helyszínen meg irodalmi dattechno és önismereti diszkó. Az egy programajánló volt, várunk mindenkit szeretettel pénteken. Ünnepeljük meg a Tilos Rádiót és a 35. születésnapját.

0: Lehet venni a...
1: Azt nyugodtan? Akkor így mondom, hogy adás vagyunk. Hello,
2: kezdjük, kezdjük, igen.
1: Szóval ezt föl lehet venni nyugodtan, sőt, de az most, ha föl lehetétek jobb is így, akkor nem is mondom tovább, de majd akkor lesz fontos, hogyha esetleg hallgatónk van, és telefonál, és akkor ezért szűrés nélkül bejön a hallgató, úgyhogy itt ma hallani fogjátok, hogyha csörög a telefon.
2: Igen, most nem tudom, vagyunk már?
1: Vagyunk, igen, itt igen, vagyunk benne adásban. Mondta azt, hogy benne vagyunk adásban, hogyha szervusztok, jó reggelt, itt a Szexakció hírcsoport.
2: Konstiva.
1: És Malkovicssal visszatértünk, nagyon szépen köszönjük szolgálati közlemény ápolónak, hogy a múlt héten átvette az adást, egy viszont hirtelen felmerülő helyzet miatt, és gyönyörű megemlékezést tartottak.
2: Honnan megy a muzsika?
1: Mi van a muzsikával?
2: Te nem hallasz zenét?
1: Én nem, nekem nincs a fejemben ilyen fura hang. Nem tudom, ti hogy vagytok vele.
3: Nálunk sincs.
2: Ez jó.
4: Húzz vissza, hallgatok.
2: Ja. Jó, amit vissza kell húznom.
1: Altesz, húzz vissza magadat.
2: Ja,
1: nem van még muzsika a fejedbe?
2: Igen, most már nincs.
1: Na jó, oké.
2: Altesz meggyógyított.
1: Igen.
3: Megoldódott.
1: Altesz kézrátétele meggyógyított. Na jó, szóval... Amiről beszélünk, szoktunk jönni listákkal, Forbes-nak különböző listáival, és most nem Vaszku Iván, mert ez fontos megjegyezni, mert ő legtöbbször ő szokott ilyen, de most nem ő állított össze ezt a listát, úgyhogy...
2: Viszont így könnyen megállapítják a hallgatók, hogy nem ismétlés van, ugyanis amikor az Iván szokott jönni már sokat szorra, akkor ilyen, ismétlés, megint ugyanaz, nem? Nem, ez egy másik lista.
1: Hát a listák is egy csomót változnak, szóval nem tudom, hogy veszik észre, de mindegy, tehát, ja... Akkor mondom én, jó, oké. Ezt hittem állítottad a szót.
2: Nem.
1: Szóval Tornyos Katát és Maurer Kristófot köszöntjük a Forbes magazintól. Sziasztok, jó reggelt.
3: Jó reggelt. Köszi a meghívást.
2: A lista pedig, amiről beszélgetünk, az nem más, mint a 40 legnagyobb családi vállalkozás listája. Ez ugye Magyarországon, hát, hogy mondjam, ha azt mondod, hogy családi vállalkozás, akkor alapvetően az egy tulajdonképpen pozitív fogalomnak szokták tekinteni, hiszen egy most egy ilyen ennek az elméleti tulajdonképpen egy definíció, hogy évszázadok óta a család tulajdonában lévő, ahogy azt szépen elképzeli az ember. De hát ugye az elmúlt rendszer, aminek most már azért vége lassan egy ideje, és most már kezdjük látni.
1: Mostani elmúltról beszélünk.
2: Igen.
1: A régen elmúlt, igen. Mostani elmúltról.
2: Frissebbik elmúlt rendszerbe visszatekintve azért a családi vállalkozásnak lett egy ilyen furcsa bukéja szerintem mellette, és ezért is gondoltuk nagyon fontos témának, hogy most egy kicsit kitérjünk így a magyar családi vállalkozások helyzetére, hogy ez mennyire igaz, mennyire vannak tényleg tradicionális vállalkozások, stb. Tehát, hogy erről szeretnénk egy kicsit beszélgetni.
1: És itt félig viccesen mondom, csak azt, hogy megemlítettem egy ismerősömnek, hogy ez a téma, meg hogy van a 40, és hogy amúgy viszont szerintem rátapintott a lényegre, amikor azt kérdezte, hogy van 40 családi vállalkozás, tehát nem kettő van, vagy öt. Úgyhogy nem volt még erről a témáról szó, tehát ez nem ilyen visszatérő lista, és nálunk legalább, nálatok igen, de nálunk még nem volt erről szó. Egy kicsit definiáljuk egyáltalán, mi pontosan az egy családi vállalkozás, tehát mit vesztek annak, hogy mi kerülhet fel a listára?
3: Igen, szóval a családi vállalkozásnak a módszertanunk szerint azt tekintjük, hogyha tulajdonlásban az adott cég tulajdonosai 50+1%-ban legalább tulajdonosai a cégnek, illetve vagy az ügyvezetésben vesz részt a család több tagja, és akkor, hogy kiket tekintünk családtagnak, akkor ezt Kata elmondod azt.
5: Igen. Igazából a gyerekeket tekintjük családnak, és az unokatestvéreket is, vagy a testvérpárokat. Mindegyikre van példa egyébként, és viszont a házastársokat nem a módszertanunk szerint.
3: Uh-huh, uh-huh. De mondjuk, hogyha van egy házaspár, és a gyerekük benne van a cégben, az már a családi cégnek számít, szóval itt a vérvonalnál húzzuk meg a határt.
2: Vérrel húzzuk meg a vonalat. Közben egyébként berakom a cseteseknek is linkben a listátokat, tehát hogy ott esetleg ott közben ők is szemezgethetik. Érdekesebb dolgok vannak benne egyébként. Nagyon sok olyan, most mondtátok ugye a definíció szerint, hogy válogattátok be a módszertanba, de hogy nagyon sok olyan cég van azért a listán, akiről úgy nem az jut eszedbe, hogy, mert vannak olyan cégek, akiről eszedbe jut, hogy családi vállalkozás. Vagy Szvak. Így, vagy úgy.
1: Most csak mondtam egy ilyen régebbit.
2: Hát igen, de azért vannak olyan cégek, most például hazabeszélek, például volt az Alakó a lista, hát vége fel, ha jól emlékszem, ami azért meglepőnek, ugye én zalaegerszegi származású vagyok, tehát hogy ott én nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen családi vállalkozás például. Tehát, hogy vannak, amik tényleg meglepő dolgok.
1: És ha már tartunk annál, hogy ugye most először beszélünk erről a témáról, hogy arról is egy kicsit beszéltek, hogy mert Ivánnal már többinél sokszor említettük, hogy ide hogy kerülnek föl emberek, vagy hogy állítottátok össze a listát, hogy néz ki ilyenkor.
3: Ugye a legnagyobb magyar vállalkozásokat keressük, amelyek családi tulajdonban vagy családi ügyvezetés alatt vannak, és egy cégértékelési módszertant alakítottunk ki ennek a megállapításához. Igazából azt próbáljuk megnézni, hogy egy cégnek valójában mekkora a pénzügyi termelőképessége, és ezáltal a valódi értéke, de ahogy ti is így a felvezetőben kiemeltétek, fontos ketté választani ezért a piacot, főleg az elmúlt 16 év rendszerének beidegződései miatt. Vannak olyan cégek, amik kevésbé kitettek az állami megrendelésnek, és mondjuk nem ingatlanos, vagy nem pénztermelő cégeket veszünk. Ezeket EBITDA alapon értékeljük, amibe beleismertünk majd, hogy akármicsoda. A jobban kitett cégeket pedig eszközértéken, ami egy diszkontált érték. Azt gondoljuk módszertanilag, hogy ez jobban bemutatja a nem termelő vagy állami megrendeléseknek kitett cégek valós értékét.
1: Na, menjünk csak egy visszapörgetünk, tehát egy csillag, és akkor megmondjuk, hogy mit jelent a szó.
3: Igen, szóval az EBITDA alapú értékelés, ami módszertanunkban gyakorlatilag azt jelenti, hogy vesszük az üzemi eredményt és az értékcsökkenést az elmúlt 3 évben. Ezeket összeadjuk, vagyis átlagát vesszük, majd van egy iparági szorzónk, amit a régiós Forbes magazinnal, vagy szakértőkkel egyeztetünk, ami az adott iparágnak a pénztermelő képességét mutatja meg a legjobban. Ebből levonjuk a cég hosszú kötelezettségeit, és hozzáadjuk pénzeszközeit. Röviden ez a képlet. Azt gondoljuk, hogy ez a legjobb képlet ahhoz, hogy egy piaci működésű pénztermelő cég valós értékét meg tudjuk becsülni.
2: Azon gondolkodom ezzel kapcsolatban, hogy ezek mind nyilvános adatok, vagy azért föl kellett hozzá, nem tudom, törni szervereket, és
1: nyilván most az jön, hogy hogyan kell törni szervereket, igen.
5: Nem, ez egyébként teljesen bárki számára, akár most is, hogyha valakinek ez van kedve ilyen korán reggel, akkor böngészheti ezeket a cégadatokat, az elbeszámolót használjuk hozzá, és ott mindenkinek fel kell töltenie májusig a beszámolóit, és akkor ezekben igazából minden, amit mi használunk, az megtalálható, és emellett még az Opten-nel is együttműködünk, ami ugye egy ilyen nagy cégadatbázisos cég, és akkor onnan is még tudunk ott. Gyorsabban lehet megtalálni mondjuk a generációkat, és azt utána meg ellenőrizzük a beszámoló.
2: Ja, igen, mert ott ilyen cégháló módon ilyen különböző össze-vissza húzogatva. Igen. Az jutott nekem még erről eszembe a dologról, hogy mondtátok ezt az iparági szorzót, hogy ez tulajdonképpen enélkül nagyon torzulnának az eredmények? Tehát, hogy iparáganként nagyon különböző bevételek, vagy különböző jellegű pénzügyi helyzetek vannak?
3: Igen,
2: mit jelent ez? Kicsit menjünk bele.
3: Igen, tehát az kirajzolódik, hogy nem tudod megfeleltetni egymásnak különböző iparágakat. Tehát egy agrár területen dolgozó cég, meg mondjuk egy informatikai cég, valódi pénztermelő képessége azért nagyon eltérő, és ezeket valahogy differenciálni kell. A szorzó igazából ebben segít, és ezeket minden évben frissítjük és újraegyeztetjük az adott piaci trendek alapján. Ezeknek igazából ez a jelentősége, hogy ezeket jobban tudjuk differenciálni.
2: Tehát magyarul egy olyan cég is bekerülhet ebbe a topba, aki amúgy abszolút értéken lehet, hogy nem lenne ott, de a szorzóinak köszönhetően tulajdonképpen elismeritek azt, hogy a saját területén ő egy fontos cég, ha jól értelmezem.
3: Nyilván azért valamennyire ugyanabban a ligában kell játszani, tehát most nincs akkora különbség a szorzók között, tehát nem használunk százasat itt, ketteset ott, tehát azért ennél közelebb vannak a számok egymáshoz, de valóban vannak olyan iparágak, amelyeknek a pénztermelő képességét magasabbnak értékelik a szakértők, mint egyéb esetekben. Ez megjelenik a számokban.
5: De hogy így konkrétabb példa is legyen, mondjuk, hogy nem tudom, vannak trendek minden évben, vagy akár hosszabb távlatban is, hogy nem tudom, mondjuk most a baromfiipar, ami ilyen talán, meg az építőipar, ahol most ugye mindig jön neki a KSH adatok arról, hogy nem olyan jó most a helyzet ott, és akkor ezekre próbálunk reagálni ezekkel a szorzókkal.
1: ez nem annyira bonyolult, mint amelyenek hangzik, mondom, a hallgatóknak megnyugtatásul, mert ez onnan tudom, hogy most megértettem én is így, 7 óra 17
2: van. Én meg bólogattam, ezt nem látták.
1: 7 óra 17 van, és még én is megértettem, úgyhogy ez egy jó bonyolultan hangzott az ennyi mondtad, de azért végül is nem vészes. Amivel persze nem akarom a munkátokat degradálni, mert pont azon gondolkoztam, hogy igen, tehát ezek olyan dolgok, amik mindenki számára elérhetőek. Hát így mi nem erre használjuk, hogy ilyen listákat összerakjunk, de hát kinek mi a feladata, vagy hát nem tudom egyébként, hogy mennyire élvezetes összerakni, tehát azt mondom, hogy hobbi, de valószínűleg nem az volt, hogy kirendeltek benneteket, és kötelezően ezt kell csinálnatok, szóval valószínűleg azért van benne valami, nem tudom, érdekes, élvezetes.
3: Egyébként abszolút, amit már az elején is fejtegettetek, arra így reagálnék olyan szempontból, hogy tényleg nekem is voltak újdonságok, amikor a lista végső 40-es formája, meg nyilván amikor a longlistet is csináltuk, hogy milyen igazából milyen érdekes, hogy mennyi olyan vállalkozás magyar kézben van, amire először nem is gondolnám, vagy hogy magamtól csak sétálok az utcán, és látom mondjuk a boltjukat, vagy egy terméküket, nem jut eszembe, de igazából rengeteg olyan magyar családi cég van, amiben van potenciál, és érdemes őket figyelni, és szerintem ez a lista nem csak a NER által felhízott szereplőkről, hanem erről is szól.
2: Ja, abszolút, hát pont ahogy ha végignézed a listát, olyan márkaneveket látsz rajta, amik tényleg olyan szintűen külföldinek tűnő bolthálózatok, hogy így nem tudom, nem gondoltad volna, hogy tényleg szerintem nekem ez volt a legmeglepőbb. Nagyon tetszik most is, mint minden egyes alkalommal nálatok a design, amikor ugye...
1: Igen. Magyar csak, mert első helyezeté különösen.
2: Igen, a logók, hogy az első, az kimondottan.
1: Mindig szép, ezt kell mondjam, tehát nagyon szépen megvan csinálva. Kinek a kezé dicséri, vagy kinek a kezét azt...
3: Keresztúri Tamás kollégánkat.
1: Hát csak úgy néha, hogy megemlítjük még az embereket, akik nincsenek itt, de még hozzátettek ehhez. És általában ugye mindegyiknél az van, hogy amivel foglalkozik. Most itt van például a harmadik helyet, Duna aszfalt, itt egy nagyon szép híd, konkrét híd, de vagy nem, az hírt nem tudom megállapítani.
3: Ez a Mohácsi.
1: Ez a Mohácsi, ja, igen, hát igen. Jó, az is mondjuk, igen, az se véletlen, igen. Jó, egy kis malac a Bonafarmnál, de hát az első helyzetnél, a Mészáros csoportnál alapvetően, ugye nem tudom, leüljük a poént, vagy vegyük neki a Ford magazint, és nézze meg, hogy melyik állat.
2: Leüljük és vegye meg, tehát ezek, vagy nem tudom.
1: Már előtték azért, na mindegy. Szóval, hogy ott egy kis afrikai állatka van, de ezt majd meglátjátok akkor, hogyha megveszitek a Ford magazint. Na,
2: zsiráf.
1: De hát ott van, és zsiráf. Koszti és a biológia. No, viszont amit elfelejtettem, itt akartam, mert itt elmentünk.
2: Igen, Magyarország legfontosabb családi vállalkozása a Klubrádió, azt látszik itt.
1: Igen, na, sosem mindenki tudja, hogy milyen nálad. Amit még akartam megemlíteni a hallgatóknak, hogy nem ilyen szuperlatív, vagy hogy milyen ilyen rébuszokba fogunk beszélni, bocsánat, tehát meg beszélünk a konkrét cégekről, most egy picit még az elméletéről, meg az összeállításról, meg talán ilyen, mindjárt ilyen anyagiakról, piszkos anyagiak, de aztán mindjárt belemegyünk kicsit jobban a cégekbe, az érdekességbe. Ez viszonylag hamar meg van határozva, hogy a cikkbe is le van írva, amit a cégek mellé van téve, illetve ugye nagyon sokszor akik szemlézték az anyagot, anyagaitokat szintén leírták, hogy itt pontosan mekkora pénzről is beszélünk, amikor 40 családi vállalkozás, de legnagyobb 40 családi vállalkozásnak a pénzről beszélünk?
5: Hát, hogyha mindegyik cégnek összeadjuk a cégértéket, akkor az 4710,1 milliárd forint, és ehhez egyébként gyűjtöttünk ilyen összehasonlítást is, hogy ezt kontextusba helyezzük.
1: Csak mondom, most... papírra jönnek a vendégek, azt nagyon igen, szeretjük most... egyébként, tehát azok a vendégek a legjobb, akik papírra jönnek. Egyrészt lehet jól zörögni vele, az tök jó, az a tilosban az szinte elengedhetetlen.
3: Tényleg ez szamár.
1: A másik az pedig, hogy tök jó pontos számokkal lehet bombázni a hallgatókat.
5: Igen, és meg is találtam közben, köszi, hogy a tavalyi GDP-nek ez az 5,4%-a nagyjából, de ami így látványosabb, mert közelebb áll ehhez a számhoz, hogy a kormány teljes 2026-ra tervezett gazdaságfejlesztési kiadását nagyjából ezt tudná fedezni, ez az összeg, ami hát most 5050 milliárd, de korábban volt szó 4900-ról is, szóval tényleg így megközelíti.
2: Ez jó sok gombóc.
3: Ugye ez fontos kiemelni, hogy amikor értékről beszélünk, akkor becsült érték, mert ez a mi módszertanunk által kiszámolt szem, nyilván a módszertanok eltérhetnek mondjuk más cégértékelési formában, de a mi módszertanunk szerint a becsült érték az valóban ez a elég nagy összeg.
1: És hát ott van, amit minden egyes sajtótermék kiemelt, aki szemlézett benneteket, hogy azért nem teljesen arányosan osztik el a listát, hogy nem szép, hogy nem szépen, tehát van az első helyzetnek egy ilyen viszonylag nagy kiharapása, ez így körülbelül, ha most megint persze nem tudok pontosan, de a negyede, ugye körülbelül az első helyzet, nagyjából a negyed, kicsit több, mint a negyedét kiharapja igen. ebből a részből. És...
3: Hát a nagy zebra a szobában az abszolút az első helyezett mészáros csoport. Én is hoztam egy perspektívet, hogy a becsült cégérték a mészáros csoportnak annyi, mint a top 5 maradék része, tehát a másiktól az ötödik helyezett együtt plusz 150 milliárd forint. Szóval
1: de ez valóban, már csak ilyen apró
3: példa. Igen, valóban fáj nehéz egy kicsit ilyen szempontból.
2: Hát ugye itt jön be a torzító hatása egyébként a korábbi berendezkedésnek, bár ha jól látom, azért egy-két másik olyan jele, vagy versenyző is van, aki ennek köszönheti nyilván a helyezését, vagy legalábbis a helyezésének előkelőbbé válását, mint egyébként lenne, de hogy azért tényleg a mészáros csoport az viszonylag igencsak kemény. Vannak meglepő versenyzők, de szerintem a részletekben később menjünk bele, most még magát a módszertant nézzük egy kicsit, hogy nehéz volt leszűrni ezt a 40-et, mármint, hogy oké, most tudjuk a módszertant, de hogy igazából volt olyan, ahol kérdéses volt, hogy most ebben a 40-be bekerüljön-e valaki, vagy valami, vagy inkább tök egyértelmű volt, hogy kimatekoztátok, hogy kijöttek a dolgok, és akkor úgy meg volt a sorrend, vagy volt, ahol azért ilyen nézni kellett, hogy újakat leharapunk-e, vagy nem. Tehát, hogy
1: az... Illetve ezt kiegészíthetem azzal, hogy miért 40?
3: Először 40, tehát ez a lista korábban 25 szereplővel működött, ugye ez az idei évünk egyik legfontosabb újdonsága, hogy 15 új szereplővel bővült ki a lista. Hogy miért 40? Azért, mert azt gondoljuk, hogy egy olyan időszak következik, amikor elképzelhető, hogy megszületik a fejlődési potenciál, vagy megszületik az az út egy csomó cég előtt, hogy nagyobb pályát bejárjon, és ezt szerettük volna bemutatni, hogy kik azok, akik lehet, hogy cégértékben még azért jelenleg alacsonyabbak, de a következő években érdemes odafigyelni rájuk, tehát ezért debütált most 15 új szereplő is. Magának az összeállításnak ugye ez már a 12. ilyen családi listánk, tehát nyilván van már egy know-how a szerkesztőségen belül, hogy kiket érdemes nézni. Amikor 25 fős volt a lista, akkor sem 25 céget néztünk, a hosszú lista jóval hosszabb.
2: Itt most mennyi? A 40-hez.
3: Hát nagyjából másfélszer ennyi, kétszer ennyi. Szóval ennél nyilván jóval több szereplőt nézünk, illetve minden évben kell azért frissíteni a listát, mert habár a legtöbb esetben azért a rendszerváltás környéken alapított vállalkozásokról van szó, legtöbb esetben ugye két generációs cégek szerepelnek a listán, azért mindig érdemes figyelni, hogy hogyan kell frissíteni, és szerintem ez a pont jött el az idei évben, hogy lehet, hogy többet kellett kiszámolni, de talán pontosabb képet kapunk a magyar üzleti elitről.
2: Csörgés van.
1: Mondtam, hogy fogjátok a csörgést, úgyhogy mindjárt valaki föltesz egy okos kis kérdést. Szervusz, jó reggelt
2: kívánunk! Jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok, Ádám vagyok.
2: Szia!
0: Nagyon érdekes ez a statisztika, ha jól emlékszem, valami olyan számot mondtatok, hogy a teljes GDP-nek, a magyar GDP-nek ilyen 4,5%-a lenne, de ugye ez egy statikus szám a vagyon, míg a GDP egy dinamikus szám, és van esetleg talán érdekes az is, vagy akár érdekesebb is, hogy ez a 40 cég a GDP-hez mennyit adott hozzá?
5: Na, hát azzal most én nem készültem ilyen adattal, nem tudom, hogy Kristóf.
3: Nem, sajnos a fejemben nekem sincs meg. Igazából ezt főleg összehasonlításként hoztuk ezt a számot, de jó visszajelzés, köszönjük.
1: Köszi szépen! Hát nem mondom, hogy az adás alatt utána nézünk, de köszi szépen!
2: Köszi! Szia!
0: Oké!
1: Esetleg, bocsánat, hogy éppen lekapcsolatok Ádámot, de hogyha Ádám, ugye hallgató, de hogyha megtalálja, akkor csörgesen vissza, hogyha kiszámolt. Tényleg vicces, hogy szívesen.
2: De ez abszolút.
5: Érdekes lenne.
1: Igen.
2: Nem, bocsánat.
1: Nem, én meg azt akartam mondani, hogy valamit lehet, hogy Kristóba belefolytottunk, de az is lehet, hogy nem.
3: Hú, hát elment ez a gondolatvonal, szóval.
1: Akkor Kosti. De neki írt.
2: Nem, visszatérve ahhoz, ugye beszéltünk, vagy említettünk

0: ez úgy, tehát egy kimondottan családi vállalkozás. Azt nyilván egyértelmű, hogy, hogy azért ez már magánvállalkozás, hiszen azon már 30 éve túl vagyunk, hogy azok vannak, de hogy...
1: Hát ilyen jó, 40... Luxor, ilyen jó cégeket, szoktja hozzá.
0: Mert ugye ez korábban ugye nem indult, hát ez nyilván ez azért mondom, hogy azért sok olyan vállalkozás van ezek közül, akik nem így indultak, csak aztán családivá váltak, úgyhogy ezért érde, mert például a Cvak az pont az ellentéte, ami mióta van, az nyilván egy klasszikus családi vállalkozás, de vannak ilyenek, ahol ezek ugye tulajdonképpen vásárlások útján kerültek egy-egy családhoz. Azt figyelitek ilyenkor egyébként, hogy ez milyen régen történt? Tehát, hogy az szűr valamelyest ebben a listában? Módszertanban? Vagy az a lényeg, hogy most jelen pillanatban az üzleti évben családi legyen?
2: Hát alapvetően azt nézzük, hogy most családinak mondható-e, illetve abban az üzleti évben, amit vizsgálunk, de egyébként nekem úgy rémlik, hogy ez most nem is merült fel kérdésként, mert nem volt ilyen mostanában nagy felvásárlás, ami azt a listát befolyásolta volna.
1: Ehhez hozzátenném, hogy javítsatok, hogyha tévedek, lehet, hogy hülyén emlékszem, de hogy megnéztem a 40-es listát, és mintha az lenne, hogy vannak első generációs cégek, nem? Van az is, ugye? Tehát, hogy ott van, hogy oda fel van sorolva, hogy hányadik generáció, vagy le van írva, hogy hányadik generáció, és aztán, hogyha nem tévedek, akkor talán 6 generációra visszamenni a legrégebbi.
3: Igen, az a Cvak.
1: Az a Cvak, igen, ez nem lehet, nem meglepetés, de igen, tehát csak ennyit akartam kiegészítésként hozzá, igen, vannak első generációsok, meg nagyon tradicionális családi.
3: Azért is a két generáció dominál legjobban, mert 90-es években alapítottak egy vállalkozást, ami azért a leggyakrabban itt visszatér, akkor általában most lép be a második generáció a cégbe, tehát nem is sokszor az idővonalban se jön ki a lehetőség, hogy ennél több legyen. De például van egy új cég az idei szereplők között, akik az idei évtől kezdve számítva kerülhetnek fel a családi listára, ez a Big George csoport, ahol az idejében, vagy 2025-ös évben alakult át úgy a tulajdonosi szerkezet és a ügyvezetői szerkezet, hogy kvalifikálnak már a listára, szóval ezeket mindig érdemes figyelni, mert vannak, igenis. Ha nem is minden évben, de vannak ilyen jellegű változások.
0: Erre jutott eszembe, hogy szerintem ez egy jó adó lesz a tulajdonképpen az idősebb generációk kezében, amikor ugye sokszor van arról szó, hogy a fiatalabb generáció nem akarja átvenni a családi céget, és lehet azt mondani, hogy, vagy azt a céget, amit apuka, anyuka összegründolt, és akkor lehet mondani, hogy figyelj, vedd át a céget, mert akkor bekerülünk a Forbes-nak a listára, és ez ingyen reklám.
1: Ez biztos azonnal megváltoztatja a véleményt.
0: Próbálok szempontot. Ja, igen. Kicsit tekintsünk akkor szerintem bele a magába a
1: listára. Igen,
0: a listába. Hát ugye az első afrikai állatos, hogy mondjam, helyezett, az ugye most...
1: De túl egy ilyen, bocsánat, ilyen vizuális fricskán, vagy ilyen jópofán poénon, ott azért mi más lehetne betenni oda? Azon gondolkoztam. Tehát, hogyha mondjuk most nem az ebrát tennénk oda a mészáros csoport mellé, most már akkor ne kerülgessük a forrokását, akkor mit lehetne betenni egyébként?
0: Egy konvektor.
1: Oké, köszönöm szépen, ezen akkor túl is vagyunk.
2: Hát ez azért is nehéz kérdés, mert akkor ez a...
1: Igen, pont ezzel gondolkozom. Tehát, vagy egy ilyen, nem tudom, vegyes salátát rajzoltam, vagy nem tudom.
2: Ezt oldottuk meg az ebrával.
3: Igen, nagyon nehéz egy dolgot kiemelni a tevékenységükből, mert tényleg annyi minden gyűlik össze egyetlen csoport alatt igazából, hogy nehéz is külön kihangsúlyozni egyetlen kis szimbólumot.
1: Szóval hát ugye ők az elsők, ezt akkor most már azért egy ideje kerülgetjük, vagy ki is mondtuk. Még azért egy első hármat mondjunk, aztán még mindjárt rámegyünk érdekesebbekre.
2: Jó, csak annyit tennék még hozzá itt a mészáros csoportnál, ami szerintem érdekes információ, hogy persze így is elképesztő összeg, amit látunk, hogy mennyit érnek, de ez egyébként 12%-kal így is csökkentek tavaly.
1: Ja, igen, szóval. ez fontos, hogy amit tényleg.
2: Igen.
0: Tehát akkor nézzük az első három helyzetet, ugye mészáros csoport egészen elképesztő 1361,5 milliárd forintos.
1: És ez már a zuhanó repülés után közben. Meg az ékszerteknős mentés előtt még.
0: És ez ugye mészáros család.
1: Ebben mégis benne a teknős, mondjuk, hogy bocsánat.
0: Ez nagyon, nagyon fontos egyébként a listában, ez egy nagyon jó dolog, hogy ahogy mész végig a cégeken, oda van írva mindegyikhez, hogy melyik családhoz tartozik.
1: Igen, mert igen, ugye, ez fontos.
0: Ez nem egyértelmű, mindig van benne a nevébe. A következő az MPF Holding, egy másik felcsúti család.
1: Igen.
0: Máshogy felcsúti család. Ugye 489,5 milliárd forinttal, a harmadik pedig a Duna Aszfalt, a

0: család,
1: de ők sem ismeretlenek, ugye?
0: Én meg a számokat.
1: Ja,
0: 293,8 milliárd forint.
1: Neked ismeretlenek a számok, az így családra mondta, hogy nem ismeretlen a számok, az más, igen.
2: Igen, ugye az MPF Holding talán, aki esetleg a hallgatók számára ismeretlenebb lehet, ugye egy svájci központú vállalatcsoportról van szó, akiknek a bevételeinek szinte teljes egészen nagyjából 95% külföldről jön, és leginkább fűtőberendezéseket gyártanak, hőszivattyúkat, és van egy szerszámipari és egy iparcikkeket gyártó cégük, és ebből építettek egy jelentős cégbirodalmat.
0: Uh-huh. Igen, mert nem tűnik, ugye van, amikor a márka nevet azt egész jól látod, mert egyrészt például a Duna Aszfalt, azt ugye a hírekben olvasod, vagy mondjuk a Master Goodot meg látod a boltban, de mondjuk az, hogy MPF csoport, az viszonylag ugye nem sokat mond így, úgyhogy ezért érdemes ezekre rámenni.
2: Igen.
1: Talán még egyébként most túl a poénon, nyilván a Felcsúti poénon, de hogy a Felcsúti család, az valamennyire még azért ismerős lehet. Felcsúti Péter, ugye, hogyha jól emlékszem a... Na mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, de mindegy, tehát, hogy a családnév is úgy valamennyire ismerős, de ezt én sem, hogyha valaki pisztolyzott a fejemhez, hogy mondjam meg, hogy mi az ő cégüknek a neve, nem biztos, hogy nekem első lesz ebből, pedig időnként azért foglalkoztam ilyen cikkekkel is, de... Na mindegy, szóval ők az első három helyzet, nem tudom, ezért elmondtuk, hogy gratuláljuk nekik, vagy nem tudom, de igazából az érdekel, hogy egyrészt, nem is tudom, melyikre menjek rá először, szóval egy-két újoncról beszélünk, nem tudom, hány újonc volt most pont. Hát 15 mindenképpen, mert hogy a 15-e többen voltak, de kik azok az újoncok, akik így szerintetek a legfigyelemre méltóbbak ezen a listán most, akik most alába kerültek föl.
2: Nehéz így kiemelni egyet-egyet, hogy ők a legfigyelemre méltóbbak, mert szerintem érdemes a egészében fogyasztani a listát, és nem szeretnék így külön kiemelni egy céget.
1: Beszéltünk az újoncokról.
2: Igen. A Big George csoportot, amit az előbb említettem, azért mondanám külön, mert ők úgy debütáltak a listán, hogy a top 15-be kerültek be, és nyilván itt inkább az ő debütációjukat az okozta, hogy egy nagyobb cégcsoportról volt szó, és megváltozott a struktúra, és így már kvalifikáltak a listára, mert azért azt el kell mondani, hogy az új szereplők inkább a lista második felében találhatóak. Őket hangsúlyoznám ilyen szempontból ki, de Kata, úgy tudom, hogy neked is van... egy-két cég, ami közelbe a szívedhez.
3: Igen, van egy, aki egyébként szerintem ők visszatérők, és korábban már szerepeltek a listán. Most a Terrem, tetőcserépgyártó Kft. Ezt azért jegyezte így meg Kristóf, mert ők el szoktuk küldeni a mi becslésünket egyeztetésre, hogy a cégek is rá tudjanak nézni, mert egy csomószor nyilván ők jobban látják a belső működésüket, és hogyha van visszajelzésük, akkor azt is figyelembe vesszük, és így belül is megbeszéljük, és a Terren tetőcserép gyártó Kft. Volt az, akik nagyon lelkesek voltak, és nagyon örültek, hogy újra a listán lehetnek, és hogy ez nekik nagyon sokat jelent, ami hát azért kiemelkedő visszajelzés volt, mert nem mindenki, tehát van, amikor mondjuk nem is kapunk választ, és ehhez képest, szóval ez egy jó helyemény volt, és ezért mondta Kristóf, de egyébként tényleg tök jó, amit csinálnak, a fenntartatóságra nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, a napelemeket már nem így a tetőkre építik rá, hanem próbálják a cserepekbe is beépíteni, szóval tényleg nagyon innovatív, amit csinálnak, ők a 40. szereplői a listának, szóval.
1: De szurkolsz nekik, ahogy érzem, hogy bejebb
2: kerülni. Illetve még a...
1: Kicsit ki lehet bújni, bocsánat, most az ilyen hivatalos keretek közül, tehát így nyugodtan elmondhatjátok, hogy ki a kedvencet, de kire tennétek ki.
3: Jó, hát én azt mondanám, hogy kedvenc, csak hogy...
1: Értem.
2: Illetve ugye a szeptemberi magazinunk, amit el is hoztunk, a címlapon Fazekas Bálint található, ő az Euronix-nak a 32 éves vezérigazgatója. Az Euronix, legalábbis a magyar Euronix mögött is családi cég áll, ez a Vöröskő Kft. Ők is azt hiszem 36. helyen szerepelnek idén a listán. Ő róluk nem csak a listán belüli szócikken, hanem egy 14 oldalas interjú plusz portréban is lehet olvasni a Friss magazinban.
1: Ez, amit mondtasz is egyébként, ez a 32 éves tulajdonosa vagy, igazgatója, nem tudom. Azért ez figyelembe méltó. Megint mennyire vagyunk lemaradva, csak tízesen le vagyunk maradva minden érdekes dolog.
2: Igen, az Euronix érdekes példa, ugye az is egy két generációs cég, és alapvetően azért azt szerintem egy általános jelenség a magyar családi cégeknél, hogy a generációváltás, vagy az, hogy a tulajdonlás, ügyvezetés jobban a következő generációra öröködjön. Igen. Öröklődjön.
1: Ennyi egyszerű szavak sem ennek.
2: Igen.
0: Pedig műsort vezetünk.
1: Igen, tehát.
2: Megnyugtattok, köszönöm.
1: Gördüljön tovább a következő generációra.
2: Ez nem mindig magától értetődő. Tehát, hogyha megnézzünk cégvezetéseket, azért gyakran előfordul, hogy az első generáció még 80-90 éves korában is ott van az ügyvezetésben, a tulajdonlásban, és hogy a második generáció csak részben, vagy nem teljesen veszi át a cégfeletti irányítást, és az Euronix például egy ellenpélda erre, ahol viszonylag hamar, vagy a Vöröskő Kft. Pontosabban hamar lement ez a generációváltás.
0: Hát nyilván ugye attól is függ, hogy mennyire van affinitás a következő generációnak. Én ismerek olyat saját ismeretségi körömben, ahol abszolút nem volt ehhez kedve, és akkor teljesen más irányba ment el. De ettől függetlenül
1: és
0: nyilván...
1: Hát nem is kerültek fel a forpozistára.
2: Kihagyott lehetőség.
1: Egyébként nem tudom, bocsánat, hogyha sok éve csináltok, hogy van-e olyan, aki, nem tudom, hogy tudjátok, ezt lehet, csak hirtetett eszembe, akik esetleg azért kerültek le, vagy azért kerültek ki így a családi cégek körforgásából, mert hogy nem tudom, eladták, mert a következő generáció azt mondta, hogy jó, hát nem tudom, én inkább nem tudom, én maradok, hanem egy festegetek, vagy nem tudom.
0: Verseket hírok a
1: boltira, és inkább ezért nem veszem át.
2: Egész biztosan volt erre példa. Most hirtelen nem jut eszembe.
1: Jó, ez egy hirtelen kérdezés volt, tehát erre nem muszáj volt azonnal tudni.
2: De az exitek, meg az, hogy nem a következő generáció viszi tovább, az szintén gyakori jelenség. Neked is volt, azt hiszem, erre egy tapasztalásod.
3: Hát ott még nincs kifejlett válasz, de azért szerencsére sok céggel tudtunk már interjúzni is az elmúlt évek során, és nekem most a legfrissebb ilyen az a Kész csoporttal volt, aki az építőipari vállalat, akik szintén szerepelnek a listán, és igazából az is kirajzolja, hogy mennyire kényes kérdés ez a generációváltás, mert persze az is felmerülhet, hogy a gyerekeket nem érdekli annyira, vagy más irányba mennének el, de ugye ezek olyan cégek, amik több évtizede működnek, és az is egy ilyen kirajzolódó trendnek tűnik, hogy nagyon nehezen adják át ezt a céget, ami tényleg így gyakorlatilag van, hogy nem tudom én a második, harmadik gyereküknek hívják, és igen, ettől így nehezen válnak meg.
0: Tehát, hogy magyarul nem bíznak a, hogy mondjam, a saját rokonságukban, hogy jól fogják vezetni a gyerekekbe, hogy jól fogják vezetni, és inkább tovább benne maradnak a...
2: Nehéz ezt innen kijelenteni, de az biztos, hogy amit a Kata is mondta, hogy egy ilyen kötődés kialakul, és onnantól kezdve azért ezzel a témával már foglalkozunk egy ide a Forbes-ban, illetve az üzleti újságírás is ezt feszegeti már egy ideje, hogy miért ilyen nehéz maga a generációváltás kérdés, és vannak konkrét kutatások és szakemberek, akik ezzel csak ezzel foglalkoznak. Szóval egy komplex kérdésről van szó. Vannak jó példák, és vannak kevésbé.
0: Igen, ez pont egy olyan problémás helyzet szerintem egy cég életében. Vannak ilyen dolgok, amiket ugye egy cég vagy eljön, vagy nem, de általában el szokott jönni, és vagy meg tudja ugorni, vagy nem. Ez az egyik, az nyilván a generációváltás kérdése, hogyha családi tulajdonban van. A másik meg például a növekedés ilyen egyébként, amiket érdemes nézni. Tehát, hogyha egy cég bizonyos, mondjuk nagyon jól működik kisvállalatként, vagy mikrovállalkozásként, és amikor annyira megnövekednek a megrendelések, és egyel nagyobb regiszterbe lép át a cég mérete, akkor meg ugye nem fogják tudni, vagy nem lesz annyira sikeres, mert hogy a vállalati kultúra, ami ott megszokott, ez nem alkalmas egy nagyobb. Tehát, hogy igen, ezeket érdemes egyébként kutatgatni, tehát, hogy ez tök jól hangzik, amit mondasz, hogy nálatok van erre affinitás, hogy ezt figyeljétek.
2: Igen, még amit ki akartam emelni, kicsit ettől eltérő, csak eszembe jutott, hogy fontos kihangsúlyozni azt, hogy a lista összeállításához 2025-ös cégadatokkal dolgoztunk, ugye ezek a legutolsó beszámoló szerinti adatok, eztán az elején nem mondtuk el, és azért fontos, hogy ez a lista, ami most összeállt és kijött, ezáltal leginkább azt az állást tükrözi, amelyben még a kormányváltás előtt álltunk. Ami már az aktuál helyzetet jobban mutatja, az vannak tőzsdei cégeink is a listán, és az ő részvényeik alapján tudtunk menni, ott már jobban látszik az azóta bekövetkezett hatás, de az idei listánk inkább a földrengésszerű változások előtti állapot, és ezért is fontos az, hogy új szereplőket hoztunk be, mert kíváncsian várjuk, hogy amikor jövőre elszállítjuk a 26-os cégadatok alapján a listát, akkor milyen átrendeződésekre lehet számítani.
1: A vihar előtti csend listája, vagy nem vihar előtti lista.
0: Egyébként nem csak nálat, vagy nem csak ti vagytok drukkerei bizonyos cégeknek, mert Kaktusz Gyuri már kérdezte, hogy a Unix-szal mi van? A Reál szisztémával mi van? Tehát és ugye ezeket nem láttam a listán, még most nem emlékszem.
1: Érdekes, hogy
0: felmerültek volna, de hogy...
1: Ezt Gyurinek feladjuk házi feladatnak, hogy nézzem. Lenne még egy kérdésem az előzőhöz kapcsolódóan, utána meg betettem egy zenét egyébként az adásnaplóban, azt meg keresd, légy szíves, mert hogy akkor tartok egy rövid szünetet, azért is, mert majd én kulturális ajánlóként fölteszem kérdésnek, akár nektek is, de hallgatóknak is, hogy miért ezt a zenét raktam be vajon. Csak egy rövid megállapítás, egy jó barátunkkal, aki ilyen zenei tótum faktuma szokott lenne műsornak, Kazimix Károly barátunk, hát vele így megbeszéltük, hogy a Família Kft-nek kéne kikeresni a zenét, de ez leve gyenge poémás, ezt nem is találtunk azt a másfél vagy egy percesnél hosszabb intro részletet, de nem ez lett a kérdés, hanem ugye beszéltetek az előbb arról, ugye, hogy bocsánat, a Terrán, vagy milyen a cég neve, ugye, hogy őket örültek neki, meg jó, visszakerültek, fönn vannak a listán. Van ennek ellentéte? Tehát aki, ezt úgy kérdezem, hogy azért tudom nagyjából. Szóval, hogy van-e olyan, akivel ezt Ivántól is meg szoktuk kérdezni, amikor magánszemélyekről van szó, magánemberek magánszemélyekről, hogy van olyan, aki nagyon nem akar fölkerülni, vagy de akarja vetetni, vagy valamiért nem jó neki, hogy tippünk van, igen, pokoli típjeim van, énnek rá, ki az, de meg valamennyire tudom is, de igen, tehát hogy néz ki ez, és aztán le lehet intézni, hogy mégis fölkerüljön, akár tetszik, akár.
3: Hát ugye, tehát hogy ez nyilván egy ilyen teljesen kényes ügy, hogy így szerintem, tehát hogy senki nem szereti mutogatni a pénztárcáját, meg főleg ez Magyarországon még mindig ilyen kényes téma.
1: Fontos, hogy úgy beszéljünk, hogy úgy válaszoljatok rá, hogy aztán maradjon műsorunk, meg rádió utána,
0: meg nektek újságot.
1: Igen.
3: Igen, szóval ilyen szempontból érthető az, hogy bár mondjuk már 12. éve csináljuk, szóval már megszokhatták a szereplők nagy része, akik folyamatosan szerepelnek, de hogy érthető az, hogyha félve közelítik ezt meg, de ugyanakkor azért ekkora összegnél már ugye indokolt a listázás, és ebből kifolyólag azért nem mindenki olyan lelkes, mint mondjuk a 40. szereplő volt, és akkor Kristófnak átadom szerintem a lehetőséget.
1: Legyen perelhető.
2: Igen, ugye azt szerintem fontos látni, hogy a lista szezon tartja jelenleg, a családi lista az első listánk, amik jön, és most dolgozunk a milliárdos listán, ami ugye minden évben a fő termék, de ugye a legérzékenyebb termék is, mert itt konkrét magánszemélyek vagyonát becsüljük meg. Tehát magát a családi listát emiatt kevesebb negatív visszajelzés éri. A milliárdos lista az már jóval érzékenyebb, ott gyakoribbak ezek a visszajelzések, hogy nem szeretnénk szerepelni, stb. És nyilván, amire te is utaltál a felvezetőben, volt egy hát évekig húzódó perünk a Hellel, a Barabás családdal. A polgári pár az idén márciusban zárult le, és az Alkotmánybíróság visszautasította a tulajdonosok alkotmányjogi panaszát, és az indoklás az volt, amiért szerepeltethetjük őket a listán, az, hogy a közpénzeket érintő tevékenységük, vagyis állami támogatások például, és a vagyonosodásuk miatt annak ellenére is kivételes közszereplőnek minősülnek, hogy ők mondjuk személyesen kerülik a média megjelenéseket, és igazából azzal, hogy ez a alkotmánybírósági döntés megszületett, ezzel azt gondolom, hogy ugye sok kényes ügy, például vissza kellett hívnunk egy magazint korábban ez az ügy miatt. Ez ugye egy fontos precedens, és ezeknek a listáknak igazából a fő feladata az, hogy bemutassák, hogy Magyarországon mi a üzleti, gazdasági elit, és emiatt helyük van annak ellenére is, hogy ahogy Kata is mondta, magánszempontból akár érthető is egy-egy perspektíva, de sajnos ennek a közszolgálati funkciója azért erősebb.
3: Meg akkor a cégekről van szó, hogy tényleg ez rengeteg emberre a hatással van az ő működésük.
0: Hát meg hiteltelen lenne a lista, ha nem lennek rajta. Igen. Tulajdonképpen hát mindenki tudja, hogy családi vállalkozás, mindenki tudja, hogy marha nagy, és gyakorlatilag, ha nem szerepelnek a listán, mert azt valamilyen jogi úton elérik, akkor egyébként az torzítaná szerintem a képet.
2: És igen, hát maga... és a sajtószabadságot
1: hát
2: is. Igen, igen.
1: Hát igen, tehát hogy tudtam ezt a kis termezót, igen, de valóban érdekes.
0: Hát mondjuk úgy, hogy mennyire... a rádiónak és rádiós kollégáknak is volt velük már
1: igen.
0: dolguk.
1: Aztán, hogy mindenkinek fogalmazni... van egy ismerőse, akinek, vagy aki volt már velük dolga, igen. Vagy így, vagy úgy. Megnézted a...
0: Igen,
1: meg van, bemásoltad nekem,
0: igen.
1: Kedvesen?
0: És mi másoltam be?
1: Hát, hogy
0: a adásképen van már a zeneszám.
1: Szóval az van, hogy akkor egy rövid zeneszünetet tartunk, és akkor, hogyha visszajöttünk azért, vagy nem akarok nagyon politizálni, de hát nem tudjuk megkerülni, szóval azt a tényt, amit mondtatok ti is, hogy hát ez a vihar előtti lista, úgymond. Úgyhogy, vagy egy picit még erről is beszélnünk, illetve akkor most mindegy, beteszünk egy zenét, 7 perces nem kell végighallgatnunk, a nagy része az lezajlik a fontos dolg előtte, aztán amint felkészültünk, visszajövünk.
0: Okay.
1: És egy nagyon pici ilyen, hogy milyen kezdt, ilyen kvízjáték is lesz, hogy mit hallgatunk, majd a hallgatók megfejthetik.

0: Ó, hát ahogy Konszti lehúzta, és a zenét is közben föltolta, az majdnem olyan szép volt, mint ahogy zongorázott a hölgy. ennyire gyönyörű kétkezes fordított, nem tudom, milyen technikával, ezt majd megtanítjuk valami médiaiskolába. No, folytatódik a Szexakció hírcsoport a Tilos Rádióban Konstival és Malkovicssal, és Tornyos Kata és Maurer Kristóf a vendégünk a Forbes magazintól, és arról beszélgetünk,
1: hogy... És lassan 8 óra lesz.
0: És lassan 8 óra lesz, ezért is kell bemondanom, igen, hogy tudjátok, mert ilyenkor dinamikusan nő a hallgatottság, ilyenkor kapcsolják be a... Hát nem előbb később, tehát a normális időpontnak elő, vagy még nekem mindig korra ide normális időpontnak elő emberek ilyenkor kapcsolják be a rádiót. És hát arról beszélünk, hogy itt egy lista, amit összeállítottatok a 40 legnagyobb családi vállalkozásról, amiről ugye beszéltük, hogy hát mondjuk úgy, hogy jelen pillanatban, de inkább talán helyesebb úgy fogalmazni, hogy így a nagyon közeli múltig, tehát így a vihar előtt, a választási vihar, vagy nem tudom, előtti csendig ezek voltak, és ezen a vonalon szeretnék tovább menni. Hát beszéltünk ugye a Mészáros csoportról, igen, mi volt a neve, amit mondtam, hogy nem tudom a nevét, a felcsúti...
2: MPF.
0: Igen, köszönöm szépen, igen, és a harmadik pedig a Dunaszfalt, ami a Szíj családnak, és hát majd nézzétek meg egyébként, Konszti betette a chatbe is, de egyébként, hogyha fölmentek a Forbes honlapjára, akkor látjátok a teljes 40-es listát, vannak rajta érdekesebbnek, lesz, aki nem fog meglepni benneteket annyira, de arról beszéljünk, amit ti is kiemeltetek a kísérő cikkben, hogy, és szerintem nagyon sok helyen megjelenik a lista, vagy hogyha kiküldtetek hírlevet, mindenhol írjátok, hogy valószínűleg utoljára néz ki így ez a lista, hogy mondjuk persze voltak változások az elmúlt évekhez képest is, de hogy nagyjából első helyezettek, ha van is egy-egy ilyen egy-egy fölle változás, de nagyjából ugyanazok, és nekem úgy tűnt abból, amit írtatok, egy ilyen drasztikus változásra számítotok a következő évben, vagy években. Ez ennyire biztosnak tűnik? Gyakorlatilag biztosan kimeritek jelenteni? Most nyilván, most jön az a rész, bocsánat, amit akartam mondani, vagy mondtam is talán itt a szünetben, hogy most már nem az exakt számokat kérdezem, tehát itt sajnos abba a helyzetbe hozzak benneteket, egy picit jósolni kell, de egyébként elképzelheti azt, hogy nem is igazából jóslás lesz, hanem ismeritek az üzleti világot, egészen biztosan állunk jobban, de ez mérföldekkel jobban, mint mi, és akkor meg tudjátok mondani, hogy ez tényleg ekkora változás lesz ezek után.
3: Kijelenteni valószínűleg semmit sem érdemes. Azt szerintem látni kell, hogy a legtöbb cégcsoport, ami most mondjuk ezen a listán már szerepel, valamilyen, tehát hogy ma már nem csak állami megrendelésből él, még akkor is, hogyha az előző kormányzat kedvezményezettje volt. Tehát mondok egy példát, a Duna Aszfalt csoport az elmúlt évben 25%-kal tudott nőni, ez 234,4 milliárdról 293,8, és hogy miért? Pár évvel ezelőtt, talán 2024-ben, de az elmúlt években megvásároltak egy nagy lengyel építőipari piacvezető céget, és ezzel 7 további cég beolvadt a Duna Aszfalt csoportba. Ez a cég Lengyelországban is jól teljesített korábban, és az idei számaik felhúzták a Duna Aszfalt eredményeit még inkább. Tehát, hogy ilyenekkel azért számolni kell, hogy ez nem fog csak úgy eltűnni. Most attól függetlenül, hogy milyen a politikai berendezkedés Magyarországon.
1: Hát sokan mondják is, hogy egyébként nem is tűnhetnek el a cégek, hiszen az elképesztő munkanélküliséget, vagy valamilyen piaci összeomlásokat eredményezne, ha hirtelen cuppel tűnnének.
3: Persze. Amit már most látunk, amiből ki tudunk indulni, az mondjuk a tőzsdén is szereplő cégeknek a helyzete. Ilyen mondjuk a 13. helyezett Budapest Ingatlan NRT, vagy BIF, ugye Schmidt Mária érdekeltsége, Schmidt Unger család érdekeltsége. A BIF volt az egyik legnagyobb visszaeső az idei listánkon. 121,7 milliárdról 78,7 milliárdra estek. És a legszembetűnőbb az, hogy a részvényeikkel mi történt. Tehát a április óta a BIF papír az a 300-as szintet elvétve ütötte meg, és hogy ezt így perspektívába tegyem, 2025 elején a 600-as szintet karcolták. Tehát azért azt látszik, hogy a tőzsde azért beáraszta ezeket a papírokat. És és a trendből azért nem az rajzolódik ki, hogy ez változna, de persze soha nem mondta, hogy soha, csak jelenleg mi azért ezt látjuk.
2: Igen, nekem amúgy ez a kifejezés nagyon tetszett, amit a lista vezető szerkesztője Gólya Ági írt a lista bevezetőjében, hogy szeizmikus változások jönnek, de azért ez, tehát szerintem azért ez nem garantált, hogy mondjuk jövőre már teljesen más képet fogunk látni ezen a listán, mert ugye nagyon nagy az eszközérték is sok cégben, ami, tehát nagyon nagy az ilyen ingatlan, meg berendezésekhez kötődő vagyonuk, és ez nem fog hirtelen eltűnni, de közben meg ugye jön a vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal, amit még nem látunk, hogy pontosan mit fog elérni, akkor felülvizsgálják az állami szerződéseket, és a befektetői hangulat is változóban van, szóval ezek azért nyilván hatással lesznek a top helyezettekre is.
3: Azért csak az elmúlt hónapban, bocsánat, tehát olyan bejelentések voltak. Akár tegnap beszélt a miniszterelnök arról, hogy mondjuk a dohánykoncessziót újra gondolják, azért a listánkon szereplő Continental csoport volt a kedvezményezettje ugye ennek, tehát rengeteg olyan ügy van, amit nem látunk előre, hogy mennyi idő alatt folyhat le, hogyan alakítják át, tehát lehet, hogy egy vizsgálat azért eltarthat évekig, szóval nem merem kijelenteni, hogy a jövő lista már fejjel lefelé fog állni, de az biztos, hogy az elmúlt évekhez képest, hogy mindig kiadtuk ezt a listát, és azért viszonylag konstans volt, hogy kik hol szerepelnek, kisebb változásokkal persze, ahhoz képest valószínűleg egy más kép fog kirajzolódni.
0: Ezt megfogalmazhatjuk úgy is, hogy jövőre is mindenképp meghívunk benneteket, vagy jövőre végül. Idén is érdekes, mert ugye először beszélünk erről a témáról.
1: Már most meghívunk.
0: Most megfixáljuk az időpontot, jó? Mert hogy valószínűleg a változások tényleg akkorák lesznek, hogy érdemes lesz majd egy összehasonlító elemzést is kinyilni.
1: Én most azon gondolkodom a dolog kapcsán, hogy azért az előző kormányzatnak volt egy ilyen, hát ki is mondott, ilyen, de igazából nem valós, nem tudom, hogy mondjam, igazából maguk felé mutató célja, amik mindig emlegették, hogy a nemzeti tőkés osztály kialakítása. És ugye a családi vállalkozások, az tipikusan ennek a lenyomata kell, hogy legyen.
0: Jól is hangzik egyébként.
1: Igen, de hogy igazából azt vesszük észre, hogy ha megnézzük a listát, hogy azért itt nem feltétlenül van, tehát itt mondjuk a top 40-et vég lapozgatva, nem feltétlenül, azért a magyar tőkés osztály nem feltétlenül a kormányzathoz kötődő, oké, most ezek a akár ingadozó, jövő elé néző nagy cégek, de hogy azért vannak itt számos kisebb versenyzők, akik abszolút megoldották ezt saját erőből, és nekem nagyon tetszik, pont ezek a kedvenceim, akik itt írják, hogy például az Ecofamily-ről, hogy ez valami ajkai vegyesboltból indult, meg a...
0: Igen, nagyon sok, hogy fröccsöntésen indult, ami saját készítésről, és aztán utána, hát most ott vannak milliárdos cégek, de 40 legjobb családi vállalkozás között. Szóval.
1: Igen.
0: Hát ha úgy tetszik, igen, tehát ha lehet ilyen nekünk is érzelmet belevinni, akkor ezek a kedvenceink.
1: Igen, akik
0: nem mondom, hogy garázs cég, az másra szokták, de majdnem, tehát a hátsó kertben indult.
1: De hogy ez a megérdemelt, és valóban önmagának, hogy mondjam, összehozott magyar tőkés osztálynak ez alapvetően egy szerintem, hogy mondjam, idejött múlt fogalom, ha úgy veszük, de hogyha erőltetni akarjuk, akkor tulajdonképpen ők azok, akik valódi. Tehát nem az ilyen futószalagból legyártott tulajdonképpeni politikai alapon felhúzott cégek, hanem azért létezik egy olyan oldala ennek, akik tényleg önerőből ezeket összerakták.
3: Persze, egyébként az említett szereplőknél azért annyit érdemes elmondani, hogy ott is vannak, ahogy említettem, olyan cégek, mondjuk a cégcsoporton belül, amelyek piaci alapon működnek, és a kormányzattól függetlenül működni, fognak tudni működni, de nyilván nem minden esetben van ez így, és ezt érdemes megvárni majd, hogy hogyan alakul. Amit még ki szerettem volna emelni, hogy még így a lista kapcsán, hogy azért az első, nyilván az első helyzetet azt már kiemeltük, hogy torzít az 1300 milliárdos összeggel, de mondjuk, hogyha a második helyzetet vesszük, az 489,5 milliárdos becsült érték, és azért a 40. Helyen már 20 milliárd körüli a becsült érték, csak hogy így ez ilyen talán szemléltető, hogy mekkora különbségek vannak, tehát hogy a 40. és a második legnagyobb vállalkozás között is így, ha megnézzük a teljes listát, azért a 100 milliárdos vállalkozásokban nincs sok becsült értéken Magyarországon, és hogy ott érdemes megnézni, hogy kik azok a szereplők, akik ezt a határt el tudták érni, és hogyan.
1: Én most bocsánat, azon gondolkodom, hogy nézem a listának az alját, mondtad, hogy ugye ott egészen viszonylag alacsonyabb számok vannak a tetejéhez képest, hogy itt azért nagyon dinamik, itt is lehet változás, mert ez meg már annyira alacsony érték szerintem, ez a 20 milliárdos érték, hogy ide, itt azért meg pont emiatt lehet fluktuáció, hogy ki kerül be, nem kerül be, tehát ez azért itt egy érdekes meccs.
0: Hogy bent van a 40-be épp, hogy ki került, gondolom.
2: Igen. Szerintem ezért is nagyon izgalmas, hogy idén először 40-re bővítettük, mert tényleg most így azok is látszódhatnak, akik eddig mondjuk kiszorultak a lehetőségekből, és lehet, hogy mondjuk ilyen szempontból is változás lesz a listán, nem csak a csúcson, hanem tényleg több cég kap lehetőséget.
0: Ne haragudjatok, hogy ilyen profán hasonlat tegyek, de egy picit nekem olyan ez, ami nyilván vitat, ezt valószínűleg kevesebben vitatták, hogy 40-re föl lehet duzzasztani, de a világbajnokságnak ez a...
1: Nekem is ez jutott eszembe,
0: hogy így volt egy ilyen elit régen, ez a 16, aztán a 32-re, most ugye mennyi volt, 48, jól emlékszem, de hogy még így is nagyon izgalmas volt egy része, persze, tehát egy, és ott aztán tényleg érdekes, hogy kikerül be, vagy volt, minden hasonló egy sántit, tehát valaki véletlenül, vagy azért, mert nem voltak ellenfelek a csoportjába, selejtezőbe, és azért könnyen bekerülni, nem tudom, de hogy szóval itt nincsenek ilyen cégek, azért itt azért a legutolsóra sem lehet azt mondani, hogy azért bár addig bővítettük, hogy csak fölkerültek, de nem ide, de kemény munka, szerettük volna, igen, hogyha az aki fizetett.
1: Nagyon kedvelem azt a bácsit, és azért
0: 200 emberre bővítettük, bocsánat. Szóval, hogy nem ez történt, itt a 40-20
3: kis milliárdos vállalkozásokról van szó, amelyek
0: azért tényleg
3: 500-hoz hasonlítva kevésnek tűnik kimondva, de ezért
1: hát ez közben persze, az egy nagyon komoly cég.
3: Realizálni kell, hogy hatalmas struktúrák vannak.
0: Mondja csak.
1: De nekem az jutott meg erről eszembe, hogy egyébként mennyire, ha végignézem a listát, hogy mennyire sokrétű, nekem ez nagyon tetszett benne, hogy nem az van, hogy oké, hogy valamennyire, hogy mond, ennek így próbáltátok is a sokrétűségét, ugye, ahogy a módszertannál beszéltük, azért fenntartani, meg megvalósítani, de hogy nagyon tetszik az tényleg, hogy a rákcsálnivaló készítőktől most a Mogyi jutott. De egyébként igen, a Mogyival kapcsolatban az nekem most meg előbb beszéltünk a nemzeti tőkés osztályról, nekem az egy ilyen nagyon komoly, hogy mondjam, ilyen hazafias érzület volt, amikor 10 évvel ezelőtt Hollandiában jártam, és Mogyis termékpult volt a boltban.
0: Egy hallgató, aztán utána.
1: Halló, KGB!
4: Szevasztok, az átkötő zene, a Shazam mondta, az utódlásnak
0: így van,
4: a sorozatnak a zenéje volt. Szeretném, ha beszélnétek a munkavállaló számokról, tehát az így érdekelne, hogy 20 milliárdnál hány ember, kb. És egy kis szíves a pokolcsárda, a pokol kapcsán, hogy ugye a pokolcsárda Felső Zsoltán sajnos bezárt, de hogy a Váci püspöki palota ablakából azért nehezményezte a püspök, hogy legalább fessék már le, kicsit idegesítette. És akkor még egy érdekes dolog, hogy valószínűleg a Hellnek ez a sikere, ez a Hello Halló, ez meg szerintem Puskás Tivadartól lett nemzetközileg hallódás.
0: Köszönöm szépen,
1: hiányolják a verset.
0: Hello, szia! Jó, de mi az én nem? KGB visszatér hallgató. Aki egyébként inkább a mondani már az utolsó asszociatív része szokott rá jellemző lenni, de egyébként az első része kifejezetten.
1: Igen.
0: Valóban, tehát tudunk erről, hogy természetesen nem kell azonnal pontos számokat mondani, ha tudtok, az se baj, de hogy itt a 40. hely környékén, a 20 milliárdos cégeknél, és egyébként a mészáros csoport 1400, vagy hogy van, milliárdos.
1: Hát egyébként korrelál-e a
0: szélünk különben, bevétel, nagyon mekkora munkavállalói. Rétegre.
3: A konkrét számot a Vöröskőnél tudok mondani. Ott 2025-ben az ő, mondok is konkrét számot, 20,9 milliárd forintos becsült érték mellett 903-an vagy 900 néhány ember dolgozott a Magyar Euronics kötelékében. Ez az ezres szám, ez nyilván a tevékenységtől is eltér, mert mondjuk ebben az esetben van egy 70 boltos hálózat, dolgozók, raktár, stb. Tehát, hogy nem, tehát, hogy számít az, hogy mondjuk nagykereskedelmi, vannak-e üzletek, milyen jellegű tevékenységet végeznek, de de ez talán egy jó perspektíva lehet, hogy valami ilyesmit lehet elképzelni.
1: A KGV-nek az ötlet egyébként remek, tehát én a, egyébként most nem akarok nyilván ebbe beleszolgatni, de mindig érdemes lenne szerintem oda tenni azért a munkavállalók számát, a, akár a jövőre is a kutatás mellé, mert hogy azért nekünk, hogy mondjam, akik csak kívülről nézzük ezeket a cégeket, és tulajdonképpen állampolgárok vagyunk, azt érdemes lenne látni, vagy azt jó tudni, hogy
0: ez honnan jön. Hogy ez mitől van, igen, de mindegy.
1: Érdemes lenne azt látnunk, hogy, hogy a mennyi embernek adnak munkát ezek a, ezek a cégek, úgyhogy egyébként ilyen vagyonokat halmoznak föl, emellett mondjuk ugye sok embert tartanak el, vagy hárman ülnek ott is.
0: Hozzátéve, bocsáss meg, hogyha még szabad kiegészíteni, ugye a Mészáros csoportnál szokták a legtöbbször, nyilván, mint a legnagyobb, meg legkiemelkedőbb, meg leglátványosabb cégnél, szokták emlegetni, ugye, hát ha úgy tetszik, az előző kormányzat, hogy azzal, vagy az ő hívei azzal, hát a takarozni az rossz, oda azzal magyarázták, hogy hát de mekkora, mennyi embernek adnak munkát, és micsoda jó dolog. Illetve még talán független, nem tudom, elemzők is mondták, hogy óvatosan kell ezekkel, mert ugye, hogyha nyilván egy tolvánsan nehéz megszüntetni, de ha ilyesmire készül-e valaki, vagy nagyon büntetni őket, akkor ugye rengeteg munkavállalóról van szó. Most ez a rengeteg sose tudtam, hogy pontosan mennyit jelent a Mészáros csoportnál, nem tudom, ti tudjátok-e, vagy hogy amit a Konstik kérdezett, az érdekes, hogy korrelál-e azzal, hogy mondjuk itt a vista végén valakinél mondjuk 1000 fő, akkor itt, nem tudom beszorozni mennyivel, de akkor itt 50 000 fő van, vagy, vagy az ilyen, az a kevesebb munkavállalóról beszélünk.
2: Hát, én nem merek most így konkrétumot mondani, de én a csúcson lévő baromfiipari vállalatokkal foglalkoztam egy kicsit többet, és ott én azt mondanám, hogy ilyen 1500 fő körül, és ez a lista a negyedik, ötödik helyezettje, szóval, hogy ők tényleg a tetején vannak, és így azt mondanám úgy, hogy tényleg most nem néztem konkrétumot, de hogy a lista végén pár száz ehhez képest, 200-300 én azt mondanám, mert meg szoktuk ezeket is nézni, csak utána a végső listában nem kerül be, de nagyjából így.
3: Szóval tényleg számít az, hogy, hogy milyen jellegű cég, és illetve a csoportoknál jóval nagyobb lesz a szám, mert sok cég áll össze egy zászlós hajó alatt, ezért nehéz mondjuk válaszolni arra konkrétan, hogy a Mészáros csoport hány. Bár nyilván össze lehet adogatni, igen, és lehet számolni, de hogy, hogy az összehasonlítás nem biztos, hogy, hogy igazságos, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre, mert ugye sok-sok minden gyülemlik össze.
1: Ami nagyon érdekes még egyébként a lista kapcsán, ha arra kicsit kitérünk, hogy mennyire sokrétű tényleg, tehát hogy, hogy van benne ugye, most megint visszatérek a pékekhez, ugye tényleg kenyéripari, vagy hát hogy mondjam, sütőipari vállalkozás, aztán van benne, ha jól láttam, állatgyógyászat itt.
2: Igen, állatgyógyszereket
1: gyártó, ugye van a rágcsáló, amit elkezdtem mondani, ugye a rágcsálni valókat gyártó cég, vannak műanyag cégek, van ugye építőipari, mert ugye azt gondolná az ember, hogy... hogy
0: ha az valami... első helyezettek egy minden helyben körülbelül most.
1: De nem, csak hogy valami, ugye, valami nagyon menő. Oké, hogy figyeltek arra, most kicsit elvittem, ugye, itt a Mogyival még előtt, de hogy azt kezdtem el mondani, hogy oké, hogy figyeltek arra, hogy sokrétű legyen a lista, de tök jó az, hogy egyébként nem csak arról van szó, hogy mondjuk az ingatlanos, vagy csak a nem tudom, milyen beruházási cégek letarolják az egész listát, hanem hogy innen, onnan, amonnan van rajta mindenhonnan valami. Tehát, hogy...
0: Igazából most még az első fele is, tehát hogy nem csak az egész listát, mert a végén már vannak olyanok, hogy nem tudom, hogy így, vagy nem tudom, hanem hogy az első fele is tök
1: vegyes. Igen.
3: Nekem az egyik ilyen kedvenc nísem a listáról a Kerox Kft., akik a kerámia betétes csaptelep vezérlő alkatrész kartús gyártására specializálódtak.
0: Azt én is néztem, hogy bocsánat, mert ezt pont néztem, hogy itt mi lesz a, olvastam, hogy mire, hogy mi lesz a vége, tehát hogy mennyire speciális lesz, mert mondom, ebből ennyit össze lehet hozni, de valóban.
1: Hát jó, de ha csak ők gyártják a világon ezt a nem tudom.
3: A bevételük 99% a külföldről jön, tehát azt hiszem több mint 40 országban vannak, nem, vagy valami ilyesmi volt a statisztika. Szóval van, igen, tényleg nagyon színes az, hogy ki mivel foglalkozik, és vannak tényleg olyan, érdemes tényleg elolvasni a teljes listát, mert vannak olyan megoldások, amiket világszerte alkalmaznak, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy itthon gyártják, vagy itthon találták ki ezeket.
0: Már látom egyébként a kritikus hallgatókat, akik majd meg, hogy most Mankovics meg Konszti rácsodálkozik a kapitalizmusra, hogy hogy működik. De tényleg, tényleg meglepett engem ez, hogy ennyire speciális dologgal is fel lehet kerülni. Egy dolog, ezt sem tudom, hogy ezt vizsgálatok-e, vagy egyáltalán akár csak az érdeklődésedek miatt figyelitek-e, hogyha mondjuk, és most tényleg csak a környékbeli országok érdekelnek, hogyha ilyen listák vannak, gondolom talán lehetnek, nem tudom, Románia, Lengyelország, Cseh, stb. V4-ek esetleg, hogy ott is van ilyen, például ilyen kiugró, hogy mondják, cég, ami az elején, nem feltétlenül politikai okokból, egy ilyen zászlós hajója, nem tudom, Lengyelország, Csehországnak, stb., vagy ott diverzebb, vagy ilyen, nem tudom, egyenlőbb a lista, vagy nem tudom, hogy ilyet tudunk-e ott mondani, vagy esetleg ilyen környékbeli országokról. Mert ugye vannak, ezt csak elmondom, gyorsan, hogy miről jutott eszembe, nem még voltam Lengyelországban. És hogy körülnéztem, meg utána néztem, így egészen bámulatosan sok dolog lengyel, amire nem gondoltam volna különben, tehát hogy például ruhaipari márkáknak, nem tudom, nagy része a párom a Corvin Plázát lengyel piacnak, vagy lengyel plázának hívja, mert ott az ott megtalálható ilyen különböző nagy ruhamárkáknak, nem tudom, 80% lengyel például, és itt nagy márkákról beszélünk, szóval, hogy nem tudom, hogy ott ezekben az országban is van ilyen kiemelkedően nagy, vagy ott valahogy máshogy ez kell lista, vagy ezt most hagyjuk, mert annyira azért nem figyelitek így a környékbeli listákat, vagy a környéző
3: országban is. Tehát konkrét ilyen empirikus adatot valószínűleg nem fogunk tudni hozni. Mi a magyar Forbes, a cseh és a szlovák megfelelőjével van egy csoportban, szóval velük van intenzívebb egyeztetés. Az biztos, hogy ezekben az országokban sem az van, hogy mondjuk egy ilyen listán, nem tudom, testvériesen, egyenlően jönnek egymás után a cégek. Ott is lehet mondani egy-két óriás vállalatot, mondjuk Csehországban a Strönet-féle fegyver óriást, akik az ország egyik legjelentősebb, vagy Csehország egyik legjelentősebb cége.
0: És nyilvánvaló, hogy se az van, bocsánat, a listavezető szóba se áll a politikával, és teljesen elzárkozik tőle, hogy...
3: Igen, szóval ezek azt gondolom, hogy nem kifejezetten Magyarország specifikus dolgok.
2: Igen, én annyival egészítem ki, ami nem konkrétan válasz a kérdésre, de hogy tágabb kontextusban nézve, ami bennem így megmaradt, hogy a főszerkesztőnk Zsiborás Gergő mondta nemrég, hogy ugye folyamatosan egyeztet a társlapjainkkal, és hogy Szlovákiában például a startup ökoszisztéma az sokkal burjánzóbb, mint Magyarországon. Szoktunk mi is startupokról írni, és hogy ott nagyobb merítésből tudnak válogatni, ami végül is olyan szinten válasz a kérdésre, hogy akkor ott valószínűleg több a lehetőség, és nem egy nagy szereplő foglal el mindent.
0: Még egy dolog jutott eszembe, hát még nem az utolsó kérdésünk, de már lassan a műsor végére kanyarodom. Ugye beszéltünk arról, hogy hát ez egy alapvetésetek, hogy nagyot fog változni a lista. Ez lehet, hogy nagyobb kérdés, nem dilettáns kérdés, akkor szóljatok nyugodtan, de hogy ezt hogy lehet elképzelni, mondjuk lesznek cégek, amik hogy mondjam, hátrébb csúsznak felhatóan, és egyetem kell most mondani, már csak azért sem, mert nehogy abban hibába essünk, hogy rosszul tippeltünk, vagy tippeltetek. Én tippeltetek nyugodtan, nektek lehet egy presztízs kérdés is. De a kérdés az, hogy ez hogy néz ki, hogy lesznek olyan a listán, amelyek nem tudom, megszűnnek, vagy felszámolják, vagy ez várna, kevésbé várható, hanem egyszerűen a bevételeik, vagy nem tudom, az, hogy be voltak egyre csatornán, most meg nincsenek, emiatt olyan szinte hátra csúsznak, hogy mondjuk még egy százasra se férnének föl, egy százas listára se. Vagy, és ez a harmadik, hogy mondjuk nem elsők lesznek, vagy másodikak, hanem lehet, hogy ott lesznek rajta, csak 28. vagy 44. helyen éppen.
2: Hát szerintem az utóbbi a legvalószínűbb egyenlőre legalábbis. De ami most erről így hirtelen eszembe jutott, nem családi cég, de a Bayer Construct, ami ugye most csődeljárás kezdeményezett maga ellen, és még csak pár hónapja van ez az új helyzet, és ki tudja, hogy még hány ilyen lesz, szóval tényleg ezért is nehéz bármit így előre megbecsülni, de én azt gondolom, hogy ha nem is tűnnek el hirtelen cégek a listáról, azért lesznek jelentős átalakulások.
3: Igen, ugye amiről még talán nem beszéltünk, és ilyen szintén kontextus adhat, hogy az állami megrendeléseknek kitett cégeket ugye eszköz alapon értékeljük, ami azt jelenti, hogy összeadjuk a cég mögött álló vagyont, tehát mondjuk az ingatlanaikat, a berendezéseik értékét, a pénzeszközeiket, más cégekben való részesedésüket, és ebből vonjuk ki a tartozásaikat. Azért ezt a metódust használjuk, mert mondjuk, hogyha náluk is az EBITDA alapú értékelést használnánk, lehet, hogy az elmúlt évek kiugró eredményei, mondjuk amit láttunk volna, mondjuk nem tudom, 23-tól 25-ig, az nem, abból nem következtethetnénk arra, hogy mi történik mondjuk, ha mondjuk nem kapnak annyi megrendelést. Tehát ezért használjuk ezt az értékelési formát, és ez azért is fontos, mert hogyha egy ilyen céget mondjuk valaki értékesíteni szeretne, akkor ezt nem lehet olyan könnyen és olyan áron értékesíteni, mint egy tőzsdei cégnek az eszközeit. És nyilván attól is függ, hogy milyen eszközök vannak egy cégben. Mondjuk egy másik jó példa, ami szinte nem csádi, de mondjuk Balási Gyula cégbirodalmával, ami történt a nyár elején egy ilyen érdekes...
0: teatrális.
3: Igen, igen, egy jó interjú keretein belül. Ezt csak azért mondtam el, hogy azt kell látni, hogy azok akikről már beszéltünk szereplők, a becsült érték, az tényleg főleg azt jelzi, hogy mennyi eszköz, ingatlan, berendezés, akár pénz van a cégekben. És ezektől ezért jóval nehezebb megfosztani őket. A kérdés az, hogy ezeket tudják-e pénztermelésre hasznosítani, mert hogyha nem, akkor valóban bekövetkezhet az a forgatókönyv. Tehát, hogyha nincs munka, amit elvégezzenek ezek az eszközökkel, akkor igen. Ez lesz szerintem a legnagyobb kérdés a mi becslésünk szempontjából.
1: Nekem ami eszembe jutott még így a lista kapcsán, hogy ugye főleg, hogy itt szóba került a külföldi összehasonlítás, vagy külföldi Forbes-ok és külföldi listák, hogy alapvetően, hogy végigpörgeti az ember a listát, magyar nevű család, vagy hát jó, mondjuk ez is nagyon vegyes dolog, hogy ugye, de hogy igazából ezek magyar családok tulajdonképpen, és hogy furcsa nekem legalábbis, vagy nem tudom, hogy mi erre a nemzetközi tapasztalat, ha van kitekintésetek, hogy mennyire jellemző az, hogy a top ennyiben, mondjuk top 40-ben, vagy a top 25, attól függ, hogy hol húzzuk meg a határt, hogy alapvetően az ország állampolgárai, vagy úgy, hát állampolgárai, de hogy vegyük úgy, hogy több generációsan állampolgárai vannak benne, mint cégvezetők, vagy mint cégtulajdonosok.
3: Hát nálunk ez kritérium, a lista összeállítás, szóval ez a rövid válasz igazából, hogy nem...
0: Vagy nem a véletlen művem.
3: Igen, hogy a magyar tulajdonú, vagy magyar ügyvezetősű cégeket vizsgáljuk.
1: Hát oké, csak mondjuk, ha tegyük hozzá, hogy mondjuk több generációsan is, tehát az is fontos, hogy több generációs, tehát hogy tényleg a igen. Magyar tulajdonban lévő családok,
0: magyar családok tulajdonában lévő
3: vállalatok. Lehet egy generációs is, a testvérek, vagy unok a testvére.
1: Igen.
0: Ez érdekes, mert ha nem röhögsz bele, akkor föl se tűnt volna, hogy mit mondtál. Magyar tulajdonban lévő családok. Na, egyébként pont annyira gyönyörű, hogy magyar családok, a magyar ezekről beszélünk, ahogy ránézek a pultra, hogy pont a piros-fehér-zöld így
1: hazafias pultunk van, igen.
0: Itt egy picit ugránabb ez a része, de az nagyon szép. No, viszont csak így levezetésképpen egy ilyen gondolatkísérlet, amikor imána beszélgettünk az influencer listáról, például konkrétan emlékszem, hogy beszélgettünk arról, hogyha mondjuk a 90-es években létezett volna ez a fogalom, de akár mondjuk, hogyha a szocializmus időszakában, de is történelmileg visszatekintve, akkor így kiket tekintettünk volna influencereknek, ott volt pár érdekes gondolatunk. Ez egy ilyen gondolatkísérlet, hogyha mondjuk a szocializmus, talán kivehetjük a szocializmus időszakát, a 90-eseket meg azért nem tenném bele, mert hogy gyakorlatilag szerintem vannak ugye, akik a 90-esekbe indulnak, tehát lehet, hogy bizonyos szempontból ugyanazok lennének rajta, de ezen gondolkozom, hogy 150, 120, 100 éve, hogyha összeállítunk egy ilyen listát, hogy ki lehetett, nem tudom, Ganz Ábrahám lett volna az, aki a Ganz családnak az éve, vagy nem tudom.
1: Weiss Manfred,
0: ez viccen kívül, tehát hogy kik lettek volna azok, akik így az a családi vállalkozási listának az én, vagy legalábbis rajta vannak. Hát nyilván a sorrendet azt nem várom el, most fogalmaz. Ez egy nagyon erős kutatás lenne, hogy megnézzük. Egyébként is foglalkozik ezzel valaki, de hogy...
1: Egyébként vissza lenne csinálni egy ilyen külön számot, ahol...
0: Köhög, és az nyugodtan. Egyébként, ha megnyomod azt a piros gombot, akkor aztán végtelen sokat, de ez a tilos rádió, tehát ér. De ha segítség kell, akkor szóljál csak már.
1: Szóval, hogy egyébként érdemes, most nem akarok tényleg, de tök jó lenne egy ilyen Forbes külön szám egyébként, amiben egy, azt mondjuk, na akkor a századforduló nagy magyar családjainak.
0: És influencerei.
3: Félek, egyet garantált nem tudok mondani, a Cvakkot, akikről már beszéltünk.
0: És az egy érdekes dolog, amit mondasz, igen, tök jó, hogy ezt mondod, mert ugye ők, akik a folytonosságot jelentik.
3: Igen.
0: Bocsánat, azt hiszem, hogy olyan nincs a mostani listán, aki a 100 évvel ezelőtt is rajta lehetett volna, nem? Tehát Hát rajtuk kívül.
3: Nincsen, úgy gondolom.
0: De a fura száznál meghúzni. Nem, száznál még rendben van. Ugye, mert utána, tehát ezért inkább a 30-as években lettek volna az, amikor nagyon nagy változások jöttek volna, ott sajnos ott megint szomorú politikai okokból, de a 100 évvel ezelőtt még érdemes nézni.
3: A Bárdi autó van még, amely...
0: Tényleg?
3: A 19. század végén alapították, az még egy régebbi. Most,
0: és ezt jó, hogy mondod, mert az viszont, hogy olvastam, ez egy nagyon érdekes dolog volt számomra, by the way, innen is időzők Gyurit, mert a Bárdi autóz is van köze, ugye azt hiszem.
5: Nem Unixos volt, ez
0: tudom. Akkor mindegy. Akkor... Bárdi, nem mindig megőrül, mikor elvegyünk a Bárdi mellett, mindegy. De hogy ez nagyon érdekes volt számomra, bevallom, és szerintem nem sokat tudtam a Bárdiról, mert a jelenlegi működéséről talán, de én azt hittem, hogy ez jó, persze, hogy rendes 30-40 éves cég, de mint kiderült, nem, az is 100-130. Tehát,
3: 130,
0: akkor, igen. És simán lehet, hogy rajta lettek volna azon a listán 120 éve is, de hát nem tudom, ilyen Weiss-Manfredra, Vanzábrám, de ezekre a családokra tippeltem volna, akik. És az már megint egy érdekes kérdés lett volna, mert hogy az még akkor belefért volna a magyar tulajdonlásba, de hát akkor már magyarnak tekinthetők ők, tehát ugye nem magyar.
3: Igen, módszertanilag biztos, hogy meg kellene vizsgálni ezt az időszakot, hogy lehet jól összeállítani. Még amit az előbb mondtál, arra akartam reflektálni, hogy egyébként volt korábban pengő milliárdosok listánk, ami azt foglalta össze, hogy
1: mondjuk a nagy infláció időszakában, hogy ez a bárki, tudod?
0: Igen, gondolom, nem a 46-os időszakot nézzük, mert akkor igen, nagyon jám is pengő milliárdos.
1: Lehet, rajta volt.
3: Nem tudom, hogy pontosan milyen távlat volt, mert ez jó pár évvel ezelőtt jött ki, de talán szintén 150 évvel korábbi ilyen kis retro összeállítás.
0: Hát is valami mindenkinek utána keresni, én biztos, hogy rá fog repülni, mert ez érdekes, de hogyha át egy javaslatban, akkor nagyon unatkoznátok, akkor miattunk egy kis feladatot, de ha viszont nem unatkoznátok, akkor nagyon köszönjük nektek ezt a listát, és kérlek, folytassátok. Hát gondolom előszeretett, de nagyon várjátok már azt, hogy mikor a következő év itt, mert egy izgalmas összeállítás lesz.
1: Mi is.
0: És hát pontosan mi is, és nagyon szeretettel várunk vissza benneteket, hogyha szívesen jöttök, és akkor nézzük meg, hogy mekkorát változik, mert a változás az szinte garantált, hogy mekkora, azt meg most nem mertünk megtippelni, de meglátjuk majd. Uh-huh. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Tornyos Katának és Maurer Kristófnak, hogy itt voltak. Nézzétek a Forbes listát, vegyétek a Forbes-ot, nézzétek meg benne az interjút is, vagy nem nézzétek, óhásátok az interjút is bennem, interjúkat, meg a kísérőszöveget, és akkor mi pedig lezárjuk itt az adásunkat.
1: Így van, és a szolgálati közleményünk.
0: És valahogy erre se fogunk fölkerülni, tehát az influencerre se kerültünk föl. Iván, hiába hívjuk őket, nézzék egyszer, valahogy nem vesznek.
1: Jó, összeházasodunk.
0: Nem. Nem jó, mert a házasság alapja nem, örökbe fog, fogadj örökbe.
1: Most és mind örökbe.
0: Fogadj örökbe, plusz legyen pénzed, ez a két hatós. Igen. Csak hogy önmagában, hogy örökbe fogadsz, az nem sokra megyünk. Na mindegy.
1: No, szülinaposainkat mondjuk be.
0: Igen, én kettőt írtam csak fel, az egyik Wimmer Laci barátom, aki holnap lesz 40 esztendős, úgyhogy innen is nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és egyszer elrabolom, és behozzuk adásba, mert nagyon érdekes dolga foglalkozik, mint rajzfilmes, csak...
1: Már volt is róla szó egyébként.
0: Volt róla szó, meg arról is volt szó, hogy egy iszonyatos nagy dumás rác, csak mindig, mikor be akarom hívni, akkor így leblokkol, hogy ő nem tud beszélni. Én kizárólag beszélni, hogy egyfajta a beszélben, nem a szája, csak akkor megmondom, hogy adásba jön, akkor mindig, nem tudnék beszélni. Na mindegy, úgyhogy egyszer elraboljuk és behozzuk, mindegy, de boldog születésnapot neki, hát a másikuk ő kevésbé barátom, vagy kevésbé él már, vagy nem tudom, de tényleg nekem fontos, mert nagy rajongója voltam vagyok, nem tudom. A zenének a Freddie Mercury hónap lenne 80 esztendős, úgyhogy valaki akarja, akkor gondolni, hogy kedvenc Queen számával emléke.

0: emellett egy másik nagyon kedves barátom és másik nagyon csodálatos ember, akit meg kell említenünk, neki most lesz a születésnapja, ha jól tudom, igen, akkor holnap, az pedig Alang Nándi, akivel ugyanúgy, mint ahogy mondtad a Wimmel Lacit, nagyon régóta szervezzük az adást, ugye egy kiváló fotós,
1: igen.
0: És hogy vele a fotózásról hasonló művészetről.
2: Ezek a vizuális emberek nem akarnak bejedni nagyon adást.
0: Igen, hát majd valamikor egyszer csak őt is elraboljuk, és akkor Nándi is jön majd adásba.
2: Oswaldot itt elfelejtettem, mocsán neki, meg neki is az elmúltbeli születésnapjához. Boldog szülnapot kívánunk!
0: Valamint most lesz a hétvégén Arab Sanyinak is a születésnapja. Hétfőn pedig Tóth Simó Mário barátomnak. Néha szokta hallgatni az adásunkat, hát ha most is nagy szeretettel üdvözlöm őt így előre is. A programajálóink.
2: Hát talán legfontosabb ugye, hogy tilos születésnapi buli, méghozzá ma, erre sajnos nem tudok elmenni, de ti menjetek, hát talán azt nem kell mondanom, de ha valaki nem tudja, akkor természetesen a Dürerbe lesz ma.
0: Igen.
2: Este.
0: És ma lesz, mert én majdnem elrontottam ezt,
2: ez hogy fontos, hogy valaki arra számít, hogy általában, hogy holnap kimegyek, nincs lehetőség, tehát ma kell kimenni, akkor lesz torta, gyertya, zene, bona, úgyhogy mindenki
0: Pesgő.
2: kifele a Dürerbe is ünneplés. Idő is azt hiszem kegyes lesz hozzánk, úgyhogy tilos születés. Ja, igen, programajánló, azt mondtuk, ugye?
0: Én meg hát szombaton, neked még van?
2: Van egy igen, hogy a közösségi kertekről már beszéltünk egyébként pontosan egy évvel ezelőtt, és a közösségi kertek éjszakája ez, ahogy tavaly, úgy idén is lesz, közösségi kertek éjszakája holnap. Hát tulajdonképpen egész nap, tehát valahol egész napos program van. A Kéknek érdemes megnézni, de ha beírjátok, a külön Facebook oldalon a közösségi kertek éjszakája rendezvénysorozatnak, úgyhogy ha ott megnézitek, akkor oda is tudtok jönni, de vagyok ebbe, mi is várjuk nagyon az érdeklődőket, mert ott is lesznek programok. De egész estig éjjelig közösségi kerteket látogathatok. Szerintem tök menők. Én most tegnap is voltam.
0: Hát tudom, te nagy kert. Közösségi kertész van.
2: Vagy közösségi kertünk is van, vagy kertészkedek, de hogy egyébként nektek tök véletlen volt egy másikban is, a belvárosban, és ezek egyik, mint a másik.
0: Ami még érdekes, de még vannak programok azért, még bocsánat, nekem van itt egy-kettő a tarsolyomban. Egyrészt szeptember 4-én
2: az ma van,
0: így van, 3 órakor, ha ráértek, akkor rendhagyó fizika óra lesz a Műegyetemnek, hát, a fizika intézetében.
2: Vagy úgy.
0: Rendhagyó fizika óra lesz, hogy jól induljon az év, tehát, hogy érdemes gatyábarázó fizika óra, így mondták, amikor a fizikus urakkal, a barátaimmal beszéltünk, tehát érdemes mindenképpen kimenni, kísérletek, stb. Egyéb várható. Emellett indul kérlek az Atomcsillnak a következő évada, bizony, úgyhogy mindjárt mondom is, hogy mikor lesz az első előadás. Szeptember 17-én indul majd a fél év, de már most érdemes rákészülni, akkor például a Mit üzenek a részecskék a sötét univerzumról lesz szeptember 17-én az indító előadás, és amit még azóta addig sokszor be fogunk mondani, az október 15-i, harmadik előadása lesz az idei évadnak, ugyanis az lesz a sorozat 300. előadása, és nem más fogja tartani, mint nagyon kedves barátunk Dávid Gyula, és a Lakható Világegyetemről fog beszélni. Még annyi gyorsan programajánló, hogy holnap ugye a Római Parti Piac, ahol velem is találkozhattok, illetve Rántotús Fesztivál van Zalaegerszegen, valamint csütörtökön, jövő héten Ne keresd megkeresése lesz, ez szintén egy zalaegerszegi program. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon.
2: Jövő héten jövünk.
0: Békét Ukrajnának, igen, és most
2: Cicazene,
0: és Skype.
2: A Família Kft-nek. Ez...

0: programajánló következik.
1: Salut, c'est Fab.
2: Elina.
1: Vendredi 4 septembre, venez fêter le 35e anniversaire de Tchiloche Radio au Durerkert. Au menu, des concerts, des DJ dont Sample Temple, DJ Titus, Clairvaux et Nandes de Cell Action, entre autres. Et bien sûr, Tombola et Boglatch. Boglatch délicieux. Champagne et gâteau. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Ciao.
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pony Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét. Számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra? A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és másfajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék penge élének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
5: Sziasztok! A haza és haladás
3: követ. Ezek voltak a hírek.

Kedves rádiósok, programajánló következik. Tilos 35. születésnap. Helyszín Dürer kert. A Tilos Rádió fennállásának 35. évfordulójából adódóan újból szülinapi programmal készültünk, hogy méltó módon együtt ünnepelhessünk veletek 2026. szeptember 4-én pénteken. Ahogy a tilosos szülinapi rendezvények alkalmával lenni szokott, ízletes bográcsételekkel, a tombola után pedig pezsgővel és tortával készülünk, hogy együtt ünnepelhessük a rádió fennállásának 35. évfordulóját. Részletes programok pedig a kertben a Mártonok, Márton and the Mártonez, Bújdossóék, 21.30-kor jön a tombola, pezsgő és torta, a kis teremben Gentry Sultán, Pop Davec, Kanada Káosz, Csoki Csibész, a kertben pedig 10-től Sample Temple, DJ Clairvaux, DJ Titus, Nandes, a cökiben pedig irodalmi Dub Techno, önismereti diszkó, tombola bogrács adománypult. Az esemény napjára a belépés díjtalan, további támogatásért cserébe tilosos sportékák között válogathattok az adománypultban. Mindenkit szeretettel várunk. Programajánlót hallottak.

0: Sziasztok! Haza és haladás következik.
1: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
2: Haza és haladás.
3: Education.
4: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
5: Haza és haladás. Tilos Rádió.
3: Education.
1: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
6: Akkor most péntek reggel van.

0: valamiért van, innen és van. Már is itt vagyunk.
1: Jó reggelt!
0: Szevasztok, hello! Vidámodjunk meg!
1: Ez a haza és haladás mai adása. Mi külön van ma? Kiadás. Szeptember.
0: Szeptember 4. Elindult az iskola.
1: 2026-ban.
0: Te már voltál iskolában?
1: Én még nem voltam iskolában.
0: Nem voltál?
1: Hát illetve voltam iskolában. Abba
0: az iskolában még nem iskolában.
1: Már voltam, de még a jelentés, tehát az óra előtt a kihiányzik létszám, ilyesmi még nem volt.
0: Mert nekem az a szerencsém van, hogy van egy iskola mellettünk, és akkor ilyenkor egyszer csak azt hallom, hogy Istenem, meg ilyen
1: zaj. De nem minden reggel.
0: Nem, ja. Szeptember elsőjén. Aha. Szeptember elsőjén szoktam, és akkor iszonyú jó. Tudod, olyan vidám gyerekek találkoznak, szevasz, mi van.
1: És van olyan, hogy a igazgató úr, vagy igazgató néni mond beszédet?
0: Igen.
1: Kedves gyerekek, igen. Köszöntelek titeket, és most hallgassuk meg Donászi Magda versét.
0: Igen.
1: Ez is van?
0: Hát van, Adi Endre, nem tudom, idézünk.
1: A fekete zongora.
0: Igen, hát nem. Kicsodem azt.
1: Már bénülő kezemmel. Haló?
2: Haló. Zolika jól lecseszne, hogy ilyen korán betelefonálok, áldossék az emléke, és ide kapcsolódó vidámság a Bánatos című háromsoros, soha, sehol, semmi, soha, sehol, senki, pelik, múlik, ennyi. Hello!
0: Szia! Hello. Csodás! Hát ez csodás.
1: Igen, a betelefonálok igaza van, ez a rettenetes hiánynyal küzdünk.
0: Ajaj.
1: Amióta nincs Zolik.
0: És fogunk is.
1: És fogunk is, és ez valószínűleg most már így marad erre a kis időre, amíg vagyunk. De hát nem tudunk mit csinálni, ez van.
0: Dolgozunk az ügyeken. A Mandi igazoltan nyaral. Nehéz életét küzdelmesen húzza, vonja maga utána, vagy maga előtt tolja a munkáját, a narancsot. Igen.
1: Meg az összes többit.
0: Tegnap este beszéltem vele, és nagyon sajnálta, hogy, de most éppen, de itt van lélekbe velünk, mint a Zolika.
1: Hát ez
0: szia, Zoli, szia. Kár, hogy ugye ez kevés, de ha már zene, egyébként ha már zene, akkor azt azért elmondanám, hogy volt egy csodálatos énekesnő, úgy hívták, hogy Cassandra Wilson, egy fekete nő, egy gyönyörű, 70 éves volt, és elhagyott minket. Itt hagyott, ilyen klasszikus vidék, nem tudom, fantasztikus hang, és aztán New York mindent elért, szerintem ilyen depressziós, nehéz életű nő volt, főleg a, tehát elég rég nem adott ki lemezt, de azért egy komoly veszteség. Most betegyek egy izét, és addig vagy
1: hát egy kasszadó. Hát betehetsz, de te gondolom amerikai.
0: Amerikai, igen, egy csodás, gyönyörű asszony volt, amíg jött és énekelt, és nagyon szerették a zenészek, tehát ilyen komoly emberek játszottak vele, vagy szerettek vele játszani, és egy fontos arc volt, és van valami, tehát gondolkoztam rajta, hogy van-e az, hogy most a nagyon PC legyek, van az a fekete hang, van az a fekete női hang, az Abby Lincoln, nem tudom, ami azért úgy azonnal hallott, hogy
1: hát a, vagy zsigeri. Akár az Armstrong, tehát amikor úgy, ez nem kérdéses, tehát hogy ilyen. Olyan. De vannak, akik ilyen fehérek, és valami hasonló hangjuk van, nem? Tehát az is előfordul időközönként.
0: Hát lehet, hogy én ezt belevetítem, hogy egyszerűen az, ha megszáll a nő, és azt mondod, hogy na, ez az igazi.
1: Ja.
0: Szevasz!
3: Jó reggelt, egy betelefonáló fiatokerit vagyok. Fogtok beszélni ma a Filosztüli napról egy valami?
1: Igen, persze.
3: Csináló.
1: Persze. Jó. Te tehát tervezed, hogy megjelensz?
3: Igen. igen.
1: Nagyon jó.
3: Tervezem.
1: Én ma tervezem, hogy kint leszek.
3: Én is tervezem, hogy...
1: Hát akkor csodálatos. Tegyél ki egy táblát, hogy te vagy az Erik, jó?
3: Jó, oké. Okay.
1: Én meg majd kiteszek egy táblát, hogy én vagyok a Bandi.
3: Hát, csak megismernek majd a hallgatók, jó? Szóval okay. Jó műsor.
1: Neked is, okay. Hello.
0: Hello.
1: Jó, akkor mondjuk már be, akkor itt ugye, ha már itt tartunk, mert ez később is, meg többször is, hogy a Dürer kertben Budapesten, igen, vidékieknek ez, vagy külföldön ez egy nehezítés. A Dürer kertben ma hivatalosan lesz egy, hát most egy kétnapos rendezvény, és ma lesz az, amit úgy hívunk, hogy születésnap, a Tilos Rádió születésnapja. Ilyenkor szokott lenni torta, meg nem
0: és
1: tudom.
0: És hogy van, 36 évesek lettünk?
1: Hát, mi van most? Nem 35? Vagy 22?
0: Hát, nem tudom. Ez...
1: Jó. Igen. Szóval... Na mindegy, szóval valahány évesek lettünk. 91 szerintem 90. Az indulás, és akkor a most 35. Elvileg 35, ami egy kerek szám.
0: Szép.
1: Igen, szép kerek szám, jövőre még kerekebb lesz 36. És akkor ott lehet egy kicsit fecsegni, jó idő lesz.
0: Nem egész jön. Csodálatos idő lesz.
1: Vagy egy napos, bocsánat, az egész rendezvény.
0: Nyárutó vagy.
1: Nyárutó, és egyébként ezt az egész nyarat egy kicsit megbonyolította ez a kánikula az érdem. Szóval ez egy kicsit, szóval a hiányzásokra is hatással volt szerintem. Az enyémre nem volt hatással, de sokaknál hatással volt.
0: Hát én elvileg jobban szeretem a nagyon meleget, mint a nagyon hideget. Tehát mindig azt gondoltam, ez néha már sok volt. Tehát mi tetőtél alatt lakunk, amikor már este... Igen. Mondjuk 12-kor 30 fölött van, az megnehezíti az alvást. Nem beszélve arról, hogy mikor 38-40 fok van, akkor nem tudsz gondolkozni. Vagy legalábbis én nem tudok.
1: Nem, az...
0: Vannak ezek az ismert közhelyek, hogy ugye a filozófusok azért olyan a borongós éjszakon a
1: ott,
0: német,
1: ott
0: meg van, a Kierkegaard, meg a nem tudom, szóval, hogy az egy ilyen gondolkodós sapszett, mint mondjuk a Mediterránium.
1: Na jó, de szerintem az Alföldön se lehet, akkor azért nem vagyunk filozófusok, igen. Nem?
0: Egyet, ezt a közhelyet egyedül a izével, nem tudom, ezekkel a római görög világgal nem tudom összehozni, de hát mindegy.
1: Jó, de mondjuk azt, hogy a Kárpát-medencében nehéz filozófusnak lenni, mert most ez a legmelegebb helye Európában.
0: Igen. Tényleg?
1: Tényleg.
0: Szóval mi így beszorult ide?
1: Ide beszorul, igen, és néztem ezeket, most így komolyan néztem egész nyáron ezeket a felhőket, meg esőket. Voltunk Ausztriában nyár folyamán, és ez egy teljesen másik világ, pláne Tirolban. Ez teljesen másik világ.
0: Gyönyörű, esőt.
1: Zöld fű, szakadó eső, ilyen gicses az egész, ilyen patakok csobognak a házak
0: lila
1: között.
0: Tehenek.
1: Lila tehenek. Nem is lilák, hanem gyönyörű szép tehenek, akik sokszor szabadon kóborolnak, de hogy ott este leült a levegő.
0: Szívesen lennél ott
1: tehén. Ott én lennék tehén, abszolút. És az teljesen más világ, és néztem a felhőket, elkezdett érdekelni, és mindegyik kikerüli a Kárpát-medence közepét.
0: Két felhő beszélget, figyelj, merre menjünk.
1: Igen, hát Budapest felé ne menjünk, meg az Alföld felé.
0: De
1: ne.
0: Miért?
1: Mert valahogy úgy megy az útvonal, nem tudom, hogy itt ez szabályozva van-e vagy sem, hogy nekik fölül kell menni, tehát Nyugat-Magyarország kap valamit, valamennyi esőt, és néha délről váratlanul megjelenik egy eső felhő. Egy kicsit úgy eseget, aztán eltűnik. De a közepe Magyarországnak, Alföld, a Tisza, Duna-Tisza köz, Budapest, stb., azt gondosan kikerülik. Nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy így elég nehéz így filozófusnak lenni.
0: Én mert... voltam most Gdańskban múlt héten.
1: És?
0: Találkoztam az esővel.
1: És?
0: Az állat úgy esett.
1: Hát ez az, ezt mondom izében is, Tilonban is.
0: Tudod, olyan direkt elővettem a fényképezőgépen, és csináltam egy fényképet. Tudod, úgy, hogy így a 10 méterre valaki szembe van veled, és nem látod. Uh-huh. Tehát, hogy így
1: olyan
0: vastagon.
1: Tehát, na, ezért nincs nálunk eső.
0: Mert ott
1: leesik.
0: Ezek a rohadt tiroli felhőkkel indultak, menjünk inkább fölfele.
1: Hát ezek biztos, hogy például Szlovákiát érintették, Csehországról ne is beszéljünk, Németországban komoly esők voltak. Éppként a Duna azért emelkedett meg, mert...
0: Hát nem azért, mert itt.
1: Nem, hát mert ott azért ott megemelkedett egy kicsit. Szóval ezzel valamit kéne tennünk.
0: Kéne a felhőkkel beszélni. Halló?
4: Szevasztok, jó reggelt!
0: Szevasz.
4: Én a fekete énekes hang és a fehér énekes hangra van egy kedvenc példám, a feketére a Freddie King, fehérnek. Bár néha nézek videókat, amik nagyon meglepőek, hogy fehér ember énekel, és elfordulsz, mint egy teljesen egy fekete énekel, de ez nagyon ritka, de Freddie King szerintem egy jó fekete hang, a fehér hangra pedig Tom Waits.
1: Az kellően rekedt a Tom Waits, igen.
4: Oké, de hogy én azt, hogy ezt nem tudnám elképzelni egy fekete úgy képét a Tom Waits hangjához.
0: De lehet, hogy azért ment ott, hogy ki a Tom Waits, mert láttad filmben.
4: Nem, csak simán.
1: Aha. És az simán idős Bob Dylan?
4: Jó.
0: Azért ezt egy vak tesztbe megnézném. De jó, amit mondasz. Figyelj, ez hülyeség persze, de figyelj, akkor most beteszem. Te tudod ki a Cassandra Wilson, ismerted?
4: Ó, várjál, nem. Na, de akkor... van egy, nem is tudom, kik voltak ők. Tudom, hogy férfi az énekes, de folyamatosan egy fekete nőnek a hangját hallom, és a pisztolyt tartanak a fejem. Ez is ma azt mondanám, hogy fekete nő énekel, de tudom, hogy egy férfi brutál. Már felteszem
0: az énekeket. Jó, akkor jó, most...
4: Ezek ritka példák nyilván.
1: Ja.
0: Akkor ez most, igen, tehát nem tudom, hogy ahhoz társítjuk hozzá, hogy tudjuk, hogy ki volt a Louis Armstrong, vagy a, nem tudom, vagy a Cassandra Wilson, és akkor rámozunk.
4: A hangját, hogy hallgatod, és ja. Nem tudom, hogy oda tudnál.
0: Figyelj, akkor te hallgatod a rádiót?
4: Igen, hát hogyha pár másodpercet vársz, mert interneten hallgatom, akkor
0: betartatkozni. Nem baj.
4: Jó, köszönöm.
0: Megmutatjuk Cassandra Wilsont. Hello. Akkor Cassandra Wilson.
1: Most.

0: Hát igen, ez volt. Ez volt Cassandra.
1: Meglepődtél, hogy a kab lett a...
2: Meg.
1: Ez.
2: Hogy az SFL kurat. Hát SFL. Hát hivatalosan a Színház és Művészeti Egyetem, és a kuratórium új elnöke az Kovács András Bálint. Meglepődtem, igen. Nem tudom egyébként, hogy ez most konkrétan mit jelent. Tehát valami technikai...
1: Hát lefagyott, nem érdekes, mondjad.
2: Jó, szóval én nem tudom egyébként, hogy szóval itt már ilyen szakmai dolgok, tehát ez nem is kívánok hozzászólni, hogy most maradnak-e a kuratóriumok, vagy nem maradnak, vagy... Tehát elméletileg nem kötelező egy kuratóriumnak lennie egy egyetemnek, szóval, hogy... Tehát vannak olyan egyetemek, ahol nincs kuratórium, meg ez a kekvák, oké, ebből kiszálltak az egyetemek, de attól még a kuratórium maradt. Most nem tudom, hogy átmeneti idő ideig marad a kuratórium, vagy nem átmeneti időre, ezt nem tudom. És azt meg külön nem tudom, az SFE belügyéről meg semmi tudása.
1: De hogy a KAB, hát elég régóta ismerjük a KAB-ot, igen. Sok minden volt.
2: Hát én most valószínűleg egy ilyen úgynevezett, nem, tényleg nem tudom, most nem ja. Éppen ezért nem tudok róla sokat beszélni. Hát ugye elismert esztét a tanszékvezető volt, intézetvezető az RT-n, és gondolom, hogy egy olyan hogy mondjam, szóval, hogy egy integritással bíró személy, gondolom, ezért lehetett ő a
1: választás.
2: Kovács András Bálint, igen, és hát akkor megváltjuk. Hát ez megint olyan, hogy most tulajdonképpen és akkor egy kicsit átugrok egy másik, szóval, hogy tehát egyrészt nagy jelentősége van annak, hogy ki kerül mostában a döntéshelyzetbe, mert ugye erről most nagy viták voltak az elmúlt hetekben, hogy most
1: még lesznek is.
2: És még lesznek is, csak hát nem kell azért ezt túl spirázni sem. Haló?
3: Szervuszok, jó reggelt kívánok a másik kiszáradó szigetről, hogy én üdvözölném ezt a Kovács András kinevezését, ha jobban ismerném, illetve mindegy. De hogy arra szeretném kérdezni, mint szakértő, hogy a film vonalon kineveztek egy nagyon szimpatikus hölgyet, akinek természetesen nem tudtam megjegyezni a nevét.
2: Petrányi Viktória.
3: Igen, Petrányi, köszönöm szépen. Aki állító, valami nagyon-nagyon profi minden vonalon.
2: Így van, erről. Így van. Oké. Okay. Jó.
3: Sziasztok.
2: Hello. A Petrányi Viktóriát jól ismerem. Egy nagyon... Egy igazi producer, aki... Szóval nem egy ilyen Filip típusú producer, vagy Fülöp, vagy... Tehát ő egy valódi, régóta a szakmában levő, hiteles producer, aki nemzetközi produkciókban nagyon erősen vesz részt. Tehát, hogy ő valóban benne van a világ vérkeringésébe, a filmes vérkeringésébe, nem állami milliárdok megcsapolásával építette fel a cégét, hanem voltak benne magyar filmek is, de nagyon sok bérmunka van, meg kóprodukció, és őt most, ha jól értettem, hát én nem beszéltem bele, mert most szerintem állandóan csöngelek a telefonjai, hogy ő a filmreform végigviteléért hát
1: felelős kormány
2: biztos, tehát neki az a feladata, hogy elindult egy filmreform folyamat, mint egyébként egy csomó minden elindult, és ez valóban bizonylag nagy erőket mozgósít most éppen a filmes közéletben, a szakmában, és ezeknek a folyamatoknak a koordinálása, megbeszélése, tárgyalása, vitáinak a felügyelete.
1: Hogy hogyan legyen,
2: mert itt ugye tényleg van egy olyan szándék, hogy mi fog sikerülni, azt nem tudjuk, de van egy olyan szándék, hogy helyezzük új alapokra ezt, amit úgy magyar, nem tudom, mozgókép, film, nem tudom, mindegy, hogy nevezzük, iparnak gondolunk, és akkor gondoljuk végig az állam szerepét, mit érdemes finanszírozni az államnak, mit nem érdemes finanszíroznia, és hát ez óriási területeket érint.
1: Tehát oktatás, filmes oktatás.
2: Itt van a filmgyártáson túl, tehát amit mindenki ugye el tud képzelni, hát ott vannak a televíziózás, a köz, a public service-nek, vagy akár a nem public service-nek a kérdései is, amik szintén tényezők egy mozgókép gyártásban, és akkor ott van az oktatás, meg a csomó minden.
1: Hát halom. A film, ugye az a, egy pillanat,
4: mert... Csak mondjad. Annyi, hogy a Kekvák 27, tehát jövő augusztus 1-jével szűnnek meg végleg.
2: Igen.
4: Fennmarad az, és gondolom erre az időre választották ezt az új kuratóriumot.
2: Igen, elképzelhető, csak mondom, nem tudom konkrétumot, tehát ezt lehet, Zsákos. Hogy te többet tudsz, haló. Na, szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat, ami zajlik, és ebben vannak viták, meg érdekütközések, meg minden, de hát ez egy vadi új kísérlet, társadalmi kísérlet, hogy egy szakma, vagy egy gazdasági tevékenység érintettjei hogy tudnak szóba állni egymással, hogy különböző érdekviszonyok mentén. És azon kívül, hogy ez egy bizonyos értelemben kompetitív helyzet, tehát ugye mindenki nem fog pénzt kapni, továbbra sem, sőt, én nem tudom, hogy egyáltalán, na mindegy, szóval ezeket a számokat nézve én is rosszul vagyok, amikor megtudok dolgokat, hogy mi történtek, de nem, azt direkt nem akarok ilyenekről beszélni, hogy tényleg az ember üvölteni tudott volna egy csomó esetben. Most meglátjuk, én azért bízom abban, hogy hiteles emberek fognak, hát hiteles emberek jelentek meg a porondon. Én ezt tudom mondani, tehát, hogy ahhoz képest, ami eddig volt, ez egy sok szempontból nagyon erős minőségi ugrás.
1: És nekem a veszőparipám az, hogy ugye a film mindig arról volt szó, hogy most miért kapott a K.L. Csaba ennyit, vagy nem, vagy nem tudom, a Petőfi film annyit, vagy, és miért nem az inkubátor program, és a nem tudom mi. De nem a film finanszírozáson belül is ez a Vajna tolta el abba az irányba, hogy az egész estés mozifilm, az a film, a többi nem. Tehát a rövid film, az animáció, a kísérleti, a doka, nem tudom, azokat úgy nagyjából leírtották. És a másik pedig, hogy a mozgókép, mint jelenség, az egy nagyon-nagyon összetett fesztiválok, kiadványok.
2: Rengeteg platform, rengeteg online, meg bizonyos értelemben egyébként paradox módon, és most én most nem fogok magammal sem egyetérteni, de mégis, hogy az, hogy volt egy olyan korszak, ami hát tulajdonképpen jobb, ha túlépünk rajta, most mondjuk így röviden, rettenetes korszakon vagyunk túl.
1: Figyelj is, ez elég hosszú volt.
2: Ez kurva hosszú volt, de mondjuk te a Vajnát említetted, a Vajna az még mindig ehhez az utóbbi, hát 19-ben halt meg a Vajna, tehát ahhoz képest az még mindig egy fokkal pozitívabb korszak volt szerintem, mint ez a legvége.
1: Ezzel nem értek egyet.
2: Jó, de én
1: ja, akkor is... A még rosszabbból van, a
2: így van, igen, tehát ne húzzunk teljesen egy egyenlőségkéret, de az mindenképpen... tehát volt egy nagyon... centralizált, stb. Pénzelosztási rendszer, ami nem volt jó, tehát ami nagyon nem volt jó. Produkált egyébként jó eredményeket is időközönként, de alapvetően nem értettünk egyet a működéssel. De természetesen hátszéllel, meg mindennel azért kinőttek olyan kezdeményezések ebben a nagyon nehéz időben, amik iszonyatosan jók, hogy létrejöttek. Mire most mondok az? Két fesztivált, amik alulról jöttek, nem állami, hogy mondjam, kijárással jöttek létre. Az egyik a Friss Hús, ami egy rövid filmfesztivál, és ők nagyon büszkén hirdetik, teljes joggal egyébként, ez egy fiatal csapat csinálta meg 10 fú, most nem is tudom hány évvel ezelőtt, hogy ez az egyetlen magyar nemzetközi filmfesztivál, ami Oscar kvalifikációs joggal bír. Tehát aki nyer a friss húson, az egyáltalán szóba jöhet. Az Oscarra nem lehet csak úgy bekerülni, tehát aki nyer, azt lehet nevezni az Oscarra. Akkor még nem jelenti azt, hogy ők bekerülnek a szűkített 10-be, de most tök mindegy, vagy... De ez mindenképpen egy elismerés. Ez azt jelenti, hogy ez egy jó fesztivál. A másik, ami most kezd nagyon lábra állni és erősödni, az szintén egy...
1: BIFF.
2: A BIFF. A Budapest International Film Festival, ami szintén egy nemzetközi fesztivál, szintén alulról jött, és eddig mondjuk úgy, hogy nem nagyon preferálta a NFI. Valószínűleg ebben is lesz most változás, de hogy két olyan, most a filmekről ne is beszéljünk, hogy hány film jött létre ingyen, vagy nevetséges összegből, hogy ilyen értelemben pedig mégiscsak kitermelt ez a nagyon nehéz korszak olyan csapatokat, embereket, akik elszántan csináltak valami releváns dolgot, és kiderült, hogy jó, amit csinálnak.
1: A Gyuri, ez nálam úgy, de ez súlyosan nem értek egyet. Ez igaz, amit mondasz. Tehát, hogy
2: azt mondtam, hogy ez a világok legjobbika.
1: Rettenetes körülmények vannak, attól még él és mozog egy csomó minden, igen. De most nem mondod azt, vagy azt, én azt mondom, hogy is az a sok ember, kinek elment az életkedve, elment Amerikába,
2: az
1: alkohol, a barátságot kötött, és ami nem készült el, az a sok érdekes film, ami sok fesztivál behalt, a kecskeméti animációstól, a nem tudom, míg a...
2: Igen, egy csomó veszteséggel járt, de ezzel most nem tudok, igen, tehát értem. Én nem úgy mondtam, hogy ez a, tehát mondom még egyszer, hogy magammal sem értek egyet, úgy kezdtem, természetesen, tehát tudnék vitatkozni magammal, de akkor mondjuk azt, hogy öröm látni azt, hogy ennek, tehát nagyon sok ember csinált filmet ebben az időszakban nulla forintból, nulla állami pénzből, ami azért mégiscsak egy tett. Nagyon sok jó dolog született. Rövid film, hosszú film, dokumentumfilm, mindenféle született a rendszeren kívül. Ezt mi ismerjük, ezt a dolgot, mert ezt már megtapasztaltuk egy picit idősebbek már korábban is. És nem gondoltuk, hogy ez visszajön, de visszajött. Haló.
5: Most hogy lesz ezzel a 200 családi pótlék emelés.
2: Téged érdekel a témánk? Vagy szeretnél beszélgetni?
5: Azt is szeretném tudni, hogy ez az augusztus 20-a
2: múlt. Jó, oké, köszönjük. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas korszak, amikor most újra húzalozzuk a játékszabályokat. Természetesen az állam, mint például az NFI, mint ilyen főfinanszírozó, az egyik, vagy hát az én elképzelésem szerint az egyik főfinanszírozó legyen.
1: Hát ez is egy probléma. A Vajna kifejezetten leírtotta a Nemzeti Kulturális Alapnak is volt filmes szakkollégiuma, volt az NMHH-nak, ami a tévének egy ilyen
2: föl... kicsit úgy beépült az NFI-be, aztán...
1: Igen, de szóval a több
2: jó, a Vajnának volt egy nagyon vitatható, vagy hát nagyon erősen vitatható elképzelése, hogy a magyar filmnek profinak kell lennie, és csak a hosszú játékfilm számít. Ő unta a dokfilmeket személyesen, ezt meg is mondta, tehát ezek nem voltak ilyen titkok.
1: Hát Hollywoodból jött.
2: Hollywoodból jött, és ő azt gondolta, hogy ő majd így fellendíti a magyar filmet, és akkor itt ilyen szupermenek, meg nem tudom, mik fognak gyártódni. Bizonyos fokig gyártódnak is szupermenek, csak nem magyar, hanem kiszolgáló, tehát szerviz üzemmódban működik egy csomó ember. És valóban a dokumentumfilmektől a rövid filmeken át, szóval azok mind ilyen kiszorított kategóriába kerültek, és egyáltalán nem érdekelte például ezt a korábbi rendszert sem, a filmek terjesztése, annak a közönségnek a kinevelése, igen, akik érzékenyek lehetnek a filmekre, ahol filmklubok, a vagy...
1: művész filmek.
2: Hát meg szóval úgy filmek. Egyáltalán a filmkultúrának, a nem tudom.
1: Jó az.
2: Igen, szóval, hogy ez az egész networking, ami a régen, én nem sírom vissza egyébként a Magyar Mozgókép Közalapítványt, én nem tudom, mindegy, én nem sírom vissza, de lényeg kétségtelen, hogy akkor volt például egy 4K-s kuratórium, kutatás, kísérlet,
1: képzés,
2: stb., ami nagyon jó kísérlet volt, és ezek mind mentek a jelentéktelen kategóriába sorolódtak, és hát az utóbbi időben pedig a KL még rátett a vajnára, tehát azért mondom, hogy a KL időszak az a tébolynak a csúcsfoka, amikor már Hunyadi sorozat készül. Na mindegy, hagyjuk. Szóval,
1: Petőfi, mint Superman.
2: Hát nem, de ez a Hunyadi éjszakem úgy fájt, hogy ez, tehát ha lehetne üvölteni, akkor üvöltenék napokig, hogyha szóval, na mindegy. És most van egy új helyzet, és akkor kíváncsian várjuk azt, hogy olyan emberek kerülnek most döntési helyzetbe, olyan mozgások indultak el, amik lényegesen minőségibbek, mint az eddigiek. Tehát ez már kicsit túl.
1: Nem. Én abszolút...
2: Azt, hogy mi lesz, azt nem tudom. Én nem tudom, hogy mi lesz, igen.
1: Figyelj, kimegyek az utcára, és nincsen a busz megállóban ilyen
2: parázs,
1: meg hogy a soros, meg a...
2: Igen, nincsen ezek a godosz észagyú.
1: Ez a gyűlölet eltűnt.
2: Igen.
1: Ez annyira felemelő. Én akartam mondani ezt, hogy a héten, ami eléggé foglalkoztatott, ez az Unger Anna ügy.
2: Hát gondolom, igen.
1: Hogy a... Hát ugye, aki esetleg nem tudná, ez a Nemzeti Vagyon Vissza VVVH hivatal élére pályáztak, nem meghallgatás, az országgyűlés kinevezte Unger Annát.
2: Egyébként már ez önmagában egy innováció volt, hogy nyílt abszolút pályázat volt.
1: Persze.
2: Tehát mielőtt itt nagyon...
1: És akkor elkezdődött egy ilyen hörgés a Facebook népe, vagy a belvárosi, nem tudom, vagy a külvárosi, vagy akárki, hogy hát a miért politológus, miért nem jogász, miért eddig nem vezetett nagy céget, vagy nem tudom, szóval egy ezerféle izével, és hogy hát ez megint milyen izé, és nem tudom, hogy, és ez annyira megdöbbentett, hogy egy ilyen katartikus pillanatban ez a 0412 elmúlt, ez az elmúlt 16 év, amire még akár térünk is vissza, hogy szerintem ez a bizalomról kéne szólni. Persze, tehát akkor mindig kell jelezni mindenféle szinten, a sajtó ezért van, meg a nem tudom, hogyha valamit látnak, ami nem jó, de az, hogy az Unger Anna, akiről két hete senki nem tudta.
2: Az most mindenki kicsoda, tudja, hogy kicsoda.
1: Arról mindenkinek van vélemény.
2: Így van, halló.
1: Tehát ez valami horror.
6: Unger Anna Róza, ezt bírom a rózát, a napjaink egy közmondása. Mindenki mindent mindenkinél jobban tud, kivéve ha baj van, mert akkor senki semmiről semmit se tud. Vihasa, aki kattintós. Köszi.
2: Hello. Egyébként meg jó, de hát ez,
1: figyelj,
2: ez
1: Gyuri,
2: egy jó dolog van ebben.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy jogállamiság van, és akkor van egy pályázat, van egy szűkítés, van meghallgatás, nem tudom, és ott általunk a többség által megválasztott
2: képviselőkön keresztül történt.
1: Igen, és akkor azt mondják, hogy ez. Tehát nem volt ott senki az érintetteken kívül, és úgy döntöttek, biztos. Hagyjuk, tehát legyen már az, ez egy paranoiás.
2: Igen, de nehéz. Én azért értem a érteni vélem a haló.
1: Akkor segíts, magyarázd, de én nem értem.
7: Jó reggelt, kis ember vagyok.
2: Hello.
7: Nem értek sem a vagyon visszaszerzéshez, sem a joghoz.
2: Mi nagyon értünk. Tudok,
1: én értek.
7: Én csak annyit tudok, hogy Unger Anna volt Orbán Balázs doktori disszertációjának az egyik kliense.
1: Na és akkor mi van?
7: És a doktori fokozat odaítélését javasolta.
2: Figyelj!
7: A dolgozatra, amiről mindenki tudta, hogy nem Orbán Balázs írta.
2: Te részt vettél nekem már ez, ilyen már doktori védésen? Részt vettél már ilyen?
7: Hát én egy egyszerű kis ember vagyok.
2: Tudom, csak azért...
7: Tehát itt már nekem ez egy kicsit problémás.
2: Figyelj, én beszélgettem, most csak, ha már így... Tehát kérdeztem kollégákat, akik jobban értettek ehhez a dologhoz, mert én is egy egyetemen dolgozom, és ott más egyetemi kollégákat is kérdeztem, és azt mondták, hogy az Orbán Balázsnak a dolgozata az, hogy mindenki tudta, hogy ezek ilyen zuhanyhíradós dolgok, ezt be kell bizonyítani, ha állítunk valamit. Tehát ez a mindenki...
7: Hát egy opponensnek pont ez lenne a dolga, nem?
2: Igen, de az opponens az elvégezte az opponensi munkáját, és nem talált olyan releváns kifogást, amiért elutasíthatta volna.
7: Aha.
2: Tehát ezért most ezt ne értékeljük túl.
7: Jó, én értem, mondom, nekem ez egy kicsit, ahogy mondani szokták, tehát nem olyan szeplőtlen az a fogantatás, mint amilyennek tűnik nekem ez a bajom. Még két dolgot mondanék, az egyik az, hogy tegnap volt Schiff Andrásnak a koncertje. Egyik szerencsés hallgatónk, Első István, ha jól tudom, akkor jelen volt, szívesen várnánk a beszámolóját, hogy milyen volt első kézből. És azt szeretném hogy mondani, hogy milyen felüdülés az, hogy nem Zotyit köpködünk futballmeccsen fő politikusként, hanem Schiff András koncertre járunk.
2: Így
7: és nem azt énekeljük, hogy piros volt a paradicsom, nem sárga. Tehát ami neked a kék plakátok hiánya, meg a gyűlölködés hiánya, az meg nekem ez, hogy egy Schiff András koncertre megy a felsővezet, és nem cigányzenét hallgat, amit ugye ne becsüljük le a cigányzenét természetesen, csak igen, tehát nem Mága Zoltán, hanem Schiff András, ez egy elég jelentős különbség.
1: Markáns.
2: Igen, de...
7: Még csak egy dolgot, amit elmondtam a Tilos Gutána letesz, hogy igaz, hogy a kekvák csak jövőre szűnnek meg, de a Schmidt Mária kekváját azt odaadták a Városliget ingatlanfejlesztő ZRT-nek, személyesen Györgyevics Benedeknek, aki már nyilatkozott erről a Kossuth Rádióban. Nem kell bemutatnom azt az embert.
2: Én mutasd be.
7: Kérlek szépen, Györgyevics Benedek azelőtt, na most elfelejtettem, hogy melyik az emberségben vett részt, amikor olyan nagyon sokan tönkrementek, onnan ment át a Városliget ingatlanfejlesztő ZRT-hez, személyesen felelős 250 milliárd forintnál több közpénz elkértéséről, személyesen felelős azért, hogy a rendőrök a kopaszokkal együtt szétvertek legális tüntetéseket, és ezt az embert most kitüntetik azzal, hogy odaadják neki a kekvát, és nyilatkozik az új Kossuth Rádióban. Hát nem szeretnék csépelt módon Brólit idézni.
1: Oké.
7: Okay. Őre, apám. Na te!
2: Oké, okay. Hello.
1: Jó.
2: Ezek, amiket itt felvetett a kis ember, ezek kicsit visszatérve a bizalmatlanság vonalra, és aztán erre egy kicsit rácsatlakoznék. Hát természetes, hogy bizalmatlanság van, mert a nagy remények azok kulturálisan ismerjük ezt a folyamatot, hogy nagy reményeink vannak, és aztán nem az történik, tehát az nem teljesen megalapozatlan a bizalmatlanság. Természetesen, és főleg, hogy mondjuk ezek a hangok, hogy mindenkinek van egy múltja, és...
1: Igen, de ez nem olyan nagy ez az ország, tehát most nem lehet mindent leváltani.
2: Na, de ez a probléma, hogy a április választás óta a lakosság nagy része ugyanaz. Úgy értem, döntő többsége. 90, nem tudom, 9%-a ugyanaz.
1: A lakosság.
2: Hát akik itt élnek, akik nem, és hát mindenkinek van egy múltja. És hát ugye ez, amit úgy szoktak mondani, hogy káder probléma, meg nem tudom mi, tehát nyilván van egy eredendő bizalmatlanság, amit én abszolút megértek, hogy aki a korábbi rendszernek a kedvezményezettje, vagy vezetője, vagy vezető pozícióban levő embere volt, azzal kapcsolatban vannak fenntartásaink. Én ezt többször is jeleztem már itt többször. Igen, ez így van. És akkor mit csináljunk? importáljunk külföldről?
1: Nem, nem. Szerintem egyrészt egy kis rugalmasság, tehát a, például a, én nagyon szeretem a magyar narancsot, van benne egy iszonyú jó a mostaniban, egy nagyon jó megemlékezés a Nádasról, egy Simonyi
2: Balázs
1: nevű írta, és az nagyon jó.
2: Igen.
1: Meg nem tudom, de van benne egy kis szöveg a Váradi Julitól, aki a Kerény Gyurit harabdája, hogy merő, ő volt a Kossuth igazgatója, amikor a Kossuth rádió vezetője, ami
2: 2010-ig ő volt, 2006 és 2010 között.
1: Hát, hogy akkor ő és a, őt nagy kirúgta, és a, rengeteg személyi sértettség, ilyen átfedés, izé-bizé, és a, szóval, hogy, hogy van egy ilyen tendencia, én értem, hogy miért. Vagy olvastam egy érdekes dolgot, hogy miért mennek be a magyar televízióba, vagy a rádióba, nem tudom kicsodák, hogy miért nem bojkottáljuk, mert még azok is ott vannak, akik, és azok sminkelek a felvétel előtt, akik azok, és hogy ne, és a, nem tudom. Ez egész elképesztő. Tehát komoly emberek azt mondják, hogy miért mennek be. A Csányi Vilmos volt a Kossuth rádióban, egy Orosz Csilla nevű nő, aki itt is sokat megfordult, szerkesztő most már, ugye a Kerény Gyuri felvette, és egy műsorban, és a Csányi 93 éves, vagy nem tudom, a végén azt mondta, hogy egyébként érdekes, hogy itt voltam, mert 16 éve nem volt ide senki. Igen. Egy ilyen elég komoly ember, nemzetközileg elismert, nem tudom, etológus, és akkor azt mondja, hogy hogy őt nem hívták ide. Most mondja azt a Csányi, hogy nem, én nem jövök ide, ebbe a szarba, mert a Kerényi az izé meg a nem tudom.
2: Nem, az
1: de, maraság.
2: Figyelj, de ezt hagyni kell, ezek menjenek ki, ezek az indulatok. És
1: szerintem, hogy ez van. Tehát, hogy
2: jó, a... szerintem arra, inkább arra érdemes figyelni, hogy nézzük meg, hogy itt mi történik, és azokra reflektáljunk. Tehát ugyanúgy, kritikai, meg nem tudom milyen módon. Tehát, hogy, de hát azért...
1: Ha jó, de érted, a kekvák, meg az egyetemek, meg minden szarra nyílt pályázatot hirdettek, lehetett jelentkezni, igen, megválasztották. Igen. Tehát nem lesz olyan, aki mindenkinek mindig...
2: Olyan nem lesz egy kicsi ország, teljesen szűz. Egyébként a Magyar Péter ugye nem olyan rég még fideszes volt, tehát, de ő hogy mondjam, az ő lendülete vitte át végül is ezt az egész április 12-t, meg az ő konoksága, meg nem tudom mi. Így van. Egyébként csak szeretném jelezni, hogy ez nagyon gyakran előfordult a magyar történelemben is, hogy például volt a magyar, az 56-os Most már lehet nevezni, ugye? Nem kell sajnálatos eseményeknek hívni. Tehát például ott volt egy miniszterelnök, akit úgy hívtak, hogy Nagy Imre. Igen. És Nagy Imre, neki is volt egy múltja. Igen. És

0: Mert addig el kell jutni, hogy valaki egy doktorit megvédjen, mert ott különböző stációk vannak, és ott különböző bizottságok előtt vannak.
1: Jó, de kedvesbe telefonálunk is azt, hogy mindenki tudja, hogy az nem ő írta.
0: Azon. Igen, de azt nem ez tudjuk, hülyeség. Ez azt gondolom, ez az zuhanyhíradó, hogy nem ő írta, ezt be kell bizonyítani.
1: Igen, de az abszolút.
0: Igen, ez nem
1: tudok. Erre a szoftverek.
0: De nem úgy, mert lehet, hogy a No Name Lajos írta, és arra meg nincsen szoftver.
1: Jó,
0: tehát, érted, szóval nem az, hogy kikopiszta, mint a volt köztársaság elnök, aki még nagyvonalúan csak Ctrl-C, Ctrl-V, ami akkor még nem volt, de hogy úgy másolt ki hatalmas fejezeteket, hanem úgy, hogy valakivel megélett. Tehát akkor most igen, és mit csináljunk? Ha én vagyok ott az oponás, akkor nem tudok ezzel az információval mit kezdeni, hogy mindenki tudja.
1: Ez.
0: Tehát ez egy nem, ezzel nem tudsz mit kezdeni, tehát oké. Na mindegy, szóval ez egy nem izgalmas az, hogy de azt én jónak gondolom viszont, hogy mindenki, tehát hogy érdekli az embereket. Azt szerintem az arra jó. Legalábbis egy szűk kört nagyon hát, érdekel.
1: Szerintem csökkenő,
0: de az a
1: ez mindig lesz, hogy,
0: igen.
1: Hogy a Váradi Júli megszólal, mert őt lehet, hogy kirúgták a rádió.
0: Igen, és ez valószínűleg az egy nagyon kellemetlen és nagyon fájdalmas dolgok. Jó, hát én most én is balaszkodhatnék az elmúlt 16 évről, de nem fogok. De mikor pályáztál utoljára?
1: Ez eszembe sem volt.
0: Na.
1: Figyelj, ránéztem, én azelőtt ugye szokva volt, és aztán utána volt, hogy így ránéztem a döntnökökre, hogy találtam, volt valami ilyen, hogy ez az NMHH-ba, és akkor ott nem tudom, feltűntek ilyen Gajdi Csottó, meg nem tudom, és akkor ez elfelejtődött. Meg aztán volt még egyszer-kétszer ránéztem arra, hogy a döntéseknek a listájára. És jó, akkor be kellett vennem egy nyugtatót, lefeküdnöm egy kicsit, hogy ne vigyen el azonnal a szívrom, és akkor én ezt felfüggesztettem. Ezt a...
0: Jó, tehát mi nem pályáztunk az utóbbi hosszú évek alatt. Most nyugodtan sírhatnék, hogy elvették a fiatalságomat, a középkorúságomat, a nem tudom mit, és akkor most itt állok öregen, és...
1: Jó, én nem a személyes...
0: Jó, csak mondom, egyébként annyit azért tegyünk hozzá, hogy a Kerényi Gyuri, vagy az Orosz Csilla, ők a Tilos Rádiónak nagyon jeles műsorkészítői voltak egy időben,
1: alapító
0: meg szállt, tehát akiknek iszonyatosan sokat hát köszönhetünk tulajdonképpen, tehát ezt nyugodtan mondjuk ki, tehát nem tehát,
1: nekem is effektíve.
0: Tehát azért gyurizunk, mert tényleg ez egy generációs élmény volt, egy szál. Na, tehát, hogy most nem a bennfentesség volt.
1: De ettől függetlenül egy jó szakembernek gondolom.
0: Én egy nagyon jónak gondolom. Most lehet, hogy ő hozott rossz döntéseket, vagy nem hozott.
1: Nem mondod.
0: Ezt én nem tudom, de...
1: Szerintem mindenki szokott hozni.
0: Igen, és mindenkinek van az életében egy fekete pont. Én egyet most bevallok.
1: Ne.
0: Én egyszer majdnem loptam lemezt Párizsban.
1: És miért nem? Nem
0: mert lebuktam. Nem loptam, csak úgy volt egy ilyen bolt, ahol ilyen nagyon fontos, hát még ilyen nagy koronglemezek, és akkor úgy néztem, hogy merre van a kijárat, és amikor már így, majdnem így, akkor így jött egy biztonsági őr, és megmutatta, hogy merre van a
1: kassa.
0: Jó, szóval, hogy meg egyéb bűneim is vannak, tehát egy hosszú listám van, de azt elvárni, hogy most ilyen patyolattiszta emberek jöjjenek minden irányból, az egy kicsit ilyen leányálom, vagy nem tudom. Fehér herceg lovon, nem?
1: Figyelj, én ezt egy kicsit tök jó, mondasz, egy kicsit általánosságba, tehát így fölemelném magam számára. Én azt gondolom, hogy én ennek az egész mostani folyamatnak, rendszernek egész egyszerűen bizalmat szavaztam. És elég sokan szavaztunk bizalmat ahhoz, hogy megszűnjön valami, és ez a bizalmam él. És élni is fog egy pár évig. Nem egy évig, egy pár évig, mondjuk 3-ig, és utána ahhoz képest egy év múlva lesz egy választás, és akkor addigra azért sok mindennek így

0: amihez nagyjából van közöm, az oktatás, vagy a kultúra, vagy a nem tudom, egy csomó mindenbe, egyszerűen ki fog derülni. Rettenetesen sokat dolgoznak. Tehát naponta kinyitom a megfelelő oldalakat, és látom, hogy kinevezték a Petrányi Vikit, a izét, leváltották a nem tudom kit, Iszonyatos munka, tehát az a... Jó, akkor másképpen, hogy miért nem ül már a Lázár, a Rogán és a nem tudom ki, miért nem ül még a izé. A nem tudom, és a, nem csinálnak semmit, hazudtak, nem teljesítik az ígéretüket. Hogyha mondjuk egy konkrét ügy, az MNB, vagy a MÁV felülvizsgálta, vagy a nem tudom, a lélegeztetőgépektől a izéig, hogyha azt három komoly embernek odaadod, hogy nézze át, az két év. Nem férne bele ide, a dosszié. Ugye, hogy banános láda.
1: Egy kis terautó.
0: Azért itt két eset van. Na, akkor te vagy a harmadik, mondjad.
2: Hogy én?
0: Mondjad.
2: Hát, örültetek már a független közmédia testületnek?
1: Még nem örültünk. Te örülsz?
2: Hát én már örülök, mert egy olyan hogy is mondjam, átlátszó és méltatlan támadást kellett visszavernie egy intézménynek, amit hát, hogy mondjam, demokráciaügyileg elég érdekes.
1: De mondjál akkor részleteket, nem értem.
2: Hát ugye van ez a közszolgálati tanács, ami ugye az MTVA-hoz tartozik, és ugye neki kellett megválasztania a független média, azt hiszem, hogy tanácsnak, akik ugye tulajdonosi, részben ilyen menedzsment tulajdonosi jogokkal bírnak az MTVA fölött, a három szakmai civil delegátját. És ugye hármat küld ebbe a kilenc fős grémiumba a TISZA, és hármat meg az ellenzék. És ugye három úgynevezett civil jelölt van. Itt ugye különböző média szakmai szervezetek jelölhettek embereket, de hát a Magyar Tartalomipari, nem tudom én, egyesület, akkor a Repropress valamilyen, mindenféle igazából ilyen, majd nevezik így média lobby cégeknek a Reklám Szövetség, és hát nagyon érdekes delegáltak jöttek, akik nehezményezték, hogy nem volt egyértelmű a jogalkotónak a megfogalmazása, hogy ezen az ülésen, ahol a jelölteket meghallgatták, hogy kik is szavazhatnak tulajdonképpen a jelöltekről. Ők azt gondolták, hogy a jelölő szervezeteknek is kellene szavazniuk. Mert hogy ők ezt is ki tudták belőle olvasni. Ez magyarul azt jelenti, hogyha mondjuk van 40 jelölő szervezet, érvényes jelöltel, akkor ők többségben vannak a közszolgálati tanács szavazatai előtt. Na hát ez szerencsére ez elbukott, ugye megpróbálták ezt mindenféle módon a szakmai jelöltek, hogy Bajer Judit lett az egyik, aki azt hiszem, hogy az elmete is lett, kiváló a médiajogász, illetve Sükrös Miklós, és talán Kollár Árpád a Tiszatájnak, ha jól tudom, alapító szerkesztője, tehát ők így hárman kerültek be. Szerintem ez öröm hír, még nem szavazta meg az országgyűlés, de legalább nagyon
1: szakmai jelöltek. Na, tehát akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen elindult egy folyamat.
2: Ugye itt még nem látjuk, hogy mi hova fut ki, de nagyon tanulságos volt látni ezeket az erőket, amikor a Reklámszövetségnek a delegátja úgy elmondja, hogy a közmédia szerintem, hogy mint van.
1: Oké. Köszi. Jó van, szevasz, hello. Jó, hát ez egy ilyen munkás időszak. Egyébként Magyarország sokkal izgalmasabb most szerintem, mint a világ országainak többsége.
0: Igen.
1: Ebből a szempontból.
0: Ez nyilván egy nagyon érdekes és egy komoly, hogy hogyan lehet egy rendszert egy ilyen felhatalmazással rendbehozni.
1: Igen.
0: De hagyj lépjek vissza. Tehát, hogy ezeket az ügyeket fölállítani egy intézményt, ezt a vagyon védelmi visszaszerzési, nem tudom, varázshivatalt, hát ez egy fél év, hogy beszarsz akkor is minden szabályzat, gépek, emberek.
1: Hát ezt ki kell találni a működést,
0: fantasztikus, mondják. Azt mondja a csaj, hogy meg fogják vizsgálni, ez az Unger Anna, hogy meg fogják vizsgálni, igen, hölgy, bocsánat, hogy azokat a cégeket, amelyeknek 70%-nál magasabb arányú árbevétele volt a közbeszerzésekből, azt eleve megvizsgálják. Uh-huh. Azokat a cégeket, ahol magasabb volt a profit ráta, amit kivettek, megvizsgálják. Most képzeld el ezt, ez mennyi munka ez a két mondat, amit kimondtam.
1: Brutális.
0: Tehát ha nem ebbe a rendszerbe, vagy az intézményekbe nem helyezzük be a bizalmunkat. Tehát, hogy érted, megválasztottuk őket, egy korrekciós képessége is megvan a Tiszának. Volt szó, hogy ezt kinevezik, azt nevezik.
1: Aztán kicsit
0: megtesztelték, igen, kiderült, nem tudom. De hogy ha tehát azt mondod, hogy izgalmas ez az ország. Izgalmas, de miért kellene azzal foglalkoznunk, hogy egy rendes országban, nem vagyok benne biztos, hogy Dániában egy átlag rádióhallgató tudja, hogy ki van a média hatóságban.
1: Dániának. Ugye, Dániában van egy relatíve stabil államaparátus, intézmények, ott lehetnek ügyek természetesen, de hát ott
0: biztos vannak.
1: Figyelj, hogyha véletlenül a normalitás felé mozdul el Magyarország, már pedig reméljük, hogy a felé fog elmozdulni, akkor minket is kevésbé fog érdekelni, hogy
0: hát ez az.
1: Hogy ki lesz.
0: Tehát most arról beszélünk, hogy kinevezik-e a Sükösd Miklóst meg a izé. Teljesen abszurd. Tehát, hogy de tök jó.
1: Most ezek szimbolikus jelentése van ezeknek. Tehát, hogy a Kerényi György lesz mondjuk a rádiónak az egyik vezetője, vagy a vezetője, annak van egy szimbolikus értéke. Ő érti a rádiózást, őt nagyon nehéz megfogni bármilyen...
0: Meg a Narancsból, meg a Tilos Rádió.
1: Csak a Tilos Rádiót vesszük, egy abszolút hiteles személy. Amikor kirúgták 2010-ben, akkor nem nyőszörgött, hanem elment fizikai munkásnak külföldre.
0: Meg Szlovákiába.
1: Tehát bejárt egy utat, és nem állt be a nem tudom hova. Tehát egy hiteles személy, lehet, hogy rossz döntéseket hozott, sok jó mellett, most ezt nem tudjuk, de hát egy szimbolikus értéke van ennek.
0: Igen, de ez nagyon, én ezt értem, ezt a habzást, meg azt mondta, hogy érdekes ország. Tényleg érdekes, mert Lengyelországban nem kétharmad van, ott még van cívódás, mi lesz,
1: hát ez a kétharmad eleve egy végtelen ökörség, a maga a kétharmad. Ezt a Fidesz találta ki.
0: Igen, de ezt reméljük, hogy lebontja a ciklus végére, igen. Lesz tényleg egy alkotmány, amit megszavaz a Isten.
1: Én abban reménykedem, hogy lesz egy kétfordulós választási rendszer, ezt a kétharmadot, hogy 45%-kal ne lehessen kétharmadot nyerni, igen, vagy 50-nel.
0: Győztes kompenzáció.
1: Ne, hát ezek
0: na jó, de ez viszont idő kell.
1: Tehát, persze.
0: Az jogos, most azt hiszem, reggel olvastam, hogy a Magyar Péter nem tudom kinek mit mondott, hogy hogyan lehetne felgyorsítani az ügyeket. A vidéki prókurátor az nagyon jókat ír, és azt mondja, hogy hát igen, akkor bizonyos bírókat szabaddá kell tenni, föl kell szabadítani más ügyeket, ügyek alól a szakértőket kell hozzárendelni. Tehát ez egy jó kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a folyamatokat gyorsítani, hogyan lehet technikailag, jogilag pénzparipát, fegyvert adni alájuk, de ezek akkor is nagyon lassú.
1: Nagyon lassú, ugye.
0: Egy
1: normál bírósági, tehát egy folyamat, per, hát ez hetek, hónapok, évek. Ja. Ugye, hát hányszor fordul elő. Na mindegy, szóval nagyon izgalmas szerintem az időszak. A francia forradalomban, ahol szintén tudták, hogy kellenek szimbolikus gesztusok.
0: Ja, ott volt az a izé, nem?
1: Az volt a az, nagy, az a, gilt, ami leesett, igen. Az a nagy éles fém darab, hogy tulajdonképpen ugye megkérdezhetnénk azt, hogy szegény 16. Lajos és szegény felesége.
0: És milyen gyorsan?
1: Miért kellett őket kivégezni?
3: Miért kellett őket lefejezni?
0: Hát a népharag.
3: Hát igen, de most, hogyha...
0: Kizsákmányoló arisztokrata.
3: Az oké.
0: Egy korszakot szimbolizálta.
3: Várjál, igen, de ők speciál, nem biztos, hogy ők személyesen voltak felelősek. Tehát úgy értem, hogy ők annyival felelősebbek voltak, jó, mint az elődök.
0: Nézzük a szemiotikáját. Ez azért egy erős jel, nem?
3: Ez egy szimbolikus gesztus. Igen. Tehát most a nép azt követeli, vagy azt várja el, hogy legyenek szimbolikus perek, szimbolikus események. Mi meg azt mondjuk, itt ebben mi egyetértünk, hogy legyenek, ha valaki bűnt követett el, az bűnhődjön, és ez történjen valamilyen jogállami szabály szerint.
0: Én tiltakozom, ne legyenek szimbolikus perek.
3: Nem szimbolikus, csak az...
0: Mindig is jogállam hívők voltunk.
3: Igen. Hát ha úgy szimbolikus, nem, a szimbolikust úgy értem, hogyha valaki csalt, lopott, hazudott, és kiderül róla, akkor ítéljék el, függetlenül attól, hogy kicsoda. Abszolút. De ennek van szimbolikus értéke. Hogy a nagyok is, mert azt mit mond a közember, ugyan már ezek úgyis levajazzák egymást között, úgysem fogják bántani egymást, ez mind egy csapat, ezek mind jóban vannak. És ezért, hát ezt mondja az utca embere nagyon sok esetben, hát ne viccelj már.
0: Hát az utca embere majd 4 év múlva menjen el választani, egyébként meg foglalkozzon az asszállyal, tehát hogy azt gondolom, hogy ez még mindig túlhabzik ez a dolog, és tényleg mögé kell rendelni az eszközöket, hogy rengeteg, uh-huh. rengeteg bűntény, vagy bűntényen határos szörnyű dolog, már most látszik, érted, hogy a lélegeztetőgép, amiket imádok, hogy ott valahol még mindig...
3: A lélegeztetőgép, az 2019 óta van nálunk napirenden.
0: És hogy már 10, ki is írtam azt annyira, hogy már látszik legalább 17 milliárd túlárazás. Kérlek szépen, az egyik beszerzője volt a lélegeztetőgépeknek a Gyömrői Sarok Projekt Szolgáltató Kft.
3: Ez csodás.
0: Tehát közbeiktattak egy csomó céget, általában ez volt a menet,
3: hogy hát mennyivel ne lesen visszakövetni.
0: A megvásárolt áru és a vég, ahova eljutott a termék, az közben volt még 3 üzem, aki mindig lefölözte, azért semmit nem csinált, biztos valahova tovább tolta, vagy valami jobb.
3: Hát egy része nálam maradt, egy része tovább.
0: De ezek már látszanak, pedig, és akkor majd, de megtörtént a feljelentés, megtörtént a íze, egy csomó ügy van, elég szigorú dolog lehet az ügyészség, a különböző nyomozók.
3: Honnan veszel annyi ügyészt?
0: Hát én remélem, hogy rehabilitálják. Azt mondta az Unger Anna, hogy legalább egy 1000 ügyész elfogadta a felkérést, igen.
3: Nem csak azért, ez is egy technikai dolog, közgazdász, nyomozó, stb. Tehát, hogy itt mérhetetlen mennyiségű emberre
0: hát remélem, van szükség. Remélem, mert ott volt ez a 65 fölött, nem tudom, hogy aki be van motiváció, meg a
3: hát ügyész minden lehetne 65 fölött.
0: Igen, simán.
3: Vezető vagy, nem tudom, az egy más kérdés.
0: Tehát egy csomó embert rehabilitálnak. Hát mindegy, hozzá kell rendelni.
3: Tanárokat is visszahívnak 65 fölött. Tehát...
0: Tényleg?
3: Persze. Na mindegy, szóval, hogy
0: szerintem... Csak ez a türelem, szeretet, béke.
3: De nincs erre precedens, Gyuri, de hát ezt értsd már meg, hogy nincs türelem. Tehát azt meg kell teremteni a türelem érzését, tehát valahogy lassan, a bizalom az lassan tudod, gyorsan elszáll, és nagyon lassan lehet kiépíteni. Most van egy időszak, reméljük, hogy lesz bizalom, megmarad, és akkor reméljük, hogy jó, azért marad meg, mert jól teljesítenek. Tehát nem azért, mert a bizalomnak maradnia kell, mert ha ne, akkor ne maradjon.
0: Ne, akkor ne.
3: Jó, de hát
0: akkor most... de ehhez meg idő kell.
3: Hát idő
0: kell. Tehát, hogy amíg ez elkezd működni, föláll az eredmények. Azt hiszem 111 napja, vagy nem tudom mi, van ez a... És közben volt egy nyár, és közben nagyon alapvető dolog. Most azt is olvastam reggel, hogy nem tudom, megint valamit sikerült, ilyen EU-s lemaradásból valami pénzek. De ahhoz 23 izét meg kellett változtatni törvényt.
3: Én olvastam egy olyat, hogy a Mohácsi híd, ami hát közismerten egy nagyon szimbolikus, fontos. Nagyon, nagyon fontos, úgy hogy ott most kell. A Vitézi Dávidnak sikerült elérnie, hogy kétszer egy sávos legyen a felvezető út, vagy nem tudom mi, és ezzel 80 milliárdot spóroltak.
0: De ezt tudod, mit jelent?
3: Igen.
0: Hogy ott az...
3: Igen. Azt.
0: Jézus. És hány ilyen?
3: Hány ilyen van? És hány ilyen dől ki naponta? Igen. Na jó. Szerintem valami szép zenével menjünk át a más vizekre.
0: Figyelj, még Kasszandra.
3: Persze, persze, abszolút.
0: Na, lenyugodunk. Hopsz. És már jön is. Cassandra Wilson, Traveling Mice.

0: Cassandra viszont.
1: Az nagyon szép volt. Nagyon szép volt.
0: Miles Davisnek tisztelgő albumáról egy darab. Erről lépjünk le, de egy érdekes dolog, ami megütötte a szememet, hogy egy olyan új törvényt hoztak a héten, hogy tulajdonképpen tágítják a vagyon visszaszerzési vagy a elkobzási lehetőségeket. Bassza meg, kurva.
1: Mi az?
0: Fontos a füles, hogy azoktól is el lehet venni a vagyont, akik közvetlenül nem vettek részt a bűncselekménybe, és úgy jutottak hozzá, hanem mások követték el azokat, és aztán így úgy amúgy hozzájuk került. És ezzel megfordul a bizonyítási kényszer. Ezt elfogadta a magyar parlament. Ez nagyon érdekes, tehát így közvetlenül, tehát tulajdonképpen azt jelenti, mondjuk, hogyha tegyük föl, lenne valaki, mondjuk egy vidéki gázszerelő, vagy
1: mindegy, valaki, és,
0: vagy valaki, akárki, és nagyon nagy vagyona van, ami olyan indokolatlannak tűnik, akkor elvileg azt el lehet kóhozni tőle, és megfordul a bizonyítási kényszer.
1: Tehát, hogy mit kell bizonyítani?
0: Nekik kell bizonyítani, hogy azt nem egy lélegeztető, ez a, nem tudom, ez a XKFT, ez nagyon sok pénz került, és nem tudom, ez egy erős lépés.
1: Erős lépés. Egyébként, nem mindegy, ez mindenütt, ez a Franciaországban is egy folyamatosan visszatérő dolog, de más kontextusban, persze ez nem az analógia, csak ez, hogy a nagyon nagy vagyonok, a nagyon nagy vagyonos emberek, azok hogy tudnának részt venni a költségvetés konszolidálásában. Szóval ott más, mert ott nem az az állítás, mert ott azért vannak valódi cégek is, mert ugye a Mészáros Lőrincnek a cégei azok, hát nem, én nem tudom megint,
0: ez
1: nem tudom, hogy azok valódi, vagy hogy mit teljesítettek, ezt nem tudom megítélni, de ott vannak ilyen nagy vállalatok, meg nagy magánvagyonok, amik már régóta épülnek, stb. Stb. Na mindegy, menjünk át, mert ezek ilyen vég nélküli. Te láttad az Odysseust?
0: Nem még. Te megnézted?
1: Én megnéztem.
0: És?
1: Hát nagyon érdekes, kaptam jegyet, igaz, hogy napközben néztem meg egy ilyen művészmoziban. A művészmoziban.
0: De kitől kaptál?
1: Hát a pénztárban.
0: Ja, úgy.
1: Aha. Öten voltunk, tehát volt hely.
0: Befért.
1: Volt hely. Nem, érdekes nagyon, mert ez egy ilyen iszonyatos nagyot futott film, és akkor gondoltam, nem volt nagyon nagy kedvem megnézni, de hát mondom, jó, mert nekem ez ilyen szakmai kötelességem látni. És azon kívül, hogy a jelentős részben halálosan unatkoztam, voltak benne azért jó részek is. De az egész de nagyon érdekes ez a ugye beszéltünk a filozófálásról, meg a nem tudom miről, hogy van a Christopher Nolanban van egy ilyen filozófáló hajlam, hogy majd akkor ő most megmondja, hogy milyen korban élünk, és hogy mi, és ugye itt is folyamatosan arról beszéltünk egészen mostanáig, hogy mennyi konfliktus van, nem csak a világban mennyi konfliktus van, hanem akár egy ilyen kis picike helyen, mint a Kárpát-medence, hogy milyen rettenetesen szertágazó konfliktus hegyek vannak, és aki itt eredményt akar elérni, az folyamatosan harcol, vagy hát küzd, vagy ütközik, vagy nem tudom kivel, és az nagyon érdekes, hogy hát tulajdonképpen ez az Odysseus mesének ez egyik féle olvasata, hogy Odysseus rengeteg emberrel küzd, tehát megállás nélkül harcol, és igazából sokszor, de most az nagyon érdekes, amikor ilyen meseszerű lesz, az szerintem borzalmas. Tehát amikor meglátom a Kükloppszot, akkor szóval minden, ami egy ilyen realitát, amikor így megmutat a film valamit, az egy félreértés. Vagy óriások jönnek, vagy...
0: És tényleg óriás?
1: Hát, hagyjuk. Szóval amikor már tényleg akkor már inkább azt én jobban szeretem, hogy van egy gyerekfilm, aminek egyébként tulajdonképpen rettenetes a története annak a úgymond gyerekfilmnek, egy birka krimi.
0: Hogy?
1: Ahogy ott történik egy gyilkosság, mint az Agatha Christie-nél, és aztán ezt kinyomozzák, és a birkák is ebben aktív részt vesznek. Na, most azok a birkák, azok marha jól vannak megcsinálva, azok a birkák.
0: Nem igaziak?
1: Hát figyelj, amennyiben a birka tud így érzelmeket mutatni, vagy hát akkor igaziak, igen. Ez egy hosszú idomítás. Tud, nem? Hát azt mondod a birkának,
0: hogy... vannak érzések.
1: Igen, gyere be, gondolj arra, hogy figyelj, ne grimaszolj túl sokat, ide állj be. Tehát nyilván ezek teljesen, nagyon sok birka van a filmben. Hogy az nekem sokkal hihetőbb volt, mint amikor itt a Kyklopsz, meg a Kirké, meg na mindegy. Szóval ez a része rettenetes, de azok a részek, amelyek tényleg a bosszú, a revans, a miért is, az viszont az sokkal érdekesebb volt. Semmiféle új, revelatív dolgot nem tartalmazott, de hát mondjuk az elég jó van kitalálva az eredeti történet. Tehát
0: az
1: alapanyag.
0: A irodalmi forgatók.
1: Igen, az elég jól sikerült, és hát az külön bája ennek a filmnek, hogy angolul beszél mindenki, ami természetesen, hát hogy beszéljen. Hát ógörögül nem beszéled mégsem, akkor azt nem is értenénk. De mondjuk azért az hogyha a Devecseri fordítás, vagy szóval ilyen na jó, tehát, hogy Alexandrusokban, az ugye elég jól van megírva. Na mindegy, csak gondoltam, hogy ezt megnézzem, mert hát ez a szóval egyik legnagyobb siker pillanatja a világon. És ez nagyon izgalmas az, hogy most tulajdonképpen ez egy klasszikus mozi, tehát ez mozira van kitalálva, tehát olyan hang a minden, és hogy az összes többi, ami nem ilyen mozi, az meg inkább ilyen art cinema lassanként. Tehát, hogy nagyon ketté válik a mezőny. Tehát most már egyre radikálisabban ketté válik. A 60-as, 70-es években még egy helyen ment a James Bond, meg a nem tudom, a Pierro, Bolond Pierro, vagy nem tudom mi, most már azért ez úgy nem feltétlenül igaz, tehát mást értünk mozinak. Na mindegy, csak egyszer gondoltam, beszéljünk majd róla. Nem mondom azt, hogy most rohanni kell megnézni. Bennem is volt fenntartás, de hát nagyon, aki szereti az ilyen kicsit ilyen gyerekmese típusú.
0: De most
1: nem dobtak fel.
0: Elvetted a kedvemet.
1: Hát igen, mert az, hogy az, amikor itt a Kyklopsz megeszi, na mindegy, szóval az egyik harcos. Szóval
0: az úgy mutató.
1: Hát olyan, ezt a Hitchcock sokkal jobban tudta már 80 éve, mi van most, 20... Igen, hát 70-80 éve, hogy nem biztos, hogy meg kell mutatni mindent. Tehát jobb, ha az néző elképzeli, mint hogyha ilyen meg van mutatva.
0: Na jó, de Hitchcock
1: az... Jó, az egy más volt, igen. Hello,
2: vendégszöveg, a szerző Kovács Zsolt választott apukám. Két soros. Egy kérdés. Sok jó film van. Választ, jó sok film van. Ciao.
1: Ciao, hello.
0: Az egyik kedvenc Hitchcock filmemben az, aki nőket erőszakol meg vélhetőleg, tehát azért az is lebeg, de vélhetőleg, és fölmegy egy nőhöz, és fölmegy a lépcsőn, becsönget, kinyílik az ajtó, és a kamera szép lassan elindul vissza, és kimegy az utcára.
1: Hát mert azt mondja, hogy ezt nem mutatom meg.
0: De figyelj, ez nagyon szép.
1: Persze. Na, erre mondom, hogy ez a...
0: Ez nem egy hollywoodi metód.
1: Lehetne ez is hollywoodi, és szerintem ugye itt egy kettős vállalásról van szó, mert azt mondja ez a film, hogy hát egyrészt kellően populárisnak kell lenni, tehát nyilván most erre azt fogják mondani sokan, hogy de mennyire klassz, hogy elkészült az Odysseus, mert így a világon nem tudom hány százmillió ember, vagy milliárd megtudja, hogy egyáltalán volt egy igen. hogy volt egy Odysseus történet valamikor.
0: Ókori.
1: Igen. Török. A másik, hogy, és hogy ezeknek az embereknek ez mennyire sokat ad, és ez valószínűleg így is van, mert nem tudták. Hát, hogyha mi megtudunk, vagy megnézünk egy történetet, amilyen nagyon érdekes és régi, meg nem tudom mi, akkor elcsodálkozunk. Tehát van egyfajta ilyen populáris igény, hogy legyen színes, szagos, emlékezetes pillanatok, ezek számomra rettenetesek az emlékezetes pillanatok. Amikor normális emberként viselkedik a film, tehát olyan kicsit olyan elhiszem a szituációt, hogy a Penelope kérői ott csúnyán viselkednek, és próbálják feleségül venni, hogy válasz valakit, meg nem tudom mi, azok sokkal hihetőbbek.
0: De mi arra gondolunk, hogy lehet, hogy Amerikában felment a Homérosz paperback kiadás eladási statisztikái.
1: Abban nem vagyok biztos, hogy de egyébként igen.
0: Sok.
1: Szerintem valamennyire fölment, igen, és hogy bekerült a közbeszédbe valamilyen szinten a Homérosz, mármint nem a Homérosz, az Odysseus karaktere. Mert hát most én például az Odysseus karakterével, azzal, hogy ez egy, hogy mennyire nehéz erről beszélni, nem értek a dologhoz, természetesen csak ilyen működve szinten. Mikor Hongkongban dolgoztam, akkor ugye ott szóba került az Odysseus, ugye a 2001 űrodüsszea kapcsán.
0: Hogy miért ez a címe?
1: Hát, hogy miért ez a címe, mert mondjuk egy teljesen más kultúrából jövő embernek, hát fogalma.
0: Who the fuck is?
1: Who the fuck? Tehát, hogy a 2001-et érti, de nem pontosan érti, hogy, mert egyébként az valóban egy ilyen filozofikus elképzelés, hogy akkor a 2001 űrodüsszea, amiben nem hangzik el az odüsszea a szó, tehát a történetben csak látens, vagy hogy mondjam, a mély rétegei utalnak a mitológikus
0: utazásra,
1: hogy ezt nem is olyan egyszerű elmondani. Tehát ilyen röviden, tehát akár egy óra alatt sem van egyszerű, hogy mi ez a történet, és mi a jelentősége. Tehát ebben a szempontból biztos nagyon, nagyon hasznos, és az is nagyon, hát ilyen, biztos ilyen népnevelő, vagy ilyen, hát, hogy ilyen szomorú képet fest, hogy az Odysseus azért azt mondja, hogy belefáradtam a harcba, ne legyen már harc. Tehát van egy ilyen, ha így veszük, egy message-e is, hogy, és hát ki az, aki ezzel nem értene egyet? Haló?
3: Jó reggelt, sziasztok! Én meghallgattam a Karsai György klasszika filológusnak így a előadását a Válasz Online-on, és mondta, hogy az első 3 vagy 5 percben az rögtön el kell felejteni az Odysseust, és aztán úgy nézte végig a filmet.
1: Hát nyilván magát az eredetit azt el lehet felejteni, hát nyilván ez egy iszonyatos hosszú szöveg, tehát abból nagyon radikálisan kell húzni, de az, hogy van benne Kyklopsz, meg Örvény, meg Skylloid, Karibdis, meg
3: Istelek,
1: szóval azért az szörnyűnalmas.
3: Szörnyűnalmas, és hogyha én egy ilyen multiplexben néztem, iszonyú hangeffektusok, rendesen megijedtem egy párszor, úgyhogy
1: amikor elaludtál, akkor hirtelen.
3: Hát mert igen, akkor felébresztett. De egyébként gyerekkoromban emlékszem, volt egy sorozat annak idején, amitől igazán kedvet kaptam, hogy foglalkozzak ezzel. Így a 70-es évek elején csináltak egy sorozatot belőle, és azért az valahogy szöveghű is, vagy igazán cselekményhű volt. Jó, hát mert mai szemmel gondolom, azért azt se lehet.
1: Figyelj, bizonyos értelemben ez is hű volt az eredetihez. Hát volt Faló, Trója, szóval, hogy mondjam, azért nem a Marsra mentek, tehát voltak istenek, nem tudom, tehát ez se teljesen a fantázia szülött.
3: Volt egyébként, emlékszem, volt egy ilyen Trója című film, ami szintén egy ilyen katasztrófa történet volt a Brad Pitt-tel, ugye a trói háborúról. Tehát aki egyszer már úgy igazán belemélyedt a könyvbe, meg a történetbe, igazán ezek a filmáldolgozások, hát kevés olyan, ami sikeres. Egyébként a magyar filmekkel ugyanígy van, ezek a klasszikus jókai filmekkel is, vagy bármelyikkel, hogy össze van csapva, ki van hagyva, gyakorlatilag nagy élményt igazán nem ad. Jó, köszi, hallgatok benneteket, sziasztok!
1: Oké, hello!
0: És a izét elolvastad, ha már említetted a háborút, a Krasznodar
1: háborús háborút? Az fantasztikus. Az a, mondom, ha én csak ezt, tehát ez alapján én mindent tiszteltem.
0: Én is elolvastam.
1: És?
0: Hát figyelj, nagyon zavarbejtő, nagyon furcsa azt kigondolni, hogy ez hogy jött. Tehát, hogy ilyen, nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyire tudatos a Pali, vagy ezt valahogy ilyen mélyből hozta föl. Tehát, hogy nem akarok nagy szavakat, de ez zseniális.
1: Tehát, hát igen, ez szóra jó.
0: Bevisz az erdőbe, így elindul egy ilyen sztori, olyan, amilyen, vagy van egy, sőt, van egy krimi,
1: hát van egy ilyen, majdnem egy ilyen filmnoáros hangulat van.
0: De maga ez a kézirat, ami most ez a kézirat, vagy az a kézirat, és a ez arra jutott eszembe, hogy a háború, nagyon jó a cím, tehát, hogy a háború,
1: és háború.
0: Ne legyen háború,
1: war and
0: háború,
1: war.
0: És hogy hova visz,
1: igen.
0: Ez a Masterman, mint ördög, és a...
1: Aki csak úgy ott néha megjelenik.
0: Igen, és a... Szóval nagyon filozófikus, nagyon zsigeri, nagyon emelkedett.
1: Van egy marha jó karakter benne, ez a Colin György, ami iszonyatosan nincs túlírva a karakter, de az egy, hogy mondjam, egy igazi filmkarakter egyébként, vagy szóval regény karakter, mert állandóan el akar valamit mesélni. Ez zseniális, ez a gondolat. Tehát ez tulajdonképpen megduplázza saját magát, vagy ha most ilyen értelmezést adunk neki, és van egy ember, aki állandóan el akar valamit mesélni. Hát tulajdonképpen az író ilyen, ja, nem? Vagy hát az a történetmesélő ilyen, és iszonyatosan hülye helyzetekben is mindig el akar mesélni a Corin mindent. Most ne spoilerezzünk nyilván, meg nem annyira könnyű olvasmány mindig, mint amennyire tűnhet, de én azt gondolom, hogy ez egy remek mű.
0: Figyelj, hogyha ez a könnyű olvasmány, ugye ezt már bevallottuk, hogy nem voltunk nagy krasznahorkai olvasók.
1: Hát eddig nem olvastam.
0: Igen, és akkor most elkezdtünk, én nekem ez a negyedik krasznahorkaim, és már semmilyen gondot nem okoz. Tehát egyszerűen hozzá szokott az én kognitív struktúráim, a nyelv.
1: Hát elfogadott, hogy ezek a hosszú mondatok.
0: Szóval egyáltalán nem. Tehát, hogy az elején azt mondtam, hogy akkor ez olyan, hogy akkor most mindent el kell zárni, le kell ülni, és iszonyúan koncentrálni, és ez nem. Egyszerűen van egy pillanat, amikor beszippam, mint az örvény, és akkor érzed, hogy ez egy tudatfolyam, vagy egy szöveg, vagy ezt a Corin... Igen.
1: Halló!
4: Sziasztok! Még egy gondolatig visszalentérni a
0: szájára. Bátran.
4: Nagyon bátran, hogy beszéljetek róla, meg kíváncsi voltam, hogy megnéztem.
1: Te láttad?
4: Én megnéztem, igen. Meg mi tagádon működtetünk egy kis olvasókört, és újraolvastuk a...
1: Fú, de komolyan. Na,
0: ez érdekes.
1: És ezt hogy csináltátok, erről tudsz mesélni, erről az olvasók, erről? Hogy ezt hogy csináltátok, ezt az újraolvastukat?
4: Hát az olvasók az úgy megy, hogy minden hónapban feldobunk. Hát ebben a kortárs magyar szépirodalmat, ez pont nem passzol, de gondoltuk felülünk egy picit erre a kulturális cunamira, és akkor ez egy jó apropó arra, hogy egy picit egy klasszikusokba is visszamegyünk, és volt egy ilyen, hogy olvasok körbe, tehát hogy mit tudom én, akkor kicsit maradnak harmadjon bele a Ulisszészbe, olvassuk el a Kirkét, Ezer hajót, Békeitakában. Szóval volt egy ilyen nyári feladat, hogy egyrészt magát az eredeti művet, aki tudja, nézze meg a filmet, biztosztásról véleménye, mert én vagy azt értem, hogy nem sokan beszélnek erről. Én egy kicsit hozzáolvastam, hogy Ritók Zsigmondot, és meg hát mindenki, ahogy tudott, tehát az alapmű plusz még egy kettő-három könyv, amit szívesen, amit ajánlottak a többiek. Ez egy ilyen kis közösség, kávézó.
1: Ez is csodálatos.
4: És akkor így minden hónap összejövünk, és...
1: Hányan olvastátok újra ezt az Odysseust?
4: Szerintem 16-an voltunk most ott.
1: Atyavilág, ez csodálatos. És miről beszéltetek utána?
4: Hát nyilván néztük ezt a részét, hogy én ugye nagyon abban az irányban voltam, hogy szerintem azért ez nem forgatókönyv. Tehát, hogy a nyelviség, hogy egyébként ez azért alapvetően egy orális kultúrából származik. Nekem az egy nagy kérdés, hogy szabad-e ilyet forgatókönyvként kezelni, mert hogyha bármikor elmondjuk azt, hogy most akkor Odüsszeia, akkor mindenkinek ezek a dolgok jutnak eszébe, hogy kikónak, külklopsz, megeszi durva jelenetek, most hogyha berakunk 200 millió dollárt, akkor még kurva nagyobb lesz a külklopsz. Tehát ezek így vizuálisan megoldható, miközben meg szerintem pont a lényeg sikkad el, mert azért ez mégiscsak egy szóveri kultúra, ami a hang, a szó, a nyelvezet. Most az, hogy abban van egyébként sztori, az azért kellett, hogy ne vonatkozzon a közönség, de hogy alapvetően, ha igaz, a Ritó Zsigmond írja, hogy ezért az énekmondó, a dalnok, ez azért alapvetően gyönyört akart okozni a hallgatóságnak. Igen. Azzal tudta elérni, hogy ugye, volt egy sztori, amit egyébként úgy alakított mindig, hogy milyen volt a közönség. Tehát, hogyha a trószoknak mondta, akkor ők nyertek. Tehát az, hogy ott azért ment egy ilyen manipuláció. Egyrészt, másrészt meg hát azért ez a hexameter, ez egy gyönyörű sodró valami.
1: Ez egy zene.
4: Igen, és akkor ugye erről is ment egy picit a beszélgetés, mert mi szoktunk filmetizni, szóval van egy ilyen kis dokufilmklubunk, meg zenét is hallgatunk, pont egy ilyen zaj happeningen vagyunk túl, ilyen kis kollektív zenélésen, és igen, tehát hogy ez az a kor, amikor nem is nagyon volt külön költészet, meg zene, tehát ez most nem vált szét, ha igaz, akkor ugye ezt is minimum ritmusra adták el, de hogy valami kis hangszerrel, lehet, hogy még mozgás is volt, de hogy ez nem egy tisztán nyelvszerű valami volt, hiszen ez úgy tudom, hogy 2007-ig írta le valaki, hívjuk
1: valakik.
4: Valakik többen, de az biztos, hogy azt megelőző 500 éve már fixen terjedt ez a szöveg.
1: Hát legalábbis motivumok biztosan.
4: Igen. Hát úgy nagyon sok, igen, és akkor ezeket nyilván jó, de akkor ez már 500 éve ment, és akkor utána nyilván tudjuk, hogy még milyen sztorit fog. Na szóval, hát így jönekről meg, hát nyilván van egy kicsit ilyen női irány is, hogy akkor ez hogy néz ki a női oldalról. Van egy két szerző, ilyen britek-amerikaiak, akik két-két megírták, vagy így a női szereplőket, vagy hát az Etrúdnak, ugye az nagyon népszerű volt nálunk a Pénelopéja, az egy viszonylag rövid és vicces és saranyos. És hát nem a reklám helye, de hogy a pajzs még itt még megkértük, hogy megért az Odüsszeiust, hogy azt adja elő nekem korálisan novemberre.
1: És? De lesz nálatok? Na, hát akkor szóljatok, hogy ez...
4: Az buli lesz, mert akkor végül is visszarakjuk ezt abba a formában.
1: Na, így van.
4: Erről is beszélgettünk, hogy azért ez a néma olvasás, ez nem egy régi dolog, tehát mi a kódex írogató szerzetesek is hangosan másolták, meg írogatták, tehát az, hogy magunkban olvasunk csendben, az hát ez egy pár száz éves
1: sztori. Igen, ezt feltétlenül a honlapunkra írt ki, jó? Ez a haza és haladás honlapra, hogy mikor van Agárdon a Pajzsmiki Odysseus szövege, akkor lehet, hogy oda megyünk.
4: Gyertek,
1: ha befogadtok, akkor lehet, hogyha ráérünk, akkor megyünk.
4: Már egyszer-kétszer, szóval úgy fűztem, hogy esetleg, mert ugye ő zenész, és nagyon, tehát, hogy ha nincs is nála a Formix, nem tudom, hogy hívják ezt a líra, vagy nem tudom, az régi hangszert, mert valószínűleg 2007 éve bazsajoknak, de hogyha valamit hozzá tud tenni, akár kis didzseridőt, vagy nem tudom, mi van neki, vagy meggajdolja ezt az egészet, akkor ez még hozzáad, úgyhogy most
1: ez még ilyet. Kulturális ajánló.
4: De a könyvet ajánlom, mert ez zsenel, Jaffa kiadó.
1: Oké.
4: Okay. Ő ugye azokat a részeket hexameterelte meg, amiket Homerosz kihagyott,
1: amit nem ért le, igen.
4: Siganos részleteket, azokat a Miki felfigyelt ezekre a dolgokra.
1: Hát van egy része az Odysseus történetnek, ami hát, szóval van benne némi erotika, hogy így
5: de fogalmazunk. Minden történetnek van olyan része, persze, amit nem írtak meg be.
1: Például a főhős nagyon gyakran, rendkívül ritkán asszisztálunk, a főhős elmegy WC-re.
5: De légy már ilyen...
1: Hát de nem, hát az is vagy, hogy éppen...
5: De nem, de eleve lényeges dolog a kihagyás.
1: Hát persze, mindenbe. Persze. Jó.
5: Figyelj, és ha már ez csodás, Hogy szerveződött ez össze, ez a kör?
4: Hát ugye ez úgy, hogy alapvetően van egy kis kávézó, abban mi dolgozunk a feleségemmel, és hát ez mit lehet csinálni kávézóban? Hát kicsi hely, Gárdonyban nagyon sok ember van, aki ide költözött, nem találja a kulturálisan a helyét, vagy hát a kulturálisan a testen, hogy és akkor ilyet, csak így nekem így beugrott egy ilyen, hogy kortárs nagyon simogató, és akkor hívom kortárs részeket, nem feltétlenül csak írókat, költőket, de bárki. De aztán rájöttem, hogy ez így nem, tehát hogy önmagában ez így kevés, azt mondom, hiába az van, amit csinálna Szabó András, akkor ezt nem feltétlenül is meg, úgyhogy arra gondoltuk, hogy termeljük ki a közönséget, most én nagyon csúnyán.
5: Ja.
4: És akkor mondjuk azt, hogy Dír, Puskás, Panni, ezt nem most rengeteget hallottam a Tűnös rádióban, én is várhattam, gyorsan, Pannit első oldal után éreztem, hogy hát ezt így, erről lehetne közösen dumálni, röhögni, felolvasni, hát egy ilyen jó péntek este.
6: Nagyon
4: jó. Megérdettem, és ott volt 15 ember.
6: Csodás.
4: Nem akartam hinni a szemem, nekem mondom, ez egy halott műfaj, hogy könyv, hogy olvas, hogy beszél erről. Tehát ez
6: ezt hogy mondtad, hogy kortárs magyar simogató?
4: Kortárs művész simogató, igen.
6: Kortárs művész simogató, nagyszerű.
4: És akkor azért már járt itt nálunk, azóta így sikerült azért sok mindenkit meghívni, szóval itt Tartinaktól, Spirón keresztül, hát még Nádas Gárdán is eljött, tök jó, tehát hogy így adják egymásnak a hírt, hogy itt ezen nem esszük meg őket. Hatalmas idő, és azó van a dologban, úgyhogy érdemes.
5: Figyelj!
4: Ez a lényeg, hogy igen.
5: És krasznahorkai Nádas az is megy.
4: Képzeld el, hogy igen, hogy a krasznahorkaival kezdtük az évet, mert hát figyelünk arra, hogy mi zajlik a világban.
5: Ja,
4: és egy kicsit a Nádasról lemaradtunk, most épp a cirkóval vagyok ilyen kis tárgyalásban, adják majd, de nagyon alacsony összegére a doksit, és akkor ezt levetíteni, meg közben tudunk vetíteni, és akkor a film, azért a Doksi Filmklub, meg a olvasókör azért ez elég jól átfed.
5: Szuper. Figyelj, ha ízért javaslom ezt a halott barátaimat, mm-hmm. és annak is rengeteg elágazása van, ugye, mert akkor lehet tovább menni a Porcelán, a Mésző, az Eszterházi.
6: Egyébként a Nádas zsengés. Készült egy dokfilm, ami most ingyen nézhető.
4: Igen, láttam, hogy forradt.
5: Hát én megnéztem.
6: Jó, csak mondom, hogy...
5: Igen,
4: okay. igen. Azt a cirkó forgalmaz egyébként.
6: Ja. Jó. Figyelj, egyszerűen csodás.
5: Egyébként szerintem mindenki csináljon olvasókört, meg igen. filmklubot, meg ilyen simogatót, ilyen kultúra simogatókat. Komolyan, ez iszonyú fontos.
6: Okay.
5: És akkor a végén beletorkoltuk nyáron egy szabad egyetembe.
4: Így.
6: Jó, szuper.
5: Hello, egy hello. Öröm volt.
6: Figyelj, ez egy kulturális ajánló volt, ami hosszabbra sikeredett, akkor mondjunk el egy kulturális ajánlót, hogy ma a Dürer kertben, Budapesten a Tilos
5: szülinap
6: lesz, ahol lehet ilyen marhaságokról beszélgetni egymással, műsorkészítőkkel, reméljük, hallgatókkal. Halló!
7: Szevasztok! Lehet még egy picit az Odysseus?
6: Hát egy picit, persze, gyere!
7: Röviden. Én angolul, vagy hát feliratosan néztem, és szörnyű az angolja. Tehát amikor mom, meg dad, így mondják az apjuknak, meg hogy let's go, meg ilyesmi, ezek azért elég gázok.
6: Igen, azt nem mondták, hogy okay, nem? Azt nem mondták.
7: Ezt így nem tudom. A másik meg, amit akartam mondani ezzel a küklopszal, meg a megfilmesítéssel, már így kifejezetten a végére is elgondolkodtatóan, hogy az életnél nem kell nagyobb filmrendező. Én láttam ezeket a felvételeket erről az áradásról, Nepálból.
6: Igen.
7: Hogy már tragédia, meg mit tudom én, de ezt hogy film, ilyet ki se lehet szerintem.
6: Igen, így van. Ez valamint a cunami volt, nem?
7: Nem tudom, mert erről most annyi ilyen footage készült, és ezek, mit tudom én, az X-en meg ilyen helyeken fönn vannak. Most már egy csomó jön az AI-jal, tehát nem tudod kiszűrni, hogy melyik volt az eredeti, meg melyik ilyen AI-os baromság, de pont ezen gondolkoztam el, hogy nem kell nekünk ilyen mindenféle moziba, mert az élet ezt hozza, és valamitől is veszi.
6: Nekem utoljára a cunami volt ilyen, a nagy cunami, ami vizuálisan...
7: Volt, talán kevesebb ilyen fotó, vagy...
6: Hát arról is volt, de jó. Na jó, oké.
7: Szevasztok!
1: Szóval tilos születésnap lesz a Dürerben.
0: Egyébként közben itt olvasom a cseten az ápolót, hogy neki megvan a Pajzsmiki könyve, de nem adja kölcsön a páros apukának. Ezúton üzenem az ápoló úrnak, hogy nekem meg megvan a Kondratisz kígyó, vagy Kondratász, bocsánat, kígyó pillantással, de én szívesen odaadom, visszaadom, akárhogy is. Tehát ez az irigység, hát ez egy szörnyű dolog. Tehát szörnyű dolog, és ezzel, mint egy hazai saladás becsületét kiküszöböm, ők majd jelezze nekem valamilyen formában, hogy hova küldjem, tegyem okay. a könyvet.
1: Szóval izgalmas időkben vagyunk. Ezek a tilos rendezvények, ezek nem teljesen a szürke, hogy mondjam, úgy sincs semmi gond típusú rendezvények közé sorolhatók, mert a Tilos Rádiónak szerintem lesz feladata a következő időszakban is, tehát sőt, egy picit ugye változik a világ, meg minden, és a Tilosnak is reagálni kell majd ezekre a változásokra.
0: Szerintem ez csodás. Tehát a kihívások.
1: Ez, itt most nagy új kihívásokra nézünk, mert most átalakul a média környezet, minden átalakul, és a
0: mi
1: Tilosnak. Hát mi valószínűleg nem fogunk már átalakulni. De, mint de, szervezet, igen.
0: Minden.
1: De hát te ugyanolyan leszel.
0: Figyelj, aki nem leszek ugyanolyan.
1: Nem leszek ugyanolyan?
0: Nem, csak a változás érdekes, meg úgyis persze. Minden változik.
1: Tehát. Jó, próbálunk változni, mondjuk így, és hogy...
0: Nem tudunk nem változni.
1: Persze, és hogy ez egy izgalmas időszak előtt állunk, lehet, hogy lesz új MNHH, hírközlési hivatal, oda is reméljük egy legitim személy.

0: játsszuk, ha tudjuk a műsort, meg a kapcsolódó dolgokat.
1: És még egy műsorajánlót hagyj tegyek.
0: Bátran.
1: Így a legvégén, még van egy percünk, hogy szeretnék ajánlani egy műsort, egy tilosos műsort, a Tudás és a Hatalomnak. Van egy múltkori száma, ami a Mohácsi vészről szól, az marha jó. Tehát minden, amit tudni szerettünk volna a Mohácsi vészről, arról itt hosszasan beszélgetnek, hogy mi történhetett, hogyan, miért, mi a mi elképzelt.
0: Tudás és Hatalom.
1: Tudás és Hatalom, meghallgatom. Egy nagyon színvonalas műsor.
0: Tedd meg máskor is, hogy ajánlatsz.
1: Persze, én rengeteg jó műsoron, tilosan. Egy ilyen zavar van, a bőség zavara.
0: Most komolyan, szevasztok. Szevasztok. Így nézzük, hogy...
1: In memoriam végső Zoltán.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős-nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Point Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonos

0: biztonságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra? A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengeélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
1: Ezek voltak a hírek.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és benne a Podmanicki Rulez műsorát, a rádió vitatkozós, beszélgetős, honismereti, helytörténeti, a MÁV-val is vitatkozós műsora. És a mai műsor résztvevői
1: Sali Noémi
2: és Zsupán András.
0: És miről beszélgetünk?
2: Hát több témánk is van mára, de amivel először kezdjük, az egy kis városi közélet lesz. Ugye volt egy bejelentés arról, hogy létrejön az FKT ismét. Ugye ez egy Budapest történetében rendkívül fontos rövidítés volt, ugye Fővárosi Közmunkatanácsnak volt a klasszikus rövidítése, de a szervezetnek a mostani neve az Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ugyanúgy FKT-FKT. És egy kicsit erről akarunk beszélni Noémivel, hogy ennek van-e jelentősége, és ha igen, akkor az mit jelez a város életében?
1: Most azt remélem, hogy majd megint lesz neki jelentősége, mert teljesen elképedtem, amikor most így a műsor kedvére egy kicsit utána mentem ennek, hogy mi van, és kiderült, hogy hát ezt már nem tudom, 18-ban egyszer megalapították, és nagyjából ugyanígy, hogy akkor a miniszterelnök, a főpolgármester, tehát ilyen szép címzetes szereplők, de hát magamat nézve az több, mint meglepő, hogy én ennek az előző, már évek óta létező közmunkatanácsnak a működéséről, a szereplőiről, tehát semmit nem tudtam, ez nem látszott. Lehet, hogy volt, aki látta, de hogy én nem láttam, az biztos, pedig
2: én láttam újságíróként,
1: látni.
2: De abban igazad van, hogy nem látszott, mert ugye ennek egy nagyon sajátos története volt, ugye ez egy olyan szervezet forma volt, ami teljesen a nagy politikai viszonyoknak kiszolgáltatlan működött, vagy nem működött az elmúlt időszakban. Ugye, hogyha visszaidézzük, mondtad, hogy 2018 az alapítási dátum, akkor ugye egy olyan szituáció volt, amiben egy politikai oldalon állt a kormány és a városvezetés, ugye Tarlós István volt a főpolgármester, és bőven a NER kellős közepén jártunk. De ez nem azt jelentette, hogy ez egy feszültségmentes viszony volt, tehát a közfejlesztések tanácsát már akkor is azért hozták létre, mert rengeteg feszültség terhelte az akkori városvezetésnek a viszonyát is a kormányzattal. Ugye emlékezhetünk rá, hogy ezek voltak a nagy Tarlós-Lázár háborúskodások, csörtéknek az időszaka, amikor állandóan az volt a kérdés, hogy a fejlesztési pénzeket miért Budapest kapja, és miért nem a vidék. Ugye ez mindig Lázár János így vetette föl, és egyébként a BKV finanszírozása körül folyamatosan állt a bál. Szóval, hogy nem volt ez egy felhőtlen dolog, és úgy tűnt, hogy szükség van egy olyan fórumra, ahol ezek a felek egymással beszélni tudnak. És kicsit ezt a feszültséget, ezt a Lázár-Tarlós feszültséget ugye lehet feloldani. Aztán ugye egy évvel később minden megváltozott, mert a főváros ellenzéki lett, Karácsony Gergely megnyerte a főpolgármester választást, és akkor úgy tűnt, hogy az FKT az annak lesz a fóruma, hogy az elején, erre már talán kevesen emlékeznek, de az elején viszonylag békülékeny hangnemben indult.
1: Igen, végül.
2: Emlékszem, maga a miniszterelnök jelentette ki azt, hogy hát, hogy Budapesten semmi olyasmi nem fog épülni, amit az új városvezetés nem akar, budapestiek nem akarnak. Tehát ez nagyon meg, hogy ők együttműködésre törekednek, nem lehet ellenség a városvezetés, stb. És akkor úgy tűnt, hogy az FKT lesz az a fórum, amin keresztül beszélni tudnak egymással a felek szakmai dolgokról, mert hogy van egy politikai szembenállás, más táborokhoz tartoznak ezek a szereplők, de mégis arról, hogy hol érdemes-e villamost építeni a műegyetem előtt, arról valahol azért kell tudni beszélni, és ennek megfelelően ebben az FKT-ben egyébként munka is folyt, tehát ez alapvetően, és ez egy vicces dolog, de ahogy a Karácsony Gergely ült fő egyik oldalról ott az asztalnál, a másik oldalnál pedig Gulyás Gergely volt, mint miniszterelnökséget vezető miniszter, aki kit vitt magával többnyire ezekre a tárgyalásokra, Fűries Balást és Vitézi Dávidot, tehát a szereplők egy része azért állandó, csak közben ugye változtak a viszonyok.
1: Szerepek változtak,
2: és itt azért folyt munka, meg ez egy darabig csendben működött. Aztán, ahogy körülbelül olyan, hát az én emlékeim szerint, de lehet, hogy ezt már rosszul idézem föl, olyan 2021-re biztos az lett a helyzet, hogy reménytelenül és végleg működésképtelenné vált ez a viszony, és teljesen egyértelműen onnantól, aki éheztetésre játszott ugye a kormányzat a várossal, a városvezetéssel szemben. Utána valójában nem nagyon volt már miről beszélni, és egy ponton túl nem hívták soha többet össze a testületet. Tehát nem szűnt meg hivatalosan egyébként érdekes módon, ez mindig is papíron létezett, de azt lehet mondani, az elmúlt 5 évben biztos, hogy már nem ülésezett.
1: Hát legfőbb ideje lesz, hogy most megint ülésezzen, és azért csak így emlékeztetőül a...
2: Közben van egy...
1: Hallgatónk van, igen. Igen.
0: Szevasz. Parancsolj.
3: Halló,
2: halló.
3: Szervusztok, Török András vagyok, és rendelően műsor hallgatom.
2: Hello, szia!
3: Egy rövid hozzászólást szeretnék tenni, amit Erő Zoltán barátom mondott nekem valamikor 20-ba.
2: Aha.
3: Kérdeztem, hogy hogy megy a hírig, és akkor azt mondta, hát nem is olyan rosszul, azt mondta, azt tudnám mondani, hogy egy fordított vízilabda meccs zajlik. Mondom, hát ezt hogy érted? Akkor azt mondta, hogy hát a vízilabdában látjuk, hogy fölül minden tulajdonképpen rendben, és alul leképik egymás tökeit.
2: Igen.
3: És hogy itt pedig az van, hogy fölül állandóan megy a hírig, de tulajdonképpen a víz alatt egész jól együttműködünk. Tehát ez a fordított vízilabda meccs. És egy-két év múlva kérdeztem, hogy Zoltán, hogy megy a fordított vízilabda meccs még mindig megy, és akkor ingatta szomorúan a fejét olyan 21-22-ben, hogy hát már nem jó a hasonlatom, hogy már valami újat kell kitalálni, mert minden megreke. Csak ezt akartam.
2: Hát igen, ez körülbelül az az időrend, igen, amire én is emlékszem, igen. hogy 20-ban még tényleg lehetett értelmes dolgokról láthatatlanul egyeztetni, 21 környékétől már nem.
3: Na jó, csak ennyit akartam.
2: Köszi, szia.
1: Köszi, ölünk, szia.
2: Hát a fő kérdés az, gondolsz, van ennek értelme? És ha igen, akkor mi?
1: Hogy én abból indulok ki, hogy minden ötödik magyar Budapesten él, és hogy a GDP 40%-a Budapesten termelődik. Úgyhogy semmelyik kormány soha semmilyen körülmények között, semmilyen helyzetben nem teheti meg azt, hogy szembefordul Budapesttel, már csak azért sem, mert de facto ez itt az ország fővárosa egyszer s mind. Hát nem lehet egy országot úgy kormányozni, hogy a fővárost ellenségként kezeljük, úgy se lehet kezelni, hogy a fővárost élből leszarjuk, és csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy most a vidék mit csinál. Ezt nem lehet, ez és nem lehet se lenyelni, se kiköpni. Valahogy tudomásul kell venni, hogy Budapest ez egy valami. És Budapest valóban nem olyan, mint az ország többi része, és el lehet szkanderezgetni, hogy most akkor hogy halunk éhen, hogyha nem terem a krumpli, meg mit tudom én, szóval sok mindent lehet mondani, de azt, hogy a főváros állandóan sarokba szorítva, pénzért könyörögve, vinyogva küzdjön a túlélésért, ezt tartósan nem lehet csinálni. És én állati nagyra értékelem a magyarnak azt a teljesítményét, amit 2 év alatt itt bemutatott, mert az egyszerűen verhetetlen, ilyen a magyar történelemben nem volt, hogy ő végigjárta tényleg az egész országot, elment a legkisebb falvakba, beszélgetett a legegyszerűbb emberekkel, és mindenkivel tudott kezet fogni, és mindenkivel tudott jobba lenni. Megválasztottuk, oké. Ebben a fővárosnak a nagy szerepe volt, azért ezt se szabad szem elől téveszteni, vagy neki nem lenne szabad szem elől téveszteni, hogy azért ebben az elsőprő győzelemben a budapesti szavazata is bőségesen benne volt, és neki valahogy most ezt a helyzetet muszáj kezelni. És nem lehet azt csinálni, hogy most van egy új kormány, amelyik végre nem olyan, mint a régi, de ugyanazt csinálja, mint a régi, mert hogy nem hajlandó, továbbra sem hajlandó láthatólag azokat a forrásokat biztosítani Budapestnek, amiket az Orbán kormány elvont. Mert most nagyon jó, hogy összeborultak, és én nagyon boldog voltam, hogy végre látok egy olyan jelenetet, ahol ez a két ember látszólag mosolyogva derűsen áll egymás mellett. De amikor a sajtótájékoztatón tegnap megkérdezték a magyartól, hogy visszaadja a főváros pénzét, hát olyan tehetséggel saszézott ki a válasz elől, hogy tiszta öröm volt hallgatni, és gyakorlatilag nem mondta egy szóval sem azt, hogy most ezt kezelni fogják, ezt a helyzetet. Az, hogy nem lehet, hogy ez meg, nem lehet, tényleg nem lehet, és tessék mondani, most mi fog történni. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy tényleg most a kormány ebben a kérdésben jobb belátásra tér, és hajlandó lesz odafigyelni arra, hogy Budapesten mi van, mert hogyha Budapest elkezd itt ellenségeskedni, és Budapest elkezd elégedetlenkedni, az nekik egyáltalán nem lesz jó, tekintve, hogy a magyar lakosság egyötödéről beszélünk. Úgyhogy... hogyha az ember visszanéz a régi közmunkatanácsra, akkor a régi közmunkatanácsnál azt tapasztalja, hogy ez egy politika független szervezet volt. Az igaz, hogy annak is a miniszterelnök volt hivatalosan.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy ezért, ugye ez egy fontos momentum azért.
1: Hát
2: hogy,
1: ott volt az András, mint a karácsonyfa legtetején az angyal, a angyalhajba burkolva ott üldögélt a karácsonyfa tetején, és nekem nincsenek adataim arról, hogy hányszor tolta oda az arcát Andrássy Gyula a Fővárosi Közmunkák Tanácsának bármilyen ülésére, vagy nem tudom én, elnökség akármiére, de azt tényszerűen tudjuk, hogy a munkát de facto Podmaniszky Frigyes végezte, ő irányította, ő volt az igazi főnök. Most itt még nem látom, hogy ebben az új...
2: Hát dehogy nem látod.
1: Hát
2: nyilván pontosan tudjuk, hogy ki játssza el a Podmaniszky Frigyes szerepét ebben a történetben, akkor, amikor a kormány által delegált és a tényleges hatalmat birtokló szeméről beszélünk, aki az összes fejlesztési kérdésben dönteni fog Budapesten. Nyilván látod.
1: Mondd ki.
2: Hát teljesen nyilvánvaló, hogy Vitézy Dávid az, aki ugyanezt ezt a szerepet fogja betölteni. Valóban Magyar Péter szerintem annyit fog megjelenni az FKT ülésein, mint Andrássy Gyula, és helyette delegálni fog egy olyan kormánytagot, egy olyan, ahogy annak idején ugye Podmaniszky Frigyest ugye a kormány delegálta ebbe a dologba, delegálni fog egy olyan kormánytagot, aki mindenben dönt, ez Vitézy Dávid lesz.
1: Hát nagyon remélem, hogy mindenben nem fog, vagy nem ő fog dönteni, de az biztos, hogy egyébként a teherbírása elképesztő, egyébként a szemben néhány látványos ellenségével, akiket olvasok a Facebookon, és mindig nagyon mulatságosnak találom azt a mértékű ellenségeskedést, ami bizonyos körök oldaláról őt körülveszi. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ő nagyon sok mindenre képes, és egyáltalán nem tartanám jónak azt, hogy ha az ő személyében egy ennyire, hogy mondjam, egyed uralomra lépő figurát kapnánk, mert hát ezt sokan sok helyen mondják, de én is mondom, hogy a hatalom koncentrációnak a mértéke az ne legyen már egészségtelen. Most ha azt kérdeznéd tőlem, hogy én kit neveznék meg ő helyette, kit látnék én szívesen a közmunkatanács élén, hát úgy ilyen az én hatszögletű fejem, egy nevet nem tudnék mondani. Tudnék mondani egy csapatot, aminek egy része már most a Városházán van, és az is kérdés, hogyha a Városházáról átdelegálnánk őket az FKT-ba, hogy akkor ő, az ő helyükre a fővárosnál kilépne. Úgyhogy azért ez természetesen ebben az egész új fölállásba kérdés, hogy tudunk-e minden posztra
2: úgy értem ezt a helyzetet, és szerintem ez van mögötte, hogy nem akarnak létrehozni egy szervezetet. Tehát ez az új FKT, ez önálló szervezettel nem rendelkezne, ez továbbra is fórum maradna, ahol a Városháza és a kormány egymással kommunikálni tud. Tehát vélhetően mindenki abban a szerepében vesz ebben részt, amit egyébként betölt az életben, tehát a BKK vezérigazgatója BKK vezérigazgatóként, a főkert vezetője főkertvezetőként, a kormány részéről Vitézy miniszterként, és egyszerűen ez egy olyan felület, amin beszélni tudnak. Nekem az a problémám ezzel az egésszel, vagy az a, hát most ez ilyen furán hangzik, de hogy ami már az eredeti FKT esetében is szerintem egy nagyon érdekes, alapvető kérdése a magyar történelmnek, és amiért, de nagyon úgy emlékszünk erre az FKT-ről, hogy mennyire jó volt, ugye ez, és tényleg, mert és megmutatott, tényleg, hogy mennyi minden épült, tényleg, ez egy nagy korszak a Budapestnek, amikor az FKT létezett. Ugyanakkor én ezt Gerő Andrástól, az elhunyt történésztől tanultam, és ebben szerintem neki nagyon igaza volt, bár ő ellentétes előjellel mondta ezt egy kissé, mint ahogy én most mondani fogom. De ő azt mondta, hogy Budapest mindig is a magyar állam reprezentatív vállalkozása volt. hogy ez a dualista főváros, amit annyira csodálunk, ez a világváros, és ennek az eszköze volt az FKT ennek a felépítésének, ez valójában soha nem önmagát építette, hanem Magyarország, és ilyen értemben a magyar állam, a magyar kormány volt az, amelyik rendkívüli összegeket csatornázott a fejlesztésébe, és cserébe tulajdonképpen folyamatosan a gyámsága alatt tartotta a várost, tehát Budapest a saját ügyeiben alapvetően nem intézkedett, vagy csak nagyon korlátozottan, és helyette igazából minden fontos kérdést, azt, hogy hol épüljenek föl a sugárutak, hol épüljenek föl a körutak, hol legyenek a hidak, hol legyen az országház, hol legyen a királyi, milyen legyen a királyi palota, stb. Ugye ezek voltak annak a korszaknak a fontos kérdései. Minden ilyen fontos kérdést az FKT-n keresztül magához vont az akkori kormányzat. És ezt ugye Gerő András ezt egy sikeres modellként interpretálta, sőt azt mondta, ő egyébként emellett érvelt, hogy ehhez kell visszatérni, hogy Magyarország túl kis ország ahhoz, hogy ne az állam fejlessze Budapestet, Budapest Magyarország kirakata, ez egy állami feladat tulajdonképpen, és az FKT modellhez való visszatérést ajánlotta akkor. Ez még bőven 18 előtt volt, amikor ő erről cikkeket is írt, meg én is beszélgettem vele. És én csak azt akarom mondani, hogy ennek van egy olyan interpretációja is, és ezt én egyébként magamhoz közelebbinek érzem, hogy az a magyar történelmi hagyomány, hogy gyenge a városi önrendelkezés. Közben van egy hallgatónk.
4: Egy kérdésem volna. Ferenc József, amikor Budapesten megfordult, akkor a mai OSK-ba mászkált, mint budai vár?
2: Hát persze, meg a, nem csak az OSK-ba, hanem a budai vár egészében. Tehát, hogy ugye a...
4: Gyakorlatilag mondd el, hogy volt?
2: Hát alapvetően a királyi lakosztályok azok nem abban az időben nem az OSK-s oldalon voltak, hanem a Duna felüli oldalon. Tehát a legrégebbi barokszárnyban, illetve az ahhoz kapcsolódó kupola alatti szárny. Hát ez ma a Nemzeti Galéria és a Történeti Múzeum. Ja. Ezek voltak tulajdonképpen a királyi lakosztályok. Ott lakott, tehát hogy amikor ide jött, akkor ott lakott, és ott akkor voltak ugye bálok, erre volt bálterem, tehát ugye az egész infrastruktúráját a palotának abban az időben használták.
1: Hát meg amit azért így mindig el szoktunk felejteni, és ez sokszor elhangzik, hogy már Ferenc József soha nem járt a várban,
2: de nem járt.
1: És ilyenkor én meg mindig elmondom, hogy ez egy marhaság, mert Budapesten Ferenc Józsefnek a vár volt a munkahelye, melynek következtében kihallgatások vannak, tárgyalások vannak, tanácskozások vannak, különböző fogadások vannak, diplomáciai megbeszélések, mit tudom én, akármi, ezek hol etetéssel is egybe vannak kötve, hol nem. És az, hogy Ferenc József ott alszik-e végül Budán, vagy pedig kimegy Gödöllőre, az megint egy másik kérdés. Ha szép idő van, lehet, hogy kimegy, de ha másnap reggel neki már nem tudom én, 7:30 tárgyalása van, akkor nyilván nem megy ki. Úgyhogy ez hülyeség, hogy ő soha ne lett volna a várba, mert nagyon is volt, és hát már a munkahelye volt a vár, hát most ezen nincs mit szépíteni.
2: Ez egy használatban lévő királyi palota volt, amikor itt volt.
4: És mennyire ment a nép közé, Ferenc Jóska?
2: Hát voltak, tudunk kocsikázásokról a Nagykörúton, a Nyugati pályaudvarnál, tehát ez létezett.
4: Itt meg rajongás övezte már akkor is a magyarok részéről, hát, vagy ez későbbi?
1: Éjjenezték mindig, amikor oda ment valahova avatni, átadni, ilyen sokszor van.
4: Mint a Mikábitáján a hercegnős effektus.
2: Hát, hogy mondjam, szerintem a magyarok viszonya Ferenc Józsefhez mindig is ellentmondásos volt egyébként.
4: Igen, mint ahogy Kádár is megtorlással kerül hatalomra.
2: Így van, tehát a megtorlás emléke azért sokakban ott volt, de egyébként ő a legjobb korszakában, tehát a dualista időszakban egy népszerű uralkodó volt itt Budapesten.
1: A kiegyezéskor végül is onnantól kezdve, hogy őt magyar királlyá koronázzák a magyaroknak, akkor ez egy nagyon szimbolikus dolog volt.
2: 67, igen.
1: Igen, úgyhogy onnantól a haláláig az érő alapjában véve, és jó.
4: Mert ez döbbenetes, hogy gyakorlatilag Ferenc Jóska, Horthy, Kádár, és hát most talán lezárult végre a Viktor időszak. Ja.
2: Jó, köszi, szervusz.
1: Szia.
2: Na, szóval, hogy ennek szerintem a pandantja, ennek a helyzetnek pedig az, hogy nincs igazi hagyománya annak, hogy Budapest a saját ügyeiben döntsön, hogy megfelelő forrásokkal és megfelelő szabadsággal rendelkezzen a fölött, hogy a város fejlesztése hogyan alakul, és én azt látom, hogy ez egy olyan olyan mély történelmi hagyomány, ami szemmel láthatólag újra és újra utat tör magának, minden megváltozott körülmények között és ellenére. Ez lehet, hogy egyszerűen Magyarország méretéből és a város méretéből fakad, tehát hogy olyan mérték, annyira kicsi ez az ország ehhez a nagyvároshoz,
1: most már
2: különösen, de ezek szerint akkor is valójában nem területre volt kicsi, de erőforrásra kicsi volt, mert ugye egy nagyon alacsony szintről modernizációt megcélzó ország volt ugye a dualizmus időszakában, hogy újra és újra ez történik, hogy Budapest egyfajta állami gyámság alatt, amit persze segítségként is meg lehet élni. Most Karácsony Gergelyen nagy erőfeszítéseket látok arra, hogy segítségként élje meg a helyzetet, ezért mosolyog ilyen szélesen. De hát valójában szerintem az történik, hogy Budapest összes fontos ügyében az FKT fog dönteni, az pedig azt jelenti, hogy a kormány fog dönteni, és Karácsony Gergely azért most jön ilyen szélesen, szerintem is annak örül, hogy legalább ott lehet az asztalnál, és nem az történik, mint mondjuk 2020 és 26 között, amikor ugyanez volt a helyzet, csak ott sem lehetett az asztalnál.
1: Nem tudom. A minden esetre az, hogy Budapestnek mekkora jelentősége, én ezt nem becsülöm alá pont azoknak a számoknak az alapján, amit az előbb itt fölemlegettem, tehát azért az, hogy a 40%-át adjuk a GDP-nek, mint város, az nem azt jelenti, hogy mi egy ilyen egérke vagyunk, aki a sarokban pislog. Az egy más kérdés, hogy mennyit hagynak meg Budapestnél. Hogy
2: hát az elvonás mértéke is szokásosan óriási.
1: Mennyit vesz el tőlünk, és hogy azt mennyire a budapestiek feje fölött és háta mögött osztja el, vissza, vagy lopja szét. Van hallgatunk.
2: Szervusz.
4: Sziasztok. Egy olyan kérdés lenne, hogy ez egy ilyen visszatérő motívum, hogy az állam tartja el KB Budapestet, hogy az állam támogatására rá van szorulva, amit mondtok több száz évre visszamenőleg, de hogy ennek úgy mélyen mi az oka?
2: Hát az elvonás mértéke.
4: A gazdasági súlya az mindig a lélekszám.
2: Hát az, amit a Noémi mondott, hogy hiába egy motor, tehát hiába egy gazdasági motor Budapest, ahol tényleg a GDP 40%-a megtermelődik, és hogyha ennek alapján nézzük, akkor Budapestnek elképesztően erősnek kellene lenni pénzügyi értelemben, de nem az, mert nagyon-nagyon magas az elvonás és az állami újraelosztás mértéke. Ez nyilván megint csak nem független attól, hogy nagyon nagy a fejlettségi differencia Budapest és az ország többi része között. Tehát az állami elvonásnak ezt a rendkívüli mértékét, ezt természetesen lehet indokolni valamely, tehát bizonyos mértékig mindenképpen azzal, hogy ilyen módon az állam ugye kiegyenlíti azt a differenciát, ami fejlettségben megvan a vidék és Budapest között. De a mérték olyan nagy, és annyira csekély mozgástere marad a városnak, hogy egész egyszerűen ezt a gyámolt helyzetet látjuk, annak ellenére, hogy egyébként, hogyha a bevételeknek egy nagyobb százaléka tudna helyben maradni, akkor nem ez állna elő.
4: De hogy akkor szerinted ez így volt mondjuk 150 évvel ezelőtt is?
2: Hogy hát ezt látjuk, ezt látjuk.
1: Hát azokról a számokról nekem nincsen tudomásom, hogy annak idején mennyit vont el az állam Budapesttől adóban, de hát volt akkor is egy csomó helyi adó, és a helyi adókat a helyi fejlesztésekre tudták költeni. És a másik meg az, hogy a városvidék között, mondjuk ha a falvak szempontjából nézi az ember, akkor nyilván a régi, tehát a Trianon előtti Magyarországon is a falvakban tudott lenni marha nagy szegénység, meg vidékek voltak, ahol tényleg rettenetesen nagyon szegények voltak. De a kiegyezéstől az első világháborúig azért az egész ország nagyon, nagyon jó ütemben fejlődött, és azt a fejlődést így vagy úgy mindenki érezte, még a szegények is. És volt egy csomó jelentős nagyvárosunk, amelyeknek a regionális szerepe sokkal nagyobb volt, mint ma, az ereje sokkal nagyobb volt, mint ma. Tehát olyanokra gondolok, mint mondjuk Kolozsvár, vagy Nagyvárad, vagy nem tudom, Szabadka, Újvidék, amik fontos csomópontok voltak minden szempontból, és hát amelyek a saját vidéküket húzták és emelték, és ott azért nagyon sok jelentős dolog történt, és volt jelentős fejlődés. Na most az, hogy egy ennyire egészségtelen vízfejé váltunk, hogy gyakorlatilag egyetlen igazán komoly nagyváros maradt 1920 után, és ez Budapest, és az ország belsejének a viszonylag fejletlen része az, ami megmaradt nekünk. mert jó, hát nem tudom, Győr igen, Debrecen igen, de azért ezek a régi, ezek a nagyvárosok, amik ma nagyvárosok, mondjuk egy Szeged, vagy egy Szombathely, vagy egy Miskolc, ez nem voltak tényező azért annak idején. Úgyhogy hát én, hogyha kormány lennék, akkor nagyon gyúrnék arra, hogy a vidéket helyzetbe hozzam, és a vidék legyen képes önjáróan már valahogyan kezelni a saját problémáit, és ne legyen kénytelen a kormány állandóan a budapesti emlőre csatlakoztatva működtetni az egész országot.
2: Azt azért szerintem érdemes lehetne, hogy ez a modell, amit az FKT is jelentett, és ami ezek szerint Magyarországon makacsul tovább él, tehát ez a fajta központosított állami fejlesztési modellje a fővárosoknak, ez egyébként egy nyugat-európai trend volt. Tehát emlékezhetünk rá, ugye, hogy ennek az első emblematikus megvalósítása az Párizs volt, ugye az Oszmán Báróféle nagyvárosfejlesztés, ami tulajdonképpen egy császári döntés nyomán kinevezett miniszteri biztos hajtotta végre, nem Párizs önkormányzata. De hát ugyanígy, hogyha megnézzük, akkor egy ugyanilyen központosított projekt volt Bécsben a Ringnek a kiépítése. Tehát az, hogy a modern fővárosokat intenzíven állami, kormányzati részvétellel és a döntéshozatal tulajdonképpen az állam által magához vonva hozták létre. Ebben Budapest egyébként a korszak modelljétől olyan nagyon nem különbözött, az európai modelljétől. Persze mondjuk Amerikában semmi ilyesmit nem látunk, ott ugye egyedül Washington működött hasonlóan, de ez egy teljesen fura dolog, egy város, aminek önkormányzata se volt egészen a 20. század közepéig, mert annyira ugye csak egy kormányzati kirakat volt, de az igazi amerikai nagyvárosokban, mondjuk New Yorkban, San Franciscóban, Chicagóban ugye semmi ilyesmit nem látunk, ott az állam egyetem vett részt a fejlesztésükben különösebben. De az európai modell az volt, hogy a fővárosokat tulajdonképpen mindenhol a központi kormányzat építette meg azon a módon, ahogyan azt látjuk. Az egy más kérdés, hogy azért a 20. század második felétől az önkormányzatiság szerepe a nyugat-európai modellben nagyon felértékelődött, és ma sokkal nagyobb a mozgástere egy nagyvárosi önkormányzatnak Nyugat-Európában, mint korábban volt, és sokkal nagyobb, mint nálunk. Tehát nálunk ez a fajta központosított, a 19. századi modell, ez tovább élni látszik.
4: Uh-huh. És egy olyan összehasonlítást tudtok mondani, hogy a állami elvonás a fővárosokban, Nyugat-Európában összehasonlítva Magyarországgal az hogy néz ki?
2: Hát én ilyet nem tudok neked mondani, mert ezt erre rá kéne rendesen kutatni, tehát én nem merek ilyesmit megtippelni. Én azt látom, én a fejlesztéseknek a mértékét látom. Tehát azt látom, hogy milyen fejlesztésekre vállalkozik egy nyugat-európai nagyváros a saját bevételeiből, és milyen fejlesztésekre vállalkozik Budapest, és ott óriási differencia látszik. Tehát nyugat-európai fővárosok metróvonalakat építenek. Hát egy vicc, ugye, hát fel sem merülhet az a fővárosi önkormányzat, amelyik azzal küzd, hogy 2 négyzetméteres járdaszigeteket törjön föl, és ott fűmagot ültessen, és ezt hatalmas sikerként kénytelen kommunikálni, föl sem merül, hogy ő egy metróvonalat építsen. Párizsban simán épít
0: Talán segítség van, hogy Bécs költségvetése 18-szor akkora, mint Budapest.
2: Ja, hát, és ugye a két város kb. Ugyanakkora. Okay, tehát, hogy igen, tehát, hogy ez körülbelül ez a szint.
1: Szóval, hát én az önkormányzatiságnak igen nagy híve és pártfogója és szorgalmazója vagyok, és az is most már nagyon-nagyon érik, hogy Budapestnek ezt a lehetetlen idióta szervezeti rendszerét, amiben működni kénytelen a rendszerváltás óta, tulajdonképpen már a 89 közös rendszerváltás óta, hogy ezt valahogyan változtassák meg, mert ez is egy tarthatatlan állapot, hogy van 24 nagyjából egyenrangú önkormányzat, és akkor mindenki a saját érdekeit próbálgatja itt érvényesíteni, miközben van egy főváros, és annak az egy fővárosnak megvannak azok az érdekei, vagy megvannak azok a hogy mondjam, fő teendői, amelyeket adott esetben az alsóbb rendű hát egységekkel szemben, a kerületekkel szemben is kellene tudni érvényesíteni, de ebben a mostani fölállásban nem tud. És lehet, hogy ezért is van ez, hogy most megint ehhez a modellhez térünk vissza, és hogy majd az állam már megint itt ebbe belebeszél, mert ebben a szervezeti rendszerben nem lesz képes a város egyről a kettőre jutni továbbra se. Figyelünk, szia!
5: Sziasztok! Ez még sose merült fel bennem, de ez nem pont szembe megy az európai egyik alapelvvel, a szubszidiaritás.
2: De, abszolút, abszolút. Persze, erről beszélünk, igen.
5: Nincsen semmi direktíva.
2: Nincsen direktíva, mert ebben egyébként, hogy mondjam, nagyon nagy differenciák vannak a különböző államok működése között. Tehát a központosítás mértékében óriási a lokális hagyomány különbség, és ebbe az Európai Unió ilyen értelemben így nem szól bele. Tehát az, hogy nem fogja megmondani nekünk. Mert ugye ráadásul ugye az van, hogy ez szerintem elég magyaros helyzet, hogy Budapest rendelkezik az összes kellékével az önigazgatásnak. Tehát ha nagyon föntről ránézel, akkor elsőre nem látod, hogy miért nincs valódi önkormányzatiság Budapest esetében, hiszen van főpolgármester, szabadon választott, nem a kormány által kinevezett, például Hollandiában a kormány kinevezi a polgármestereket. Egy demokratikus ország, senkiben nem merül föl, hogy ebbe bele lehetne szólni, de egyébként a holland polgármestereket egyszerűen kinevezi a kormány, mert egyszerűen egy végrehajtónak tekinti őket. Tehát minden modell van. Budapest látszólag, vagy Magyarország látszólag egy nagyon szubszidiáris modellt követ, egészen addig, amíg rá nem jössz, hogy valójában ugye nincs erő mögötte, tehát rendelkezik a látszattal, de nincs semmiféle jelentősége, vagy minimális jelentősége van a főpolgármesteri tisztségnek akkor, hogyha egyébként ennyire csekély mozgásteret hagy számára az állandó kiéheztetettség.
5: Most már csak azt kellene, hogy egy matematikai gazdasági modellben összehasonlítani az európai gyakorlatokat, és megnézni, hogy hát milyen hasznosak.
2: Ugye az a helyzet szerintem ráadásul, hogy ez egy ilyen önbeteljesítő állapot. Tehát az, hogy Budapest tartósan mindig így működik, és ennek a mértéken ugye az elmúlt bő évtizedben jelentősen nőtt is, tehát ugye az elvonás mértéke nőtt, az ugye annak az a következmény, hogy a város egyre rosszabbul látja el a feladatait, tehát mert csodák nincsenek, végső soron ugye azt tanulja meg ebből az egész közvélemény, hogy a fővárosi önkormányzat egy nem hatékony szervezet, egy sóhivatal, egy olyan szervezet, ami nem tud csinálni semmit. Ha valami látványos dolog történik, akkor azt az állam csinálja, ugye? Tehát szétnézel a városban, és azt mondod, hogy na mi épült? És hogyha megnézed, hogy mi épült, akkor az mindent az államot fogod mögötte látni, ami látványos. Ami... Hát ja, igen. Még persze valójában még azt is az állam építette, hogyha belegondolsz, mert egy félállami cég ugye odalapátolta el azt a pénzt, amit te befizettél a tankolásaidból. Tehát, de hogy ezt látod, és hogyha mellé teszed, hogy na mit épített a főváros? Hát a saját parkját a saját hátsó udvarában próbálja megcsinálni 8 éve. Vagy hát valószínűleg több, mert ha a Demszky-féle bontástól számítjuk, akkor nem tudom, 15-16 éve próbál egy parkot létrehozni a Károly körúton.
5: És akkor ez nem igaz, hogy fél állami cég, mert 15,6.
2: Hát ja, igen, most. Persze. Igen. De azért mégis egy erős állami irányítás alatt lévő cég, ez persze, van, hát ez igen. Szóval csak azt mondom, hogy miután ezt látod, hogy a városvezetés meg, a fővárosnak meg nem hatékony, az állam meg hatékony, ezért akármi fontosat szeretnél épülni, látni, automatikus azt mondja, hogy na, akkor építse az állam, ugye? Mert abból lesz valami. A Szegedi úton kiépítsen felüljárót, az állam, senki más, erre nyilván más képtelen, erre képtelen lehet a fővárosunk, és tényleg képtelen, ugye? Tehát ha rajta múlik, akkor soha nem lesz felüljáró, egy nyomorult felüljáróról beszélünk a Szegedi úton. Tehát, hogy ami szerintem szimptomatikus ebben a helyzetben, tehát ezért mondom, hogy egy ilyen önbeteljesítő állapot ez, hogy minél jobban elvonod a pénzt és a hatást, köröket, annál kevésbé látszik a fővesen, mert alkalmasnak arra, hogy bármit is csináljon, és emiatt így is maradunk.
5: Gazdálkodási szempontból nem biztos, hogy ez a megoldás. Lehet, hogy valahogy úgy kellene megoldani, hogy kötvényeket bocsát ki. Tehát, hogy nem biztos, hogy nyilván kötvényeket meg akkor tudnak kibocsátani, hogyha rendelkezne.
2: Hát bevételekkel. Hát, igen. Tehát,
5: hogy... De hogy a jövedelmekkel is rendelkezne, amit
2: hát, pontosan
5: dolgokat a kötvényekből finanszíroznak. Tehát, hogy csak ilyen Münchhausen módon lehetne ezt megcsinálni, mert ha az állam bizonyos feladatainak ellátására elvonja a fővárostól ezeket a jövedelmeket, összegeket, de hogy ez nem fog keletkezni a levegőből, hogyha viszont van egy olyan működő modell, ami pénzből pénzt csinál, és a kötvénykibocsátás alatt ezt értettem, hogy olyan üzleti vállalkozások, vagy olyan infrastruktúrák építése, ami pénzt hozhat a fővárosnak. Ez lehet.
2: Hát csak azért a közfeladatokra nem ez jellemző, sajnos.
5: Nem, nem csak közfeladatokra gondoltam, hanem a jövedelem forrásként nyilván nem azok a ami közvetlenül csak vinné a pénzt és közfeladatot lát el, hanem tudom is én, nyilván, hogyha van egy annak idején például a Siemensnek értékes lett volna a közvilágítási rendszer megszerzése, mert az alagutakban, amiben a kábelek futnak, az internet kiépítés, ez a kábelezést, én ilyesmikre gondoltam, hogy akár ilyen side projektként ki lehet használni ezeket a dolgokat, és a főváros önállóan tudná.
2: Hogy mondjam, valamilyen kreativitás az nyilván tök jó, de azért én azt gondolom, hogy ez egy olyan alapvető berendezkedése a magyar állam működésének, ami kormányzati döntés nélkül valójában nem megváltoztatható. És én, tehát mármint az elvonás mértékére gondolok, tehát én azt látom, hogy erre semmiféle szándék ténylegesen nincsen. Tehát
5: szerint... Azt hiszem, hogy kimondtad a kulcsmondatot, mert ezzel a teljes politikai, a hatalmi térképet átrajzolná.
2: Így van, pontosan.
5: Pontosan. Főváros, és innentől kezdve a bármikori magyar kormánynak nem lenne érdeke,
2: így
5: hogy
2: van.
5: Legalább...
2: Valójában nem érdekelt a kormány abban, hogy ezt elengedje, ezt a dolgot, mert mindenki szeret építkezni, mindenki szereti felmutatni azt, hogy ő milyen látványos dolgokat hozott létre, ellenben senki nem szereti elvinni a szemetet, úgyhogy, mert az ugye nem annyira látványos. Ezért aztán ez egy nagyon kényelmes leosztás a kormánynak, hogy a szemetet azt az ott hagyott nagyon kevés pénzből vigye el a fővárosi önkormányzat. Egyébként pedig, hogyha majd ott fogunk fotózkodni azon, hogy épült három új megálló, vagy nem is három, talán három vagy kettő?
1: Az
2: M3-asnak a meghosszabbításra három, gondolok, talán három, mindegy, de lehet, hogy csak kettő, most nem emlékszem pontosan, akkor majd ott fog a közlekedési és beruházási miniszter fotózkodni, és meghirdeti a 150%-os sikert, mert hogy ő megépítette a metrót, már pedig itt ezt a metrót építeni senki nem tudott, hát legyünk lenyűgözve a teljesítménytől. Most nem akarom kihegyezni arra, mert nem az ő személye az érdekes, mert ugyanezt csinálta másfajta projektekkel az előző kormányzat, tehát amikor gyönyörűen felújította mondjuk a Kossuth tér körüli épületeket, az nagyon látványos és hálás dolog volt. Természetesen soha nem lett volna erre módja a fővárosi önkormányzatnak. Ezt mondom, hogy ez egy leosztás, egy állandó leosztás, ami egyszerűen a politikusoknak, az országos politikusoknak egy kedvező leosztás, és ezért aztán nem látszik semmiféle szándék arra, hogy ezt ténylegesen felülírják. Miközben mondom, persze, nagyon örülök annak, hogy lesz egy fórum, amin legalább beszélni tudnak majd, mert a Városháza az elmúlt 6 évben arra se kapott lehetőséget, illetve elmondja, hogy mit szeretne.
5: De én konkrétan a rivális hatalmi központ kiépülését látom akadályként. Tehát nem az, hogy hanem hogy egyáltalán az a hatalmi előközpont, ami akár most a kétharmaddal a kormány kezében van, egy ilyen erős fővárossal sokkal kisebb súlyú lenne. És most nem is csak ezt tovább gondolva, nem is csak a mostani konkrét helyzetre gondolva,
2: hanem a mindenkorira. Igen. Ez így van. Hát az erős...
5: Nem lehet mi tovább az időtöket.
2: Köszi. Nyugaton az erős főpolgármesterek azok egy létező jelenség. Tehát nagyon sok főpolgármester egyébként aztán országos politikában komoly karriert tud befutni. Mondjuk ugye, ez most jó példa Nagy-Britannia, ahol ugye Andy Burnham, a mostani miniszterelnök, ugye elsőbben Manchester polgármestereként alapozta meg az ismertségét, tehát nem is a főváros, hanem ugye egy erős vidéki város polgármestereként. Zenélünk, papu?
1: Olyan régóta beszélünk, anélkül, hogy gondolnánk a hallgatókat.

0: A szabad és független tilos rádiót halljátok benne a Podmani Cirulis műsorát. És mivel folytatjuk?
1: Mit hallottunk? Azt mondd el előbb.
0: Ja, ez egy nagyon érdekes kis művecske volt, talán a legnagyobb presztízsű európai szimfonikus zenekar, a berlini filharmonikusok, aminek mindig gigászok álltak az élén a háború után, például Furtwängler, aztán Karajan, aztán Abbado, és Abbado után a nagyon fiatal, a 39 éves korában király által lovaggá ütött Simon Rattle, Sir Simon Rattle, aki hát elképesztően laza és könnyed dolgokkal is fűszerezte a műsorokat. Ez éppen egy kis jazz átirat volt, amit a berlini filharmonikusok játszott, és ő vezényelt egyébként.
2: Pontás. Köszönjük, papu. Nagyon jó volt. Na hát akkor most már pedig ilyen hiába olyan gyönyörű szépen felkészültem, hogy kifotóztam magamnak Siklósi László, hogyan épült Budapest a Fővárosi Közmunkák Tanácsának története 1870-től 1930-ig című remek könyvéből tartalomjegyzéket, hogy elmeséljem nektek, hogy a régi közmunkatanácsnak mi mindent köszönhettünk, de most már annyira kifutottunk az időből abban a témában, hogy már nem fogom, viszont most valaki bejelentkezett, úgyhogy várunk, szia!
3: Elmegyek, hogy megköszítom a régi közmunkatanácsról szóló érdekezést.
2: De már azt be is fejeztük.
3: Az merült föl bennem kérdésként, hogy hát egyrészt ez áldatlan állapot azt azért a Budapest és hozzáteszem Budapest környéke.
4: Igen, ez a másik, így van. Így van.
3: Tehát igen. Én, aki semmihez nem ért nyilvánvalóan, nem, visszamegyek az elejére. Én azt gondolom, hogy a mindenkori hatalom félve néz arra a konglomerátumra, ami gyakorlatilag, hát Magyarország ötödik jelen, aha, ugye lakosságilag. Sőt, ha ide veszünk érd meg stb., akkor hát bizony, minden negyedik, ötödik ember itt él ezen a, nem tudom, szűk Pest megyei területen, vagy Pest megy, nem tudom, mert a megyében igazán nem vagyok büfé, hogy melyik település tartozik hozzá. Tehát ugye az nagy kérdés, hogy miért nem, hogy a hatalomnak, a mindenkori hatalomnak miért nem érdeke az, hogy legyen egy támogató nagy szervezet, aki persze lehet ellen neki, hiszen ha egy nagy szervezet, tehát viszont az országnak a egy tizede, akkor az néha csöcöghet egyes döntések kapcsán. De hát ugyanígy lehet támogató is.
4: Hát ez ebben teljesen igazából, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amire fölhívod a figyelmet, fontos, hogy...
3: Hát, ha csak egy... Bocs, hogy csak megpróbálom befejezni, lekanyarítani. Ha csak a választásokat nézzük, lehet itt a értelmiségezni, meg körültőjazni, meg fiatalozni, de hát azért Budapest nagyot húzott a dolgokon. Tehát... azzal együtt, hogy nyilván itt is vannak ellenzők, meg ott is vannak ellenzők. És akkor egy nagyon pici kitekintés, hogy igenis nagyon-nagyon gyorsan át kellene gondolni magyarországi település szerkezetének azt a részét, hogy régiók legyenek. Igenis régiók, mert másképpen nem lehet. Hát látjuk az EU-s pénzek mindenfajta összefogásban, és csak a nagyobb régiók lehetnek. Nyilvánvaló, hogy így akkor Budapest behúz többet, de akkor legalább jogosan lehet azt mondani, hogy kérem szépen, mit emelitek meg az ország GDP-nek a felét, itt lakik minden negyedik ember, akkor tessék, visszaadunk jogokat, kötelességeket, és szálljatok be az országnak az építésébe. Úgyhogy én ezt gondolom. Egyébként pont tegnap sikerült egy kicsit más a téma, de azért ide csatlakozik megnézni a Gulyás Marcinak a Vidékre elmegyek című penészben. Mindenkinek ajánlom. Mindenkinek.
4: Nagyon, nagyon izgalmas dolog. Igen.
3: Azt a könyvet nem is ismertem. Én letapadtam ott a Város születiknél, mint szociológiai irodalom, aha, ugye ami érdés környéke, tehát pont ez a budapesti agglomerációról szakad, meg Ilyesnek a puszták népénél, de az, hogy ez a penészleki idézőjelben minta, ez évszázadokon keresztül, vagy hát igen, mondhatjuk azt, ez hogyan húzza le a vidéket, ez ami elképesztő.
4: Köszi szépen.
2: Köszönjük.
4: Szóval igen, amit elhangzott, az szerintem még egy tényleg egy borzasztó fontos dolog, hogy ez az FKT, ez egy teljesen 19. századi modell a tekintetben is, hogy ha belegondolunk, hogy mondjuk 1873-ban a tényleges város nem ért ki a saját határaiig, tehát Budapest akkori, ami kisebb volt, mint a mai, hiszen ez nem nagy Budapest, még nem voltak benne ugye az 50-ben hozzácsatolt falvak és elővárosok. De az a város nem ért, tehát Kőbánya nem ért ki a város határáig. Azért jött létre az új köztemető ott, ahol létrejött, mert ott egyébként izék voltak. Homoki szántóföldek, meg homoki borászat zajlott. Pont múltkor néztem utána a új köztemető létrehozásának valami történeti cikkhez, és kiderült, hogy azonkon a dűlőkön, ott Kőbánya szélén, ott homoki borászkodás folyt. Igen. És ez ugye, ez mondom, ez nem az 50-es városnak a határán belül vagyunk, hanem az 1873-as város nem ért ki a saját határa. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen város esetében kettő szereplő egyeztetése, a város és az állam, az egy logikus modell. Egy olyan város esetében, amiről ma beszélünk, aminek a tényleges határa, az ugye valahol Martonvásár, Érd, Dunavarsány, Délegyháza, és akkor így mehetünk körbe, hogy hol van, mert ez Budapestnek a tényleges határa. Tehát a mai Budapest az igenis ezekkel a településekkel szimbiózisban szorosan együtt él, ezeknek a településeknek az összes problémája terheli ugye a belső részt, és az összes ott nem megoldott probléma, mert nincs rá szándék, mert kis települési önkormányzatokra van hagyva. Hát aki, én ajánlom mindenkinek, hogy nézzen körül, hogy fejlődik mondjuk csak Délegyháza, ahol látszik, hogy egy falu hogy tudja lemenedzselni azt, amikor egyszer csak egy városnyi mennyiségű ember beszakad, és mindenki házakat épít, ahol gondol. Mert körülbelül ez történt ugye az elmúlt évtizedekben. Tehát semmiféle érdemi tervezés, érdemi regionális tervezés ezt az egész agglomerációt, hogy fog közlekedni, hogy fog vásárolni, hogy fog munkába járni, hogy fog iskolába járni, minden teljesen adhok benne. És akkor ugye létrehozunk egy FKT-t 2026-ban, ahol az agglomeráció nem jelenik meg. Ahol semmi nyoma annak, hogy ezek a problémák, ezek bárkit érdekelnének. Ahol az érdi polgármester nincs ott. Ugye? Hát szóval, hogy ez valójában őrület, igen, hogyha belegondolunk. Szentendre, Budaörs, így van, Veresegyház, hát ezek Budapest alvó városai, részei, az ő problémáik, azok Budapest problémái is. Szóval elképesztően 19. századi ez a modell így.
2: Na jó, igen, de nagyon elgondolkodtató az, amit most itt a hallgató mondott az előbb, hogy tehát ezt lehetne úgy is, hogy jobban vagyunk. Lehetne úgy is, hogy együttműködünk. Lehetne úgy is, hogy a kormány nem tekinti ellenségnek a fővárost, vagy nem néz rá gyanakodva, vagy nem vetélytársat keres benne, hanem harcostársat. És tulajdonképpen vajon miért is nem váltunk erre a szemléletre? Tehát, hogy lehet egy tetszőleges bármilyen kormánynak politikai érdeke az, hogy a saját fővárosa ellen dolgozzon, vagy hogy azt vetélytársnak és ellenfélnek tekintse, ahelyett, hogy a legelső számú partnerének tekintené, és ebben a szellemben igyekezne neki hát, minden támogatást igen. megadni.
4: Most ugye papíron szereti, ugye ez a nagy változás április óta, hogy mi korábban teljesen egyértelműen ez volt, amit mondasz, most papíron szereti, de egy kicsit úgy szereti, mint a házi állatát, hogy azért ő dönti el, hogy mikor mehet kipisilni. Tehát, hogy...
2: Igen, ez nagyon-nagyon elszomorít engem az az igazság, mert tele van már a hócipőm, na, tele van ezzel, hogy miért. És közben pedig a vidék fejlesztés az, hogy most tudunk közlekedni, ez egy nagyon szép és Istennek tetsző dolog, de hogy munkát adni az ottani embereknek, hogy az a fejlesztés, az a város számára jelentsen fejlődést. Hát most telekurták Debrecen környékét ezekkel a rettenetes akúgyárakkal. A város számára ez hol jelent fejlődést? Hát a város számára ez azt jelenti, hogy fenyeget építik az ivóvízbázisát. Szóval, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon másképpen kellene ezt az egészet átgondolni. Na, de most már térjünk át más vidám, és sajnos most, amiket kitaláltunk témaként, nem lesznek nagyon sokkal vidámabb kérdések, mert most így a szünet utánra azt terveztük, hogy az Erzsébet téri buszterminál szomorú sorsáról beszélgetünk, de te most írtál is erről.
4: Én írtam is most erről, mesélt. Igen. Igazából nekem sokszor ilyen indulatból születnek az írásaim. Most is az történt, hogy mikor láttam, hogy meki lett az Erzsébet téri buszpályaudvar épületéből, akkor elmentem megnézni, és olyan mértékig fölháborított, amit ott találtam, hogy ebből írtam egy anyagot. És nem azért, nem sznobizmusból, mintha bármi bajom lenne a Mekivel, és ne gondolnám azt, hogy ennek tökre helye van a modern városi életben, meg még csak azt se gondolom, hogy egy Meki nem működhet érdekes helyen. Tehát semmi bajom nincs például a nyugati pályaudvar McDonald's-ával. Sőt, igazából azt gondolom, hogy az eredeti, egyszerűen elő is írtam egy anyagot, amikor nemrég volt egy megújulás, és egy kicsit szerintem a posztmodernt lehántották róla, és az eredeti műemléki környezethez jobban illő, bár egy ilyen hűvösebb dizájnt kapott, de most nem erről akarok beszélni, meg nem is arról, hogy ott szerintem mi a baj, de alapvetően annak, hogy ott egy McDonald's működik, különösebb problémáját nem látom, tehát van ennek helye, és egy cikkben is írtam, hogy egyébként vannak a világban híres McDonald's-ok, tehát ez egy létező műfaj. Portóban van a világ legszebb McDonald's-a, ez az egykori Café Imperiálban működik. Lehet, hogy ha portói város történettel foglalkoznék, akkor kevésbé lennék ettől boldog, de azt gondolom, hogy a turista azért örül ennek, és bemegy, és szereti, hogy ott ül egy ilyen csodálatos Art Deco kávézóban, és mekizik. Nekem a saját kedvenc mekim az ennél bizonyos értelemben ártalmatlanabb. Az Rómában van, egészen kint a Via Appiának egy külső szakaszán, Frattokkében, ahol amikor építették a Mekit, ez egy borzalmas hely egyébként, tehát ez, tényleg semmi szép nincs benne. Ez egy külváros kivezető utak, ezek autókereskedések, szeméttelepek és

0: hogy szerintem a pályaudvar épülete abúvó, és pont azért, ami a kivételes építészeti minőségét adja, nem volt alkalmas a McDonald's alakításra. Tehát általánosságban lehet egy McDonald's érdekes épületben, ez az épület ellenben nem volt alkalmas arra, hogy McDonald's alakítsák, csak úgy volt alkalmas, hogy csúnyán megerőszakolták.
1: Mindenféle válaszfalakat raktak bele, ugye?
0: Hát így van.
1: Én csak a képeket láttam, még nem mentem oda megnézni, de amiket a képeken láttam, ez borzasztó.
0: Megszűnt a nagy egybetér. Tehát az, ami ennek, az épület kívülről szerencsére nem változott, ott nincs probléma. Ugye azt is érdemes azért leszögezni, hogy a pályaudvar egésze már hosszú évekkel ezelőtt ketté osztódott, ami önmagában sem jó. Ugye ez egy egységes épület volt, két pavilonnal a két szélén, indulási csarnok,
1: és igen. Az nagyon jó pofa volt, és ez egyáltalán nem köztudott, pedig szerintem azt valahogy meg lehetett, vagy meg kellett volna mutatni, akár csak egy ilyen gag formájában, hogy a régen a felső csomagtartó volt az autóbuszokon, a buszok tetejére pakolták a csomagokat, és úgy volt kialakítva a buszpályaudvar épülete, hogy az indulási oldal felső szintjén ki onnan lehetett pakolni a buszok tetejére. Hát ezt kindéri. Hát én, hogyha valaki engem kérdez, akkor odaállítok egy ilyen régi autóbuszt a közlekedési múzeumból, elkérek egy ilyen régi faros távolsági ikaruszt, megfelelő színben, megfelelő állapotban persze, őrzöm, vigyázok rá, hogy ne tudják összegrafitizni a vadállatok, meg összerúgdosni a hányóturista német gyerekek. Őrzöm, de megmutattam volna, hogy mi volt a lényege ennek az építészeti kialakításnak.
0: Ami hát nagyon menő, nagyon jó pofa volt.
1: És ez nagyon menő lett volna, és napközben föl lehetett volna szállni erre a buszra, és mit tudom én, ott hát kellett
0: fizetni. Lehet kávét is mérni benne, így van, hogyha a belső tér nem eredeti.
1: Igen, mint ahogy régen lehetett a távolsági buszokon kávézni, meg szendvicsezni, mert hogy a MÁV Autónak volt ilyen szolgáltatása, úgyhogy biztos, hogy én így a közlekedési múzeummal együttműködve valahogy megmutattam volna, hogy ez, gyerekek, itt ez Budapest legszebb autóbuszpályaudvara, mondjuk egész Közép-Európa egyik legszebb
0: modern épülete,
1: nagyon frankó épülete, és nem szétgányolni, és csak szedni kifelé belőle a pénzt, amennyit csak lehet, hanem megmutatni a város kellős közepén egy ilyet, és megmutatni, hogy ez miért érték. Tehát ugye most
0: ez a fő probléma ezzel az egészen, hogy ma az épületen csak ezt az egyet nem látod már, hogy miért érték.
1: Igen, ugyanúgy, ahogy a déli pályaudvar is szerencsétlen mostani állapotában egy vérhalál, és mindenki azt mondja, hogy egy hányás, és el kell takarítani, miközben megvannak a felelősei annak, hogy hogyan jutott idáig ez az épület, és ebben nagyon benne van az, hogy ugye most az elmúlt években csak ezt tolta a kormánypropaganda, hogy a régi az szép, az új az meg ronda, és hogy a kommunista építészet anyát. Egész Nyugat-Európában, ahol soha meg se érintette őket a szocializmusnak, nem, hogy a kommunizmusnak, a szocializmusnak a szele se, ugyanilyen épületek épültek, csak sokszor rosszabbak. És tehát ezeket az épületeket meg kéne becsülni, és pont most olvastam, már nem tudom kitől, sajnos szégyellem, elfelejtettem, de egy nagyon értelmes eszmefuttatást arról, hogy műemlékek szempontjából miért nagyon veszélyes a közelmúlt épületeivel való babrálás, mert hogy a közelmúlt az még túl közel van ahhoz, hogy értéket lássunk benne, és egy kicsit hátrébb lépsz, és onnantól kezdve már, és hogy most a retro menő, hát a retro az én gyerekkorom ember. Hát az 1960-70-es évek, ami most menőség és retro, az az én kis gyerekkorom, amiben én egyébként nem sok szépet, vagy mentendőt, vagy értékeset látok, de mégis. És ha még egy kicsit visszalépek, akkor meg ott már én is úgy
0: hát
1: vagyok
0: igen,
1: vele,
0: és azért hogy... azt azért itt szerintem érdemes kiemelni, hogy ez egy modern épület, és nem az a fajta szocmodernnek, vagy késő modernnek nevezett korszak, hogy 60-70-esek, nem. Ez 1949 Nyíri István, közvetlenül a szociál fordulat elrendelése előtt, tehát amikor az építészetet kötelezően átállították arra, hogy sztálini modorban kell tervezni, és pont a modern volt a megbélyegzett.

0: utolsó,
1: a koalíciós évek utolsó nagy dobása, ez még nem rákosi. Nem rákosi. Bizarr módon egyébként én ezt nem tudtam, csak most, amikor utána néztem a történetének. Ugye annyira ott következett be ez a kötelező fordulat, amikor letiltották a nyugatiasnak tekintett modern stílusban való tervezésről az építészeket, hogy már nem jelentek meg az újonnan elkészült autóbuszpadról a kritikák akkor a beli sajtóban. Mert közben mire megépült, addigra ez tilossá vált, pont. Úgyhogy egy a reprezentatív beruházása volt egyébként a 40-es évek végének, hiszen ezért ez egy nagyon komoly létesítmény volt, de egy darab kritika nem jelenhetett meg róla, mert hogy addigra már, ugye ez hirtelen betiltottá vált.
0: Nem lehetett megdicsérni,
1: és mivel próbáltak enyhíteni a problémán, gyorsan készítettek 3 darab tondót a belső térbe, amik Rákosit, Sztálint és Lenint ábrázolták, és azokat fölrakták. Teljesen oda nem illően, tehát ezek látod, leesik az épületről gyakorlatilag, a dolog, ha megnézed régi fotókon, 56-ban le is verték természetesen, aztán utána nem került vissza. De ezzel próbálták egy picit meg ilyen, hát a Fortepánon van egy csodálatos fotósorozat, még szerencse, mert most már csak fotókon lehet ennek az épületnek a belső terét megcsodálni, ugye, ahol a 49-es átadáskor fotózta végig az uvaterv, mert ugye ennek egyébként az állami tervezővállalat volt a tervezési keret, amiben Nyíri István dolgozott, az uvaterv elődje, még valahogy másként hívták AEMI, vagy nem tudom, most nem fog eszembe jutni, de az uvaterv archívumában őrződött meg ez a fotósorozat, és ott látszik, hogy hát ez a házi hekkelés, hogy ilyen kis zászlókon még a galériáról kiaggatták szocializmus nagyjait, hogy valahogy egy picit ugye ezt a nagyon letisztult, nagyon elegáns, nagyon nyugatias modern, mert ez egy borzasztóan nyugatias modern belső tér volt. Tehát ez a maga eleganciával, ilyeneket építettek Finnországban meg az Egyesült Államokban egyébként.
0: Hát ezt mondom, hogy az egész korabeli nyugati Európa ilyen épületet.
1: Tehát és elsősorban ez, tehát a Nyíri, ugye a két háború közötti korszaknak volt az egyik vezető építésze, és ő nem tudott rossz minőségben tervezni. Tehát egész egyszerűen ott volt ez a romba dőlt Budapest, amiben tényleg, hát hogyha az ember megnézi a városnak a korabeli képét 49-ben, de még az 50-es évek végén is, 10 évvel később is, minden szétlőve, minden rom, minden fokhi, minden belövés, úgy borzasztó az egész, ahogy van, látszik, hogy végigment a vihar.
0: Én emlékszem, hát én 1962-ben lettem iskolás, és akkorról már nagyon-nagyon világos képi emlékeim vannak a városról, és mindenhol még ott voltak, igen, a lövésnyomok, a romok, az üres telkeken felhalmozva a rom köve, igen. A nem tudom én, a lebontott háznak az építő elemei még ottan ilyen slichtolt halmokba álltak, ott verte föl őket a gaz, én ezekre jól emlékszem. Úgyhogy,
1: és ennek igen. a közepére berakni egy ilyen csillogó, fehér, nemes kővel burkolt, meg terméskővel burkolt üvegtéglás lépcsőházú, tehát az egész olyan minőségi differencia lehetett ezzel a viharvert környezettel, amikor megépült, hogy el se tudjuk ma már ezt képzelni róla.
0: Ez tényleg a jövőt jelentette.
1: Abszolút, igen.
0: Figyelünk, szia!
2: Ja, sziasztok, elnézést, ez a golyó ütötte cuccon, kaptam fel a fülemet megint, és a 8. kerületben van még olyan ház.
1: Van még egy-kettő, igen.
0: Az első kerületben is van.
1: Azért nem sok, de egy-kettő
2: olyan
1: van.
2: Olyan helyen, ami frekventált helyen, ahol nem hogy a golyó, de talán még a golyó szóró is ott van benne a falba. De hogy ehhez kapcsolódjon egy picit, hogy ugyanakkor, és benne vagyok egy ilyen projektbe, a önkormányzatok, vagy mindegy, hogy ki, ugye elvárja, hogy egy portál felújításnál az eredeti látképet hozzad. Uh-huh. Most az eredeti látkép az, én megkérdeztem ezt a műszaki osztályon, hogy mégis mire gondol. Hát, hogy az eredeti. Oké, mondom, megnéztem, az eredeti épület 1870 valamiben a H-betűs nagyépítés tervezte, összesen egy-két téglából állt az eredeti épület, és akkor megkérdeztem, hogy erre gondolnak? Hát igen, akkor nem erre gondolnak. Akkor mégis mire gondolnak? Szóval, hogy olyan a magák, a szabályzók olyan részletesen szabályoznak pitiánnel dolgokat, ami teljesen fölösleges. Azt megértem, hogyha egy házat, egy körúti, vagy egy akármilyen budapesti házat úgy próbálnak fölújítani, vagy megőrizni, hogy az valamikori de itt megint kérdés, valamikor eredeti homlokzatot akarjon. Na de hogy azon belül egy lakásablakajtó, vagy egy üzletportálnak mi az eredetie, meg hogyan, ami ráadásul valószínűleg elő lehetne fogarászni egy későbbi úgynevezett eredetit, de hát ami, ahogy most kinéz, ronna. Tehát, szóval itt azért a szabályokkal, meg a hozzáállással is, és ráadásul ez egy jó indulatú hozzáállás. Tehát nem is rossz indulatú. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy problémák vannak ezekkel. És hát a belső terek az meg, ugye ott belül mindenki azt csinál, amit akar.
0: Igen, az a legborzasztóbb, amit
2: ami
0: most...
2: Lehet jó, mert majd remélem, hogy sikerül meghívni Noémit egy olyan helyre, ami jó lesz. No. De lehet jó, de hogy akkor egy például annál az Engesztéri, bocsánat, hogy na mindegy, Engesztéri buszpályaudvarnál, az egy baromi jó belső tér volt.
1: Az egy baromi jó belső tér volt, ez így van.
2: Igazából ilyen szempontból hozzá se lehet szabadott volna nyúlni.
0: Hát annyira nem, hogy műemlék volt az
1: annyira nem, hogy műemlék volt az épület, így van, abszolút műemlék volt, ráadásul a legkora, ugye ennek ez volt az első olyan modern magyar épület, amit műemlékké nyilvánítottak gyakorlatilag, 1977-ben nyilvánították műemlékké, tehát nem valami gyurcsányista összeesküvés részeként, hanem... Igen, nem, 1977-ben nyilvánították műemlékét, tehát elképesztően korán felismerték az épület értékét.
2: Ugye a probléma az, és akkor ezzel lezárom magam, mert különben már megköveznek, hogy, és ezt már többször mondtam, hogy az ingatlan fejlesztés kapcsán a cél, hogy beépítsék, és a minél drágább ingatlant azt valahogyan kő, beton és egyéb odazúzzanak. Én ezen csodálkozom, hogy az a központi tér az még nem lett ott valami, nem tudom, ilyen hadcsillagos arab szálloda vagy. Szóval még. De hát az, hogy
0: nem mondj ilyeneket, mert ötleteket
2: adsz. Megy ott minden a környéken, az azért elég.
1: Igen. Jó, köszi szépen, szervusz.
0: Köszönjük, szia.
1: Szóval, hogyha volt olyan közlekedési épület, ami arra volt predesztinálva szerintem, hogy kulturális létesítményi avanzsáljon, akkor az ez volt.
0: Hát és a Design Terminállal ez pontosan elindult.
1: Pontosan bekövetkezett. Igen.
0: Nagyon jó lett volna, teljesen adta magát ehhez az épülethez az a funkció, hogy a design és a belső építészet és a divattervezés és a nem tudom én, a bármi, ami ebbe bele, minden, ami bele tartozhatott, ebbe bele simult ebbe az épületbe, hát ölbe vette őket, és akkor hát sikerült ugye itt is a pénz nyelvén olyat mondani, hogy mindenki más elhallgasson. Itt vagyunk, figyelünk, szia!
3: Sziasztok, Gábor vagyok. Tudom, hogy nem fontos, de azért ezek a golyónyomoknak a nagy része azért 56-os.
1: Hát ez vegyes, attól függ, hogy a város melyik részéről beszélünk, mert van, ahol egyáltalán nem, tehát mondjuk a budai várlejtőn azért döntően 45-ösek ezek, van, ahol 56-os, mondjuk a Korvin közkörnyékén 56-os, igen, tehát ez változó, attól függ, hogy ez a város melyik részét melyik tépte meg jobban.
3: Köszi szépen,
1: szia! Hát igen, és akkor ugye a Design Terminál 2011-ben nyílt meg, és hogyha valaki most felüti az Építész Fórumon az akkori felújításról szóló cikkeket, és megnézi azoknak a képanyagát, akkor azt láthatja, hogy egy tökéletes műemléki felújítást kapott Golda János kezéből az épület. Tehát nem arról van szó, hogy ez lepusztult volt, ez az épület, ez megkapta
0: ez
1: a tökéletes,
0: azóta
1: ez azóta pusztult le.
0: Itt vagyunk, figyelünk, szia!
4: Jó napot! Nekem itt a déli pályaudvarról lenne egy pár gondolatom. Múltkor mentem le Balatonra, aztán ott szálltam föl. Egy katasztrófa az egész, ami régen egy percidő mozgalmas, az aluljárónál, hát az alsó tér egy nagyon jó kis hely volt. Most az egész egy katasztrófa, lépcsők letöredezve, egy szemétdomb, az egész nincs élet.
1: Ez így van, ezt tudjuk, igen. Sajnos.
4: Ledeckázva az egész, mert hogy arról azt tervezték, hogy ott valami ingatlan fejlesztésben,
1: így van, igen.
4: Udvart, és környékén a felszámolják, és kitolják az egészet.
1: Igen, igen, igen. Ezért hagyták ezt így lepusztulni, pontosan.
4: És ekközben meg a most Kelenföld egy könnyen elérhető metróban, meg mindenhogy, de így úgymond a észak vagy Nyugat-Pesten, ott a Moszkva tér környékének egy fontos közlekedési csomópontja volt, vagy lehetne ismét, hogy ott legyen a környéken valami
1: Hát ez így van, igen. És általában jó az, hogyha a vonat be tud jönni egyébként minél jobban a városba.
4: Nagyon sok embernek, turistának is egy más, amikor ki tudnak szűzni Kelenföldre, mert Kelenföldi pályaudvar is az aluljárós rész, hogy az ember csak kér a metróból és azt látja, akkor azt mondja, hogy rendben. De igen, a felszíni közlekedéssel, ott van ez a régi vasútépület, ami még csoda, hogy nem tört még eddig össze, de még annak idején még oda jártam, amikor...
1: Igen, hát azt a MÁV ugye sorsára hagyta.
0: Hát arról volt szó, arról volt szó, hogy
1: közlekedési
0: valami...
1: múzeum kapja meg, aztán ugye a közlekedési múzeum kegyvesztetté vált, hát ismerjük ezeket a késő Inner korszaknak, ezeket a állandóan átszabott fejlesztési koncepcióit, aminek a végén ugye ezek azért többnyire elkezdtek összedőlni.
4: Mert itt a buszpályaudvarról esett szó, még nem néztem meg, de majd megnézem, de hogy ami nekem nagyon tetszik, mint ilyen az szerintem kapott építész nívódiat is, a Móricz Zsigmondi közforgalomban.
1: Így van, így van. Ez egy jó példa. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy így van.
4: Barátaimnak az irodája csinálta annak a terveit.
1: Aha. Ez egy szép felújítást kapott, és nagyon jó.
4: Nagyon jó működik.
1: Nagyon jó működik.
4: Így van. Nagyon jó kis közösségi tér lett belőle, működik a tér. Rendben van, gondozott. Minden működik ott. Lehetett volna ezt élő példának.
1: Igen.
4: Elővetíteni.
1: Abszolút.
4: Ilyen
1: és ugye ezek nagyjából hasonló korszak és hasonló stílus, tehát ugyanarról
4: ez
1: beszélünk.
4: Bauhaus.
1: Ez egy Bauhaus, egy késő Bauhaus mind a két épület, mind a Móricz, mind az Erzsébet tér, így van. Köszi szépen, hogy telefonáltál, szervusz.
4: Szép napot.
0: Szia. Akkor ne felejtsük ki még a Kosztolányin a tranzitot, ami szintén...
1: Ami most zárt be, és én nagyon félek, hogy mi lesz.
0: Igen.
1: Pedig egy zseniális épület.
0: Egy buszpályaudvar új hasznosításának egy olyan pompás példája volt, hogy az ember nem győzött örülni neki, és nagyon kár lenne, hogyha elvesztenénk.
1: Én csak arra szeretnék még kitérni, mert ez nagyon fontos ebben a történetben, hogy itt nem arról van szó, hogy valamiféle, hát hogy magánkézbe került, ennyit lehetett a fejlesztőtől várni, ennyit sikerült neki előírni, széttárjuk a kezünket.
0: De mi az, hogy ennyit sikerült előírni?
1: De hogy még csak nem is ez van. Ez egy állami ingatlan. Tehát az ebben az egészben az elképesztő, hogy az Erzsébet téri buszpályaudvar máig egy állami ingatlan. Tehát mindaz, ami ott történik, az a minősíthetetlen állapot, mert ugye az egyik oldala meki, amiről eddig beszéltünk, az az új. De a másik oldalon az egykori ugye indulási nem, az más oldalon az érkezési csarnok, bocsánat, az érkezési csarnoki oldalon, ott pedig ugye a Fröccs terasz nevű intézmény működik, elképesztő micsoda minőségben, tehát ilyen faroslemez, préselt faroslemez palánkokkal leválasztva magát a parktól, minden telirakva bódéval, kiakasztva ilyen ízlésten csillárokat arra az általad is emlegetett peron, kétszintes peron tetőre, szóval az egész egy olyan elképesztő bazári zsibvásár, olyan mérhetetlenül kulturálatlan a dolog, és ez a két fele, ugye? Egyik oldalán meki, a másik oldalán ez. Most ez az egész épületegyüttes úgy, ahogy van a magyar állam tulajdona, ezt a magyar állam hasznosítja így, és ugye az a bizonyos cég, amelyik ezt a hasznosítást csinálja, ez a Stusza Kft., ez ugye Mészáros Lőrinc magántőke alapjához tartozik. Ja. Tehát, hogyha akik a legutóbb 2025-ben kaptak határozatlan időre szóló bérleti jogot a vagyonhasznosításra, és én most direkt megkérdeztem az MNV ZRT-t, a vagyonkezelőt, hogy mikor ők 2025-ben kiírták ezt ugye hasznosításra ezt az épületrészt, akkor ilyen, ezt képzelték el? Ez volt a jövőkép, amit most látunk a meki? És az volt a válasz, tulajdonképpen az derült kevedbe, hogy igen.
0: Ja.
1: Tehát, hogy ez megfelel a pályázati kiírásban foglalt vállalásoknak. Na, tehát ezek szerint valószínűleg, ugye a pályázatot nem látjuk, de valószínűleg a Stusza Kft. Azzal pályázhatott, hogy ő ott bizony nekit fog csinálni, és ezt elfogadták. Tehát ez végső soron 100%-ig megint csak a magyar állam felelőssége, hogy ez a helyzet ott kialakult, és ugye az, ahogy láttuk, hogy hogyan vesztette el kulturális intézmény jellegét az épület, tehát volt 2011-ben egy megnyílt, működő állami kulturális intézmény, és a végén van egy meki, ugye ennek voltak állomásai, volt egy luxusétterem, ami először beköltözött a földszintre, aztán a luxusétterem mellett megnyílt ugye a Fröccs terasz elődjeként a kávézó, aztán az emeletről is kiköltözött a design terminál, mondani, hogy már nem tud társbérletben működni a luxusétteremmel, mert elvették a kiállító helyét, ugye valóban. Igen. Ugye ezért nehéz működtetni egy design centrumot, hogyha nincs hol kiállítani, mert luxusétterem költözött arra a helyre, ahol a kiállításaidat rendezted. akkor innen ők kiköltöztek az emeletről, akkor innentől az egész luxusétterem lett, de a luxusétterem nem ment olyan jól, mint a Fröccs-terasz, hiszen az itatásból mégiscsak több pénz van, mint a luxusétteremből, akkor az egészet megkapta a Fröccs-terasz, mert a luxusétterem, ami még egyébként elég civilizáltan kezelte a belső teret, nem volt jó funkció, de a belső teret nem verte szét. Akkor az egészből lett Fröccs-terasz, akkor ugye a vagyonhasznosítási pályázat során ezek szerint már azt adták be, hogy legyen bőle Meki, akkor ugye az örökségvédelmi hatóság hozzájárult ahhoz, hogy a Meki kedvéért szétverjék a műemléket belülről, mert ennek meg kellett történnie.
0: Igen, hát aki ezeket az engedélyeket kiadja, aztán hűtlen kezelésért úgy pofán verném, hogy tiszta öröm lenne nézni. Van hallgatónk, figyeljünk, szia!
5: Igen, van hallgatótok, sziasztok! Én csak egy kis adalékot szeretnék ez az egészhez hozzátenni. Ugye a Design Terminálnak voltak évente ilyen design kiállításai.
1: Igen, igen.
5: És amikor már átvette az éttermet, illetve az étterem beköltözött az épületbe.
1: Ez 14.
5: De, igen, de még a Design Terminálnak megvoltak ezek a
1: megvolt az emelet, két évig de, még ott volt az emelet.
5: De megvolt a kötelezettsége is, hogy akkor szembe építették azt a kocka pavilont,
1: ja, igen, és ott rendezték, elképesztő. Szóval ez, ott ez döbbenet.
5: Meg, és amikor onnan levonultak, akkor azt is ilyen turista,
1: hűtőmágnes
5: állusító akármire. És ezt most lebontották, és újraépítették.
1: Döbbenet az egész, tényleg. Szóval hogy ez ebben a történetben tényleg, ezt én el is felejtettem, amit felidéztél, de igen, ez is egy adalék ebbe az egész sztoriba, hogy ez hogy volt. Szóval, hogy ebben a történetben végig azt látjuk, ahogyan a magánérdek ugye kiszorít mindenfajta közérdeket az állam működéséből, és az állami vagyonnal tulajdonképpen magánvagyonként kezd gazdálkodni egy kör. Ugye mindenki emlékszik rá, mert annak idén ugye egy nagyon emlékezetes riportban számolt be a Bors című bulvárlap erről a történetről, hogy milyen volt annak a luxusétteremnek 2014-ben a megnyitója, és hogy ki jelent meg rajta, ugye Orbán Ráhel és Tibor István jelentek meg rajta, és azt mondták, hogy nekik semmi közük ehhez, a kíváncsiság, az érdeklődés vezérelte őket oda. Ugye mindenki gondoljon erről, amit akar. Miért kell menni egy kulturális intézménynek egy olyan egy számára felújított állami épületből azért, mert a miniszterelnök lánya által olyan érdekesnek tartott luxusétterem egyszer csak megjelenik a földszinten. Szóval, hogy azért nyilván, hogyha az ember nem teljesen naív és hülye, akkor azért körülbelül sejti ezeknek az összefüggéseit, hogy hogyan jutottunk el idáig.
0: Hát a másik kedvenc példám ebből a műfajból a Várkert bazár és egész környéke.
1: Félix étterem, ugyanez a történet.
0: Ez az a Félix étterem, meg vele szembe ott a bazár helységeiben az összes.
1: Igen.
0: Minden, ami most oda
1: de egyébként a Félixnél még azzal is súlyosbít van, hogyha belegondolsz, hogy az még ki is került köztulajdonból. Tehát megvették, mert ugye az egyszer el volt privatizálva, megvette a Magyar Nemzeti Bank közpénzen, majd kikerült köztulajdonból magántulajdonba.
0: Igen, hát a mögötte lévő házba, ott a Döbrentei utca 2-ben volt egy időben, ez az összes ilyen padödők típusú, ilyen-olyan alapítványnak a székhelye, és akkor hát ők ezt csak átszivárogtak.
1: És emlékszem, hogy a kioszk épülete is úgy lett megvéve még a Nemzeti Bank által, hogy kiállítóhelynek veszi, ugye ez volt a
0: hát
1: mondás.
0: Persze.
5: Nekem még ott a környékkel kapcsolatban lenne kérdésem, én viszonylag gyakran járok arra, és mindig felforr a vérem, amikor arra gondolok, hogy hát ez tulajdonképpen az 5. kerületi önkormányzat csinálhatja, mert nem hiszem, hogy más csinálná. Hogy egyrészt ugye ott voltak ezek a bazárok két havonta.
1: Igen.
5: Tehát két havonta fölépítették, utána lebontották, és utána megint fölépítették 3 nap múlva, valószínűleg így adta ki az engedélyezési lehetőség. De hogy ott most talán 1,5 éve a parkban folyik egy rétegrendezési munkálat, 1,5 év alatt föl lehet építeni az országházat, és van egy hatalmas sátor, amit tologatnak parkon belül,
1: és
5: hogy ez micsoda?
1: Jó kérdés, utána kéne nézni, én nem tudom, hogy mi történik, valóban azt látom, amit mondasz, hogy ez tényleg Budapest legtöbbet felújított közterülete, ez az Erzsébet téri gödör fölötti dolog, amit az átadása óta, hát én nem tudom, legalább 3-szor.
5: Praktikusan nem csinálnak ott semmit, hát az egy park. Mit lehet egy parkon 1,5 évig folyamatosan csinálni?
1: Igen, ez az egész egy rejtély, és ugye valóban az van, hogy egy időben teljesen be volt bódézva, faltól falig, aztán most a felújításokban az a jó, hogy ugye addig akkor eltűnnek a bódék, és én is hát merek egy nagyobb tételben fogadni bárkivel arra, hogy amikor ez a felújítás, amit szinte nyilván közpénzből végeznek el, és a végén majd manikűröző gyepszőnyeget terítenek le, ez le lesz ez a gyepszőnyeg terítve, és én bármibe fogadok, hogy egy évvel később bódék fognak állni a helyén.
5: És azok a bódék, azok valószínűleg az öt kerületi önkormányzatnak a felelősségi körzetébe tartoznak.
1: Hát a fene tudja, meg kéne nézni a területhasznosítás, mert ugye a Gödör nem az ötödik kerületi önkormányzat felelősségi köre, hanem az ugye egy az egy állami. Az állami volt. Állami. Legalábbis pár évvel előtt, amikor utoljára foglalkoztam ezzel a dologgal, akkor ugye az akvárium az állami kézen volt.
0: Mint a Nemzeti Színházi Telek.
1: Igen. És tehát én ezt nem merném az ötödiket önkormányzatra rásózni, mint ahogy azt se tudom, és ez egy jó kérdés, mert ugye ezek a rettenetes viszonyok, amik a pályaudvar épületében kialakultak, mondjuk a nyitott perontetők alatt, ez a bódézás. Na most ez ugye egyértelműen állami tulajdon. Tehát az a telek, azt most letöltöttem a tulajdoni lapot, ezért ezt most biztosan merem állítani, hogy meg a hozzátartozó térképvázlatot is, az teljes egészében állami tulajdon, és nem az ötödik kerületé. Ami a perontetők alatt van, a Zsibvásár, az bizony a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a hibája.
5: Na jó, hát én csak ennyit akartam.
0: Hát oké, köszönjük szépen, szia.
1: Azt gondolom erről egyébként, hogy... Van ebben valami elképesztő ellentmondás, hogy az elmúlt években ahogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Budapestnek a idegenforgalmi koncepcióját mindig meghirdette, hogy ezt a minőségi ugrás, ugye. Hogy Budapest nem egy ilyen itatóváros, nem egy ilyen angol legénybúcsús város, ahova csak azért jövünk, mert minden olcsó, és jókat lehet este bulizni, nem olyan olcsó már minden.
0: Nem olcsó,
1: tehát ezt a versenyelőnyt ugye egyébként is kezdi Budapesti elveszíteni, de hogy helyette egy minőségüres, és ugye a luxus, a legmagasabb kategória, ugye az a réteg, amelyik nagyon sokat költ, ezeknek épültek a szállodák, ugye pontosan tudjuk, hogy melyik körépítette ezeket a szállodákat.
0: Ugye ez az emlékezetes influencer összejövetel.
1: Az emlékezetes influencer összejövetel, amire milliárdokat elköltött, igen. Ugye megint csak közpénzből a magyar állam, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség költötte el, különben van egy hallgatónk.
6: Hello, sziasztok! Csak hogy szóba hoztátok a déli pályaudvart, nagyon röviden, ott annak most mi az aktuális állása, hogy ott mi fog történni a jelenleg érvényes tervek szerint?
1: Nincs, hát ugye kormányváltás volt, tehát hogy közben hallgatunk kicsakol, de ugye ezt tudom erre mondani, hogy az új kormány nem mondott még arról semmit, hogy mik a tervei a déli pályaudvarral, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Én azért azt tudom, hogy mondjam privátban, hogy szerintem Vitézi Dávid nem híve a pályaudvar kitelepítésének.
0: Nagyon reméljük, hogy nem mindenképpen.
1: Nem. Egyet nem gondolnék, hogy ez fölmerüljön.
0: Hogy megcsinálni, mert igen. A Kelenföld most már alkalmatlan, annyira beépült a környéke, igen. Hogy ott fejpályaudvar kialakítására ja, nem, nincs nem, lehetőség, igen. Úgyhogy ezt nem.
1: Közben Papu azt mutatja, internet, hogy lejárt az időnk.
0: Hogy végünk van.
7: Igen, vége fel vagyunk, és ne felejtsétek el, hogy ma délután, ma este a Dürer Kedde, a Tilos 35. születésnapja. Ingyenes a belépő, ingyenesek a kaják, ingyenesek a koncertek. Gyertek, érezzétek jó magatokat, ünnepeljetek velünk. És akkor...
0: Köszönjük
1: a figyelmet, sziasztok! Igen?
7: Jézus Mária.
1: Na jó, megvagyunk, ugye? Igen.
8: És akkor most én egy hónapig nem fogok látszódni.
1: Ja, tényleg. Igen, mert hogy ez neked még milyen hosszú lesz az út?

0: Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág, épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád.
1: A Tilos Rádió mai bútorzene adásában Klaus Lang áprilisban az Another Timber kiadónál megjelent Geschriebene Wasser című CD-jét fogom lejátszani. A CD Klaus Lang 2007, 2009, 2019 és 2022-ben komponált darabjait tartalmazza.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe, közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Poly Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: Ezek voltak a hírek.
2: Everything's great!

0: Drága rádióhallgatók, ez itt a Tilos Rádió, abban is a mezitlábas mesék, hiszen péntek van és egy óra elmúlott. Én DJ Suhaid vagyok, és három óráig ma én fogom rakni a lemezeket. A kisebb kihagyás után egy bő hónap nyári szünet, legalábbis ami a rádiót illeti. Bocs, minden tök jó voltam úgy. Ja, hallgassuk. Hoztam mindenfélét, magam sem tudom, hogy mi fog kikerekedni belőle. Köszi mindennek, aki belehallgat. Pláne annak, aki végighallgatja, de nem akarok túl nagyra törő lenni. Na, vágjunk bele, szevasztok! Jó pénteket oda! És persze szokásosan turn it up.
1: This is why I love the ocean. It's the most difficult part of nature to mess up. It's an environment in which the awareness of our roots can awaken, in which space, so real because of the light and color, can be seen to be joining things instead of separating. And I've just discovered that knocking on the wall of space and consciousness was my own heart beating.

0: szolgálati közlemény, egyben programajánló, hogy a Tilos Rádió születésnap ma fog megtörténni a Dürerben. Ha jól olvasom, este 7-kor kezdődik a program, nem is akármivel, Márton and the Martons, több rádiós és extrádiós részvételével kiváló jazz, funk, afrobeat, latin, whatever zenekar. Aztán lesz bujdosó zenekar, aztán lesz tombola, aztán lesz Gentry Sultan, DJ Popdavec, Kanada Chaos, Csoki Csibé, Szent Háromság, közben a kertben Sample Temple, DJ Clairvo, Titus végül Nandes, de ha mindez nem lenne elég, lesz Cöki helyszín is, irodalmi dub technóval, és az elmaradhatatlan önismereti diszkóval. Meglepetésként lesznek bográcsok, adománypult és merch. Az idő remek, úgyhogy szeretettel várunk benneteket a Dürerben. Ez tehát ma, ez pedig egy programajánló volt.
1: Because of the light and color, can be seen to be joining things instead of separating. And I've just discovered that knocking on the wall.

az előző szám az Tom Middleton ambient klasszikusa, ambient klasszikusára, a 9.39 című 9 perc 39 másodperces opuszra volt egy framework edit, ez csak 0.37 volt, de hát az alkotói szabadság sok mindent megenged a művésznek. Ez pedig Future Beat Alliance Birth című számára egy Claude Young remixet. Claude Youngot nem arról ismerjük, hogy ilyen szállós ambienteket csinál, de milyen jól csinálja ezt is.

Hello Bello, ez még mindig a Tilos Rádió, és még mindig a Mezitlábas Mesék. Az a kiváló megborult szerzemény, ami az előbb szólt, az Flake és Pete, a Rammsteinnek a zongoristája korai éveiben Pete haverjával, aki a szomszédja volt, otthon így felszintizgettek, meg csavargattak dolgokat, amiket aztán ilyen házi kiadású kazettán lehetett annó beszerezni, és akkor ezt most kiadták lemezen. Tök jó, ajánlom mindenkinek. Ez pedig a The Fugs, az egyik kedvenc zenekarom. Rendesen hülyék voltak. Most hoztam három Fugs lemezt is, úgyhogy most egy pár Fugs lemez jön egymás utánban, vagy Fugs nóta.

Give me that. Give it to me. I want that. Give it to me. Give me.

Talán ez a Fugs együttes legismertebb száma, ez a CIA Man, és ez az Out of Sight című Steven Soderbergh filmnek, ami egyébként egy remek film, kifejezetten remek film, igen szórakoztató, és Brad Pitt ebben nyújtja talán, hát mindenképpen az egyik legjobb szerepét, és ott a főcímnél ez, hát ez a vége főcímdal.

azért belefért a politikai állásfoglalás is, meg nem is a nihilisták, illetve nem is a naplopók, inkább a nihilisták, na mindegy, jó, jön még egy fakszám, ott is leteszik az alapokat.

Ez a világ másik legjobb zenekara. Másik egyik legjobb zenekara. A Meat Puppet. Ők is megérjenek egy ilyen, egy egész műsort akár, csak az azt kéne, hogy legyen több Meat Puppet szemezem.

szerintem erősebb írt a kész rosszabb nála is. A bolond lány! Zöldöt küldte a földre, felfogadok, így jött el.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

Hát én kiválóan elhullámzok a stúdióba erre a beatre. Blackbone Waltz, Three Chairs. A Three Chairs az egy detroiti, hát egyébként négyes, de lehet, hogy abból indultak ki, hogy a széknek négy lába van. Rick Willite, Moody Man, Theo Parrish és Marcellus Pittman. Őrült jam, 15 perces. Van sok cuccuk, elég trükkös kis darabok.

Egyébként ez alatt a szép hosszú Three Chairs szám alatt kaptam egy üzenetet a Wikipédiától, hogy ilyen fundraisingben vannak. Mindenkit biztatok arra, hogy ahogy ők is fogalmaznak, noha nem tökéletes a Wikipédia korán sem, de mégiscsak egy emberek által üzemeltetett és még több ember által használt dolog, ami hiányozna az életükből, ha nem lenne. Csak egy kis gondolatébresztő. Én utaltam nekik egy 1000-es, de 500 forintot is lehet, és szép szavakkal köszönik meg.

Drága hallgatók, nem biztos, hogy lesz idő következő számra, úgyhogy elbúcsúzom. Fantasztikus hétvégét kívánok, ne feledjétek, és most egy programajánló következik, hogy ma Tilos Rádió születésnap a Dürerben, a belépés ingyenes, a programok sokszínűek és barátságosak. Végigmondja még egyszer, végigmondom. Csak ahhoz meg kell nyitni. Na jó, szóval hétkor kezd a Márton and the Martons, Sütő Marci, Bodó Marci, Élő Marci, és még legalább két Marci. Aztán Bújdosó, most nem trió, hanem 8, tehát oktet is mondhatnánk. Tombola Pesgő Torta, Gentry Sultan, Pomdovec, Kanada Kános, Csoki Csibész, Sample Temple, Clairvo, Titus, Nandes, Irodalmi, Tap Techno és Önismereti Diszkó. Adománypult. És ha már adomány, gyertek, mentsük meg a Wikipédiát, talán nem dramatizálom túl, ha így mondom, utaljatok nekik egy kicsit, felmentik a Wikipédiára, egyből ott van a kívánság, úgyhogy nehezen lehet eltéveszteni. Hagyjatok egy icipicit, és csupa jóban lesz részetek. Na jó, szevasztok! Jövő héten Johnny Drámával folytatódik Mazitlábas. Jó hétvégét nektek, szevasztok! Díj és újadat halltátok a Tilos Rádión. Ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős-nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez a Goofy című műsorunk minden pénteken 3-tól 4-ig. Gyertek este Tilos születésnapra, hiszen a Tilos Rádió ma is holnap ünnepli születésnapját.

tehát a Tilos Rádió most ünneplik 27. születésnapját, koncertek, bográcsozás, torta és minden más is lesz a két napban. Meg hát DJ-k, Tilos DJ-k például félettől én is az az ötre játszok a kertben. Gyertek, érezzük jól egymást. Ezen a szép nap sütött a péntek délután. Addig is hallgassátok a Go Free című műsor. Sziasztok, Tilos Go

Yeah.

senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscói Aikido Technologies elképzelése a tengerbe közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra? A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengeélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora, és ma a köztérügyek mellett egy rövid telefonos kapcsolás erejéig bejelentkezünk a Dürer kertből, ahol sűrögnek, forognak már a kollégák, és készítik elő a 35. születésnapját a Tilos Rádiónak. Szerintem a Gábor már a vonalban is van, úgyhogy mielőtt a továbbiakat elmondanám, hívjuk őt, hogy beszéljünk vele, hogy ne tartsuk fel

0: sokáig. Szia Gábor, hallasz minket?
1: Hello, szia, hallok titeket.
0: Szia, hogy vagytok? Milyen munkák zajlanak éppen?
1: Hát szuper, igazából egy teljesen csoda történt, ugyanis mindennel készen vagyunk.
0: Ez nagyon jó hangzik.
1: Ezt nem gondoltuk volna. Tehát kb. Egy órával ezelőtt így elkészültünk a pulttal, feldíszítettük a helyeket, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és már a bográcsok is lassan készülnek.
0: Hány bogrács lesz idén a szülinapon?
1: Két bogrács lesz. Lesz egy velős csontos lőrincféle pörkölt,
0: igen,
1: illetve egy köripapaféle vega bogrács.
0: Na hát ezek akkor elég jól hangzanak, és minden igényt kielégítenek. Egyébként lelkileg hogy van a csapat, aki kint dolgozik? Már azért ez mégiscsak egy jelentős szám, ez a 35.
1: Hú, figyelj, most éppen szerintem, hogy a topon vagyunk, már boldogok vagyunk, hogy akkor így végeztük, megérkezett a torta, a Csoki Csibész meghozta, nemrég itt járt Fecó, hozta a tombola nyereményeket, lassan nekiállunk felvágni a tombola szelvényeket, úgyhogy...
0: És kialakult így, nem tudom, a készülődés közben, a pakolás közben ilyen beszélgetés arról, hogy akkor mi volt ebben a 35 évben, emlékeztek erre, emlékeztek arra, hogy van ilyen sztorizás, vagy nosztalgiázás, vagy nagyon praktikusan működtetek ma?
1: Hát az a helyzet, hogy ilyenkor nagyon praktikusan működünk, tehát, hogy így ki mit csinál, és a legutolsó kérdés az volt, hogy ki hoz kávét.
0: Értem.
1: Ezek vannak, és akkor majd utána szerintem egy ilyen fél óra, egy óra múlva, akkor mi is elkezdünk majd sztorizgatni.
0: De egyébként benned így merültek fel emlékek, ahogy elkezdted szervezni, vagy elkezdtétek szervezni ezt a rendezvényt, ezt a mai szülinapi bulit?
1: Persze. Tehát, hogy ne, tehát, hogy ugye volt... Azt hiszem 4 évvel ezelőtt az emlékezetes szülinap, amikor pont a szülinapkor lekapcsolták az FM-et.
0: Igen.
1: És akkor ennek a hivatalos lekapcsolása az itt volt a Dürer kertből a szülinapon, és így elképesztő mennyiségű ember volt itt. Úgyhogy az abszolút ilyen nagyon emlékezetes volt, de szerintem ez egy furcsa dolog, hogy akkor azért, mert 5 újunk van, meg 10-es számrendszerben számolunk, ezért a 35 az ilyen majdnem kerek számnak tűnik.
0: Igen.
1: És akkor ilyenkor mindig egy picit így meghatódunk, meg megállunk. De aztán csináljuk tovább, és igazából most ezek a legizgalmasabb ilyen percek meg órák, amikor így várjuk, hogy akkor meglegyen a nyitás, és jöjjön sok hallgató és támogató, és együtt ünnepeljük a Tilos Rádiót.
0: És akkor ma milyen lehetőségek lesznek arra, hogy a hallgatók támogassák a Tilos Rádiót? Gondolom lesz adománybolt?
1: Persze van, adománybolt van, szülinapi pólónk, illetve, hogyha valaki csak adományozni akar, azt is lehet. Van tombola, a bogrács az ingyen van, illetve hát igazából szerintem különben a jelenlét az a legfontosabb, tehát az, hogy legyünk itt sokan, nem csak azért, mert hogy a fellépők, a zenészek, a szervezők és a műsorkészítők is készültek erre nagyon, hanem azért, mert hogy egy szülinap az akkor szép, hogyha sokan vagyunk, és sokan találkozunk, akár úgy is, hogy évek óta nem találkoztunk, de ez egy ilyen közös pont, ahol ott vagyunk.
0: Igen. Valamit a fellépőkről még mondasz esetleg, vagy a programokról, csak röviden, hogy mire lehet számítani ma ilyen este?
1: Hát mindig ez a legnehezebb, tehát ugye... Kezdünk a kertben, a kerti színpadon szokás szerint. Én mindenképpen, amire én nagyon kíváncsi vagyok, az a bújdosó oktet, amelyik viszonylag ritkán szokott fellépni. Rátában, vagy trióban, vagy kvartetben lépnek föl, de ez most egy teljesen másik formáció lesz. Illetve, ami személy szerint nekem a nagyon nagy kedvencem, meg amit nagyon várok, az, hogy a Gentry Sultán, majd a Torta, illetve a Pezsgő után a kis teremben kezd, és a hát 10 éve, 15 éve ilyen ugye a Pop Iván nevezett zenekar egy pár számra újra összeáll, és hogyha minden igaz, akkor új Pop Iván dalokat is hallunk, ami majd az újraalakulásuknak az ilyen első ilyen nyilvános
0: akkor egy kicsit ezek a produkciók is ilyen szülinapi ajándékok a Tilosnak, ha jól veszem ki a szavaidból.
1: Hát nekünk nagyon az, tehát, hogy Gentry Sultan, ugye ők ezer számon kötődnek a Tiloshoz, és szerintem egy igazi tilosos buli lesz a kis teremben is, és utána meghajnalik persze DJ-k mindenhol.
0: Tilos DJ-k, és ami nagyon fontos, hogy ez egy ingyenes rendezvény, úgyhogy nyugodtan gyertek a Türerbe, és szerintem az idő is nagyon táncolós lesz, meg bulizós lesz ma este, úgyhogy ez király.
1: És hát tetőjék csinálják a tomborát, úgyhogy az szerintem, hogyha valaki látott már ilyet, akkor tudja, hogy az mindig fergeteges.
0: Így van. Köszönjük szépen, nagyon jó munkát kívánunk nektek, és nagyon jó szórakozást, és nagyon-nagyon sok tilos barátot, aki részt vesz a
1: helyén. Jó, köszönjük szépen, és gyertek, várunk titeket.
0: Rendben, köszönjük mi is.
1: Jó,
0: szia, Gábor.
1: Szia,
0: szia. Ciao.

0: Sziasztok! Újra itt a Tilos Rádióban, az Utca Rádió. Újra biztatlak titeket, hogy menjetek a Dürer kertbe bulizni a 35. Tilos születésnapon, de most közben én azért szeretném egy kicsit felvezetni a következő beszélgetésünk témáját. Andrássy 150. 150 éves az Andrássy út, és ez az évforduló egy jó alkalom arra, hogy a legismertebb budapesti sugárút történetéről, jelenéről és jövőjéről is tudjunk egy kicsit beszélgetni. Mit jelent ez a világörökségi státusz, úgy általában a mindennapokban is, hogyan lehet megőrizni az útnak a történelmi karakterét, és hogy tud egy élhető, korszerű városi tér maradni. A beszélgetés vendége Tétényi Éva, műemlékvédelmi szakértő, építész, urbanista, valamint Matus István, Terézváros főépítésze, és Tétényi Éváról még szeretném elmondani, hogy kulcsszerepet játszott abban a folyamatban, hogy az Andrássy út és a történeti környezete 2002-ben világörökségi címet kapjon. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szerusztok!
1: Én Csigázva olvastam, még bevallom, nem voltam, de augusztus 24-e óta tart az Andrássy 150 programsorozat, amit az Ötvös 10 honlapján találtam meg, és egészen szeptember 6-ig, most hétvégéig a 150 éves sugárút a születésnapjának kapcsán épületbejárások, tematikus séták, beszélgetések, várostörténeti programok, építészeti események, közösségi kezdeményezések várták és várják az érdeklődőket. Ti voltatok valamilyen programon már?
3: Most vagyunk ezen a programon, illetve holnap lesz a záró program, amin egy kis rövid előadást fogok tartani, éppen arról a világörökségi programról, amiről előbb beszéltünk, és aminek hát mondhatom azt, hogy az édesanyja vagyok.
0: És hogy kerültél a közelébe ennek a programnak?
3: Hát azt elfelejtetted mondani, és ez egy különleges dolog, hogy én vagyok az ő elődje.
0: Tehát igen, én a hatodik, valóban ezt elfelejtettem igen, mondani.
3: A hatodik kerületnek voltam akkor 2000-től a főépítésze, és amikor az ember ide jött, de majd István elmondja, hogy ő mit tapasztalt, azért elég leromlott az épületállomány, általában a lakossági fórumokon a probléma a kutya ürülék meg a galampiszok volt, meg hogy miért nem történik semmi. És ugye akkor kiderült, hogy ez egy olyan várostörténeti emlék, hogy valami gondolatot, vagy valami ideát ki kell ahhoz találni, hogy ebből a Csipke Rózsika álmából felébredjen ez az út, és akkor az UNESCO világörökségi programja tűnt olyannak, ami olyan értelemben nem önmagában létezik, hanem már volt a budapesti területen kijelölve világörökség, ez ugye a Dunai Panoráma a Budai várral együtt, és ennek a kiterjesztéseként került ez az előterjesztés felterjesztésre, és itt még meg kell jegyeznem, hogy nem csak az Andrássy út, hanem annak az úgynevezett rávezető zónája a régipesti zsidó negyed. Hát majd lehet, hogy beszélünk róla, hogy ennek mi a jelentősége, szóval én úgy kerültem oda, hogy én akkor éppen ott a főépítész voltam, és úgy láttam, úgy érzékeltem, hogy kell egy olyan ideológ, egy olyan projekt, ami az egész kerületet egy kicsikét feljebb húzza.
0: És akkor ezzel tulajdonképpen a kerület lakosságát is próbáltátok egy kicsit így hangulatba hozni, hogy olyan témájuk is legyen, ami egy kicsit túlmutat azon a állandó kesergésen?
3: Hát ez azért ennél egy kicsit bonyolult a folyamat, ugyanis az UNESCO világörökségi programjában kifejezetten csak az állam, illetve a kormányzat kell, hogy benyújtsa a felterjesztést. Majdnem azt kell mondanom, hogy annak a programnak talán a legnehezebb, és számomra talán a legnagyobb hát pozitív eseménye az volt, amikor az érintett területek polgármesteri, most mesterei, függetlenül attól, hogy akkor még volt SZDSZ, MSZP, nem is tudom, mindenféle színű párt, leültek és aláírtak egy együttműködési szándéknyilatkozatot. És azt hiszem, az volt az a pont, amikor úgy láttam, hogy ez a projekt tényleg meg fog valósulni. Az összes többi, ami utána mondjuk egy szemléletformálás, vagy majd István elmondja, hogy a mostani hát napokban hogyan van benne ez a világörökség, de akkoriban mi elindítottunk a gyerekeknek egy ilyen világörökség ifjú kezekben programot. A két tannyelvű iskola betette a pedagógusok segítségével ezt a világörökségi tantárgyat a saját tantárgyaiba. Például mondjuk az idegen nyelvi oktatásba idegenforgalmi ismereteket oktattak, rajzolján elmentek rajzolni ezeket az épület részleteket, tehát hogy megtaláltuk azt a módját, hogy hogyan lehet-e sokkal közelebb hozni az emberekhez.
1: Milyen állapotban volt az Andrássy út a 2000-es évek elején?
3: Ránézünk Istvánra, nem annyira sokkal jobb állapotban, mint most. Azzal a különbséggel, hogy azóta történt egy-egy épületnek egy komplett felújítása, és ugye a műemlékvédelemnek ez kikötése is volt, hogy csak egyben lehet ezeket az épületeket felújítani. De valójában olyan nagy különbség a jelenlegi meg az akkori állapot között, mondom, az egy-egy nagyon szép felújítástól eltekintve nincs.
1: És arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor van ez a lehetőség, ahogy felvezetted a 2000-es évek elején, hogy hogy áll össze egy ilyen pályázat az UNESCO felé, milyen szinten kellett kapcsolódni akkor a Budai Várhoz. Azt úgy tudom, hogy te is ott tevékenykedtél előtte a Budai Várban.
2: Ehhez egy időbeli sorrendben jó, hogy én nem közvetlen utódja vagyok Évának, ő már akkor Esztergom polgármestere volt bőven, amikor én a kerülethez kerültem, jelentkeztem.
3: Szép történetek.
2: Főépítészként, igen, ez 2012 végén volt egyébként, tehát most már azért az is elég hosszú idő. Előtte egy-két évig a várgondnokságnak, akkor még várgondnokság voltam az igazgatója, tehát a Várkert bazárnak a indítása az még az én meg a turizmusban járatos és szakdolgozatot készítő lányom nevéhez is kötődik, és kormánybiztoshoz. Tehát itt kicsit másik oldalról én is kipróbáltam ezt az államigazgatásba, hogy lehet valamit elindítani, csak az a Várkert bazár volt. Persze ennél sokkal nagyobb dolog volt a világörökség, mindegyik területnek vannak ilyen csillagórái, szomorú is, meg jó órá is. Ez, hogy a világörökségi rangot sikerült megszerezni az Andrássy útnak, az azt hiszem tényleg egy ilyen csillagórának lehet mondani a történetében. Tehát én a 2012 óta vagyok ott, és közte is voltak olyan főépítészek egyébként, Mihály Filacira gondolok, aki például továbbvitte azt a gondolatotokat, először neked volt ez a gondolatot, hogy világörökségi kezelési terv kell, tehát egy gazdasági program is kell ahhoz, hogy fel lehessen tartani a világörökséget. Erről törvény is született, aztán nincsen világörökségi kezelési terv még máig se, de most nem a kesergés órája van, hanem a csillagórának a megünneplése.
3: Hát igen, ebben, hogy mondjam, tehát kell az a szerencsés időpont. Na most az Andrássy út másfél év alatt lett a világörökség része, de ez világszám, mert általában azért ez 4, 5, 10, 15 év is lehet akár. Ugyanis azt mondja az UNESCO, hogy abban az esetben mondja, hogy világörökség, egyrészt ugye vannak kritériumok, hogy egyedi, egyetemes értéket képviseljen, de mindenképpen az adott területnek, országnak a legmagasabb műemléke védettsége legyen, és az ott élők is fontosnak tartsák. És ugye hát, hogy az UNESCO-nak ez az úgynevezett kezelési terve, amiről István is beszélt, ez követelmény, ugyanis éppen azt szolgálja, hogy nem csak az ott élők, a befektetők, az építészek, bárki, megfelelően bánjanak ezzel a területtel. És amikor azt mondtam, hogy van ez a védett zóna, ami szigorúan védett, és elsősorban a műemlékek szempontjából kell a fejlesztéseket tekinteni, az úgynevezett puffer terület, az a védő rávezető zóna éppen azért van, hogy azokat a turisztikai fejlesztéseket, vagy amiket nem lehet ezen a védett területen megoldani, azt azokon a területeken oldják meg. Na most, hogy hogyan lesz valami világörökség, kell a csillagóra, és ugye tudni kellett, hogy 2002-ben Budapesten volt a Világörökség Bizottságának az ülése, és hát akkor ugye nem csak ez, hanem a Tokaji borvidék és a Világörökség része lett, és általában akkor a nemzetközi hát ICOMOS szövetség, vagy akik benne vannak a Világörökség Bizottságban, általában egy helyszínt azért, ha úgy elő van készítve, megpróbálnak a Világörökség részévé tenni, éppen az adott helyszínen, tehát hogy ehhez tényleg az az időszak kell. A másik a kapcsolódás a föld alatt történt meg, ugyanis a világ első, vagy a európai kontinens első föld alatti vasútja fut az Andrássy út alatt, és tulajdonképpen ez ugye a belvárosból megy ki a Városligetbe, és ez az összekötő kapocs, ami végül is összekötötte azt a dunaparti szakaszt ezzel az új, a Hősök terével és a Városligettel bezáruló szakasszal.
0: Én egy kicsit arra gondoltam, hogy bemutathatnánk a történetét ennek a területnek, hogy igazából miért is érdemli meg azt, hogy világörökségi rész legyen? Nem tudom, hogy, vagy hogy lehetett, vagy lett. Nem tudom, melyik kötöknek van kedve erről mesélni most.
2: Elkezdem én, jó? Most
0: jó.
2: Van egy kedvenc könyvem, most az írónőnek a neve nem jut ezzel szembe, és egy kicsit ilyen ifjúsági regénynek van tartva, pedig nem, az Sugárúti Palota az a cím egyébként. És az operaház építés történetét írja le egy részről, másrészt meg Erkel életéről szól, és Sugárúti Palota. És nagyon szépen megjelenik benne a kor élete, hogy milyen fantasztikus emberek, hogyan értek, hogyan dolgoztak, hogyan játszották ki egymást egyébként, hogyan távolította el az operáz építése során Ibl Erkelt, hogy ne szóljon már bele annyira az építésbe, de hogy olyan kvalitású emberek kezdtek el ezen a fejlesztésen dolgozni, most az mindegy, hogy Kossuth ötlete volt még 1840-ben, vagy később és így tovább, tehát olyan emberek kezdtek el rajta dolgozni, és annyira fontosnak tartották, hogy legyen egy ilyen világvárosi útvonala, akkor még Pest Budának, később már Budapestnek, hogy ebből aztán tudtak jogszabályt csinálni, tudtak gazdasági ösztönzőket csinálni, akkoriban még nem volt mozi, tehát az embereknek úgy foglalkozni kellett ilyen mindennapi dolgokkal, mint megélhetés, meg hasonló, úgyhogy sok-sok munkásnak tudtak mozdítani, hát gondoljatok bele, hogy hány tízezer ember dolgozott ezen, hogy ez az út ez létrejöjjön. Szerencsésen volt már vasút viszont, tehát oda lehetett szállítani az anyagokat. Tehát, hogy voltak előképek, Párizs, Haussmann, és itt tovább. Tehát, hogy tényleg olyan korszellem alakult ki, amiből létrejött egy egységes ízléssel megfogalmazott, megépített, most nem is azt mondom, hogy út, hanem egy városi környezet az infrastruktúrájával, mindennel együtt. És ez nagyon rövid idő alatt, tehát nagyjából 30 év alatt kialakult. A kortársak biztos állandó permanens építkezést és zajt és így tovább láttak, de azért a lényeg az 15-20 év alatt kialakult.
3: Körülbelül, és hogy kiegészítsem, ugye elsősorban ez a Sugárút részben ugye azért lett világörökség része, mert egy olyan korszerű várostervezési modellt mutat be, ami tényleg egyedülálló, három részre tagozódva, az oktogon és a körönd az, ami ezeket a három szakaszra osztja ezt a Sugárutat, de tulajdonképpen azért épült meg, mert az akkori Király utca olyan zsúfolt volt, ami ugye a város szívéből, a belvárosból ment ki a város tüdejébe, a Városligetbe, hogy ennek a kiváltására kellett ezt a korszerű utat megépíteni a föld alatti vasúttal együtt, és ugye azokban az időkben volt az az ezredéves világkiállítás is, amire ugye elkészült végül is ugye ez a föld alatti vasút, és hát érdekes módon maguk a tervek nem az egész házakat, hanem a homlokzatokat tartalmazták csak, hiszen az építő mesterek aztán felépítették ugye magukat a tömböket, és tulajdonképpen a homlokzati terveket véleményezte egy tanács, és ha jól tudom, pont a napokban szóltak azok a hírek, hogy lehet, hogy a fővárosi közmunkák tanácsát valamilyen módon felélesztik, és ez volt részben az a kulcs, hogy a döntéshozó, a pénz, tehát a gazdasági szereplők és az építészet mind a hárman együtt akartak valamit. És még egy érdekesség, hogy a megvalósításhoz nyereményjátékot, lottószervényeket sorsoltak ki, tehát részben abból is volt egy ilyen finanszírozás, ami szerintem egy különleges dolog volt, még talán ma a napság is annak mondható.
0: Tehát pénznyeremény volt ezen a lottóját?
3: Igen, azt nem tudom pontosan, az a lényeg, hogy
0: nem ugye... Lottóhez.
3: Hát lottó, most lottónak hívjuk, de igen. Egy ilyen lottóhoz hasonló nyereményjáték volt. Ez majdnem olyan, és ugye azért itt felhívom a figyelmet, hogy jelenleg is, ha jól tudom, akkor Nagy-Britániában a lottó, vagy a szerencsejáték RT finanszírozza a műemlékfelújításokat. Tehát Magyarországon is el lehet azon gondolkodni, ugye nézzük, hogy jaj, Istenem, miből lehetne pénzt szedni mondjuk a műemlékfelújításra? Hát például ilyen szerencsejáték haszonból mondjuk lehetne, és erre van nálunk egy konkrét példa, íme az Andrássy út maga.
1: Említetted, Éva, hogy a millenniumi kiállítás kapcsán odaépült a föld alatti, és hogy milyen gyorsan, hogy utcarádió, hogy közter, meg civil. Esetleg mondtok pár szót, nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy ezt a föld alattit annak köszönhetjük, hogy az ott élő emberek a földön, föld felett közlekedő tömegközlekedés ellen.
3: A lóvasútra gondolsz, igen, és a lócitromokra, ugye? Csak ezt így nem mondjuk, igen, ki.
1: Hogy ez hogy alakult, akkor késenek köszönhetjük ezt a föld alattit.
3: Hát nem csak ennek köszönhetjük, de az biztos, hogy egy olyan korszerű valamit szerettek volna, ami nagyobb tömegeket tud kiszállítani, ugye maga a millenniumi hát kiállításnak a színterére, és hát akkoriban azért ugye elsősorban ezek a lóvasutak, vagy lóval vontatott járművek voltak, és tényleg nem csak lassú volt, hanem balesetveszélyes, meg ugye piszkos, szemetes, és ezért találták ezt ki, és tehát nem a föld alatti vasút volt a világ első, viszont a világ első elektromos szerelvénye itt közlekedett, tehát amit lehet mondani, hogy ez egy kuriózum volt, és szerintem ez nagyon jó, nem tudom, ez mit kívánsz még István hozzátenni.
2: Nagyon jó nézni ezeket a képeket, amikor megépült a Nyugati pályaudvar, Eiffel csarnoka, ugye már maga az építés is milyen egyedi dolog volt az indóház fölött megépíteni, de most nem az építészetről beszélünk, de megjelent az első villamos, végigment a Nyugati pályaudvartól a Király utcáig gyakorlatilag, tehát hogy egyáltalán akkor volt Kandó, a magyar tudomány úgy fejlődött, hogy világszínvonalon volt a ganzművek, a kéregöntés, tehát hogy teljesen ott volt a magyar ipar is abban a stádiumban, amikor elő tudták állítani a dolgoknak a nagy részét, és hát számunkra ma ez egy csoda, ugye, hogy két év alatt megépült. Tehát amikor elkezdték az Andrássy utat, akkor még nem volt szó arról, hogy ott föld alatti lesz, de közben megjelent az igényre megjelent a válasz, és tudtak rá válaszolni, és milyen gyorsan.
3: Igen, hát ez végülis egy kéregvasút, és ugye akkor egy ilyen nemes szigetelést raktak rá, hát azóta felújították, de ez nagyon érdekes, hogy a mai napig is működik ez a kis föld alatti, tehát hogy nem tudom mennyire tudjuk, akik ott közlekedünk, ez tényleg világszám, tehát sokkal nagyobb a jelentősége, és talán látjuk, amikor jönnek a turisták, hogy bizony fotózzák akár az állomásokat is, az opera megállója az, ami szinte eredeti formájában megvan.
2: Van is kiállítás most az Andrássy 150 kapcsán is, úgyhogy ott is lehet képeket nézegetni a múltról. Ugye ez mennyire aktuális eszköz egyébként, hogy folyamatosan szó van róla, hogy lehet-e bővíteni, hogyan lehet bővíteni kicsit hosszabb vonatokkal, és itt tovább mind ilyen kicsit kényszeres dolog, de a lényeg tényleg, hogy ezt annak idején a sukkubikussal kiásták, akkori gyakorlat szerint poros üvegfödémmel lefették, és két éven belül használták, és a millenárisra már így lehetett kijutni.
3: Sőt, hogy mondtad, ugye azért itt korszerűsítve lett, mert mind az indulásnál, mind a végállomásnál ezek föld feletti megállók voltak. Talán régi képeken lehet is látni ilyen kis zöld, kis nem tudom én, kis pavilonféléket. És hogyha sétálunk a Városligetbe, akkor látunk ott egy ilyen kis hidat, egy kis betonhidat, Magyarország első betonhídja volt, és ez pont a föld alatti vasút, ami akkor éppen nem föld alatt, hanem éppen kijött a föld felszínre, annak az átjárója volt ez a kis betonhíd.
2: És közben fejlődött a város, azért azt nem felejtsük el, tehát hogy az idén ünnepelte volna a Margit híd is a 150. születésnapját, hogyha nem robbantották volna fel a második világháború alatt, tehát ez már nem ugyanaz a hídszerkezet, de azért 150 éves, és ahogy az Andrássy út készült, közben elindult a Nagykörútnak az építése is csatornával mindenestül.
3: Mondjuk ez egy érdekes kérdés, ahogy most mondod, hogy az egy robbanásszerű fejlődése volt a fővárosnak, hogyha nézzük az okokat, indokokat, mert ugye szerintem most is egy ilyen, hát szerintem változás előtt kellene, hogy álljunk, mert úgy érzem, hogy most is kellene egy ilyen nagyobb lökés annak, hogy ha nem is most ezeket a régi épületekre, de mégis valami olyan korszerű és teljesen más idea alapján építsük újra ezt a fővárost, ami tényleg a legkorszerűbb szellemben történik, és amiről most beszélünk, ez lehet nekünk, a mostan élő urbanistáknak, embereknek, itt lakóknak egy olyan példa, hogy meg lehet csinálni.
2: És egyébként jó, hogy Éva mondja ezt, mert én amikor éppen arra gondoltam, hogy Éva, amikor megcsinálta ezt, hogy világörökséggé lett a terület, akkor egyben a városfejlesztésnek a hagyományos útjait azt így be is csukta. Tehát ez olyan, mint amikor becsukunk egy ilyen könyvet, gondoljunk a 9. kerületre, a Kordia és itt tovább városfejlesztés. Mit látunk? A 19. század végén épült zárt udvaros épületeket vagy elbontották teljesen, vagy keretes beépítésé alakították, mondván, hogy ez egy mennyivel humánusabb, kicsit távolabb vannak egymástól a lakások, hogy az udvari szárnyak nincsenek annyira közel, nem csak gangokról lehet megközelíteni, ez viszont tényleg több belsőket kellett lerombolni, egész tömböket kellett lerombolni. Most nálunk ilyen lehetőség nincs, hiszen olyan értékes maga ez az egész zóna, hogy ezt a rombolást ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért a hagyományos városfejlesztés az nincs. Ehhez képest most egy csodát hajt végre a kerület, az alpolgármesterünk is építész egyébként, Györfi Máté, most éppen Böröndi Júli ott van segítségként mellette, és Máté egy olyan 6 évvel ezelőtt a Soproni Tamással, a polgármesterrel együtt elkezdtek egy köztérfejlesztést, és itt van a köztérfejlesztésnek a lényege, hogy mégiscsak kiderült az, hogy az a stratégiai urbanizmus, amit azt gondoltuk, hogy nem működhet egy ilyen jellegű városban, igen, mégiscsak működik, hogyha van hozzá kellő akarat, és az utcák humanizálása, az autóforgalomnak, nem is autóforgalomnak, mert nem a forgalomnak, hanem a parkolásnak, rengeteg parkolásnak a kiváltása, a mikromobilitás megjelenése, ez mind megtörténik a napjainkban. És közben megy a vita, hogy most akkor például a nagykörút felújítása során maradjon-e a mesterszegély, azok a nagy gránit kövek, amiket ismerünk, vagy nem, mit lehet ezzel kezdeni?
1: Szerintem nagyon érdekes kérdéseket vett fel, hogy egyfelől egy ilyen világörökség jelentőségű András út, ahogy mondod, egy milyen terézvárosba tagozódik be. És ha jól tudom, akkor 2% zöld felület van jelenleg.
2: Ez nagyon szeretem ezt a dolgot, ez nagyon rugalmas. Régen Terézvároshoz tartozott Erzsébetváros és a Városliget. Tehát, hogyha ha azt vesszük, akkor sokkal nagyobb a zöld felület.
3: Nem változott, mondjuk így.
2: És ha azt vesszük, és mondjuk meg tudnánk csinálni a nyugati pályaudvar mögött a Podmanicki parkot, Én ugyanazt mondom, hogy legyen a neve Nyugi, mert nyugati Grund intermodális csomópont, de polgármester úr azt mondja, hogy Podmanicki Park be van vezetve.
3: Azt mondta, hogy nyugi.
2: Maradjon a Podmanicki Park gondolat, tehát ott is ki tudnánk alakítani zöld felületet a Podmanicki út és a megmaradó vágányok között, vagy az újra rendezett, remélhetőleg meg lesz az új pályaudvar, és itt tovább új vasúti infrastruktúra, tehát az új vasúti infrastruktúra, meg a város között szintén létrejöhet egy zöld felület. Tehát igen, kicsi, kevés a zöld felület, ettől függetlenül rengeteg fa van az utcákon. Ha most az Andrássy úton kipusztulnak a körisek meg az ostorfák, akkor még talán platánt is lehet ültetni. Az idei év az nagyon sok fát elintézett, sajnos.
3: Ez ilyen a szárazságtűrő fajokat kell majd keresni.
2: De küzdünk a meglévő, megmaradó zöld felületért, új fölkertészünk is van, epreskert is van, Hunyaditér is, tehát azért
3: belső
2: nem lehet,
3: udvarok zöldesítési pályázata zöldesítése is van.
2: Szóval nem lehet azt mondani, hogy Terézváros nem zöld, ettől függetlenül.
3: Hát, szóval nem az a tipikus kertváros, de éppen azért mondom, hogy Budapest egy csodás hely, és azt kell mondani, hogy egy belvárosban nem lehet azt megcsinálni, mint egy kertvárosi részen, vagy egy budai területen, és ne is akarjuk. És még visszatérve arra, amit mondtál meg, amit István is említett, hogy egy ilyen nagy örökségvédelem mennyire bíníthatja meg a városfejlesztést, vagy mennyire adhat neki esetleg új szemléletet. Amikor említettem, hogy a régi pesti zsidó negyed is ebbe a védelmi terbe belekerült, az azért volt volt fontos, mert hát talán ti nem tudjátok, de egy óvás egyesület nagyon-nagyon sokat küzdött azért, hogy megmaradjanak azok a régi értékek, és ugye itt Budapesten maradt meg úgy egészben ez a gettó, a régi, hát most egy nagyon rossz emlék, de mégiscsak egy olyan emlék, amit nem szabad elfelejtenünk pont azért, hogy soha többet ilyen ne forduljon elő. És például egy ilyen védelem pont azt szolgálja, hogy lehet fejleszteni, de nagyon meg kell nézni, hogy mit és hogyan, és vagy ilyen kis mikroeszközökkel, vagy akár bontani is lehet, hogyha mondjuk nem egy értékes épületrész, de az, ami érték, az maradjon meg. És ma Magyarországon, hogyha nincsen nemhogy országos védelem, hanem helyi védelem egy épületen, bármikor elbontható, és szerintem ez probléma.
2: Ajaj.
0: Egy kicsit akkor beszéljünk erről a környezetről is, ami szintén vagy az UNESCO védelem alá került, tehát hogy mi ez a környezet pontosan, vagy mik ezek a környező területek, utcák,
3: jó,
0: amik még kapcsolódnak.
3: Tehát az a világörökségi terület, a Dunaparti terület, a várral együtt, és a Dunapart menti sáv, amit ugye látunk, mint a panoráma védelem. Maga az Andrássy út...
0: Ami megváltozott.
3: Hát igen, részben megváltozott, de ugye ott sziluettvédelem van.
0: Igen.
3: Tehát azért ugye itt más az Andrássy út esetében, mert ott pont azt szerettük volna, hogy az Andrássy út menti épület tömb, ami védett, a Hősök terével együtt.
0: Igen.
3: És ennek a védő zónája még egy hátsornyi tömb, a Városliget, és ez a régi pesti zsidó negyed. És ugye az a kezelési terv, ami hát vagy létezik, vagy nem, most azért nézek itt, hogy vagy létezik, vagy nem, mert elvileg ennek kellene, hogy meglegyen, gyakorlatilag én nem láttam, de most nem is kell vele foglalkoznom, ez most Istvánnak a feladata, vagy hogy ránézzen.
2: Mondjuk egy országos feladat.
3: Országos, igen, de hogy egyáltalán tudjon róla, hogy létezik, annak pont az lenne a lényege, hogy azt mondja, hogy ezekhez az épületekhez nem nyúlhatsz, hát itt lehet zöldtetőt csinálni, ott tetőterbeépítést, itt kibonthatódott ezt csinálhatsz, tehát hogy ez egy nagyon komplex feladat, és amit beszéltünk, hogy ugye vannak olyan területek, most mondjuk menjünk egy Pécsre, ott konkrétan tudom, hogy van ott egy világörökségi ügynökség, és ellesleg a fővárosban is lehetne egy olyan ügynökség, aki pont azzal foglalkozna, hogy például az ide beérkező turisztikai bevételeket a területre fordítsa, hogy itt tényleg legyenek olyan akár zöldesítés, fasorok védelme, vagy mondjuk egy olyan közlekedésfejlesztés, amivel ez egy nagyon korszerű lesz. Ugye azon is gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne a budai vár és a Városliget között például a turizmust megoldani. Hát most vannak ezek a ilyen panorámabuszok, de akkor ugye még nem létezett a Dózsa-György út alatti mélyparkoló, és az is például ennek a világörökségi programnak egy ilyen tervezett része volt, hogy akkor rakjuk a föld alá, és akkor legyen az ott egy ilyen parkosított rész. Hogy ilyen kis iránybuszokkal lehetne ezt megoldani, tehát olyan sok minden van, amit ugye most, mivel nem is a feladatom, ugye nem tudom mondani, csak ilyen ötleteket szeretnénk felvillantani, hogy ebbe sokkal több lehetőség van, mint amit szerintem most kihasználnak, és annak idején még azt is kitaláltuk, hogy a vendéglátó helyek például kaphatnának egy ilyen világörökségi védjegyet, ami azt mondaná, hogy ez egy garantált szolgáltatás, mert ugye általában a turista, főleg az ázsiai turisták kifejezetten a világörökségi területeket keresik fel, fotózzák, és nekik ez a lényeg, tehát maga a világörökségi cím nem elsősorban pénzzel jár, hanem azzal, hogy kap egy olyan turisztikai reflektort, amit aztán az itt élőknek, vagy az itt dolgozóknak valamilyen módon ki kell, vagy ki lehetne használni.
2: De ezt azért ki szeretném egészíteni azzal, hogy egyébként a fővárosnak most készül egy turizmusfejlesztési koncepciója, amiben kerületek is részt vesznek, és azt, hogy mivel azért a kerület lakossága az nem olyan hatalmas, meg a belvárosból is sokan kiköltöznek, vagy kiköltöztek az elmúlt években, ráadásul a lakosság is cserélődik, tehát nálunk a kerület lakossága a negyede külföldi lassan, tehát hogy nem itt élő ember, a magyar turisták, akik remélhetőleg egyre nagyobb számba jönnek a városba, a várba, az Andrássy utat megnézni, a ligeti helyszíneket megnézni. Remélem, hogy nagyon sok diák jön különböző eseményekre, tantárgyi keretek között minden normális ország viszi a diákjait az ilyen helyszínekre, hiszen hol tudna jobban a középkorról tanulni, mint a budai várban, vagy hol tudna jobban a historizmusról tanulni az 1800-as évek végéről, mint az Andrássy út környezetében. A Néprajzi Múzeumban ott van egy gyönyörű makett az egész környezetről. Tehát, hogy a magyar turisták is turisták, mert, és én is turista vagyok fönn a várban, mert nem ott lakom. Tehát, hogy ezt azért vegyük figyelembe, ne legyen ez a igen, idejön a félvilág és kiszorítja a hazai lakosságot. Ugyanakkor viszont ezt a veszélyt is igen hordozza magában, hogy mekkora a fizetőképes kereslet, és okoz-e ez egy ilyen ronda szóval egy ilyen gentrifikáció, tehát a területről a pénz kiszorítja-e a hazai lakosságot és odajárókat.
3: Hát ugye itt a buli negyed kérdése megint felvetődik, és ugye ez érdekes, mert éppen a 6.-7. kerületben ez egy probléma, ugye szórakozó helyekre, ugye akik jönnek, legénybúcsú, hogy viselkednek, milyen záróra van. Ugye, tehát hogy ez is összefügg azzal, most ez nem a világörökség miatt jön ide, de ez is fontos, hogy mondjuk ne néptelenedjen el egy ilyen terület, hogy tényleg az ott lakó...
2: Lakott város
3: legyen. Így van, tehát hogy attól élő.
2: Ez a Covid alatt nagyon jól lehetett látni egyébként ezt az egészet, hiszen a Terész körútó befelé a turista negyed az kihalt volt, Király utca és itt tovább, meg a Váci utca is, és a Terész körútó kifelé a lakott negyedek megéltek. Hát nagyon jól látható pillanatok alatt, hogy a turizmus mekkora helyzetet foglal el.
0: Még egy kicsit visszamehetünk a történeti
2: bármelyik határozzátok meg az irányi, csak csapongó.
3: Igen, nagyon
0: élvezetes hallgatni titeket. Csak én még egy kicsit inspirációt kaptam az Andrássy út 1000 arca a záróeseményetek címétől, mert hogy ebből én arra gondolok, hogy már régen is, és most is nagyon sokféle ember, szórakozóhely, kiállított tér, stb. Működhetett ezen a területen, és mondtattuk, hogy nagyon zajos volt az építkezés, hogy de mégis kik voltak azok a kitartók, akik annak idején ott legelőször pionírként megjelentek az Andrássy úton. Meg hát, aztán ott maradtak, és lettek belőlük ikonikus helyek, mert ha jól tudom, milyen is van azért
2: úgy
0: ott.
2: Kezdődik az egész, hogy az Operaház az egy elhíresült kocsma és zsibvásár helyére épül. Tehát eleve zajos környezetbe
3: hát sőt, ugye a 6. kerületnek annak a része a Hajós utca környékén voltak az első bordélyházak.
2: Az, igen, vagy egy kedvenc történetem, amikor Adi leesik a Sphinxről, ugye ez, nem tudom, hogy ez mennyire ismerős.
3: Ugye, nekem nem, ez nekem
2: minden, nem. Mindenkinek szoktam mutatni ezt a sztorit, amikor mondják, hogy éjszaka dajozás, dajdajozás és mulatság, hát egy ilyen, ugye Adinak az egyik kedvenc helye volt ott az Operaház mellett a két holó, és egy ilyen esti mulatás során állítólag Léda arcát látta a Sphinxben megjelenni, és hát mit tudod, Isten felmászott oda, és hát gondolom ez nem ment csendbe, leesett róla, és a társaság egy része azt gondolta, hogy Adi meghalt, tehát hogy ott egy időig volt, aki espriccet, volt, aki ott maradt, de aztán utána szerencsére magához tért, és kiderült, hogy még néhány évig élt. Tehát, hogy fennmaradtak ilyen történetek, hogy ismert írók milyen rajcsúrt csináltak a kerületben.
3: Igen, de ha a kérdésed, hogy kik voltak az elsők, akik megjelentek, nagyvállalkozók. Két ásványvízgyárosnak is van ott palotája, és általában ez úgy történt, hogy a bérpalotát, aki építette, ő finanszírozta. Általában ők az első emeleten laktak, ilyen szép, nagy polgári, nagy és gyönyörűen díszített termekbe. És ugye az is egy külön sajátossága a pesti bérházaknak, ezek a hátsó gangos részek, amit hát kiadtak a jobbakat ugye köztisztviselőknek, vagy ilyen tisztviselőknek, és hát a szegényebbek cselédeknek is, ugye, mert ott voltak ilyen cselédszobák. Hogyha mondjuk most lenne ilyen rajzos bemutató, akkor nagyon szépen lehetne látni, hogy az utcafront szépen megépített, egy nagy úrér, szép nagy lépcsőházak vannak, gyönyörű előcsarnokok, és akkor vannak hátul a kis cselédlépcsők, ahol fel lehet menni, meg a gangok, a gang végén ugye ugye a közös mosdó, lent van, ahol megtaláltunk például közös mosókonyhát ezekben az épületekben. Tehát ugye azért az András útról tudni kell, hogy a nagy része azért az csak egy patyomkin fal, mármint olyan értelemben, hogy ugye azok szép paloták, de a hátsó rész, ahol bérház volt, azok bizony nem egy ilyen jó minőségű, általában szobakonyhás kislakásokból álltak, hiszen ebből tartották fenn. És ugye, amit mondtam, hogy három nagy részre tagozódik, a külső részen már a Körönd és a Városliget között voltak azok a villaépületek, amik már a nagy főúri villaépületek voltak, és ott is csak a gazdagok hát, tudtak építkezni, többek között például olyan főúri villák voltak, amik hát a mai napig is látszódik, hogy tényleg csak egy ilyen, egy családé volt.
2: Az egyik kedvenc történetem, megint csak a Freund Vilmos, az egyik olyan építész, akinek 9 ilyen bérháza vagy palotája van az Andrássy úton, és a Schwab palota az az Andrássy út 21. Egyébként az Andrássy út házait eléggé jól rendbe rakták az elmúlt 25 évben. A Schwab palota az nagyon lepusztult állapotban van, az Andrássy 21, érdemes megnézni. Ez az Ilbacsó mellett van, azt is egyébként, vagy Ilbacsóként elhíresült kereskedőház mellett van, ugye a Gatyán féle ház mellett, és azt is a Freund Vilmos tervezte egyébként. Csak hogy ennek az Andrássy 21-nek múltkor eszembe jutott, hogy ki kéne alakítani azt az építészeti fogalmat, hogy mentalista építészet. Ez az, mint a monumentalista, de ez nem, ez mentalista, mert hatással lévő építészet. Hogyha azt veszük, hogy mi különbözteti meg az átlag neoreneszánszot egy valamiért hatással, valamilyen mondjuk így immerzív érzéssel ellátott épülettől, vagy azt sugárzó épülettől, akkor ha bemegy valaki, vagy be tud majd valamikor menni újból ebbe a palotába, akkor ezt meg fogja érezni. És ennek az a története, hogy a Schwab család, aki, legalábbis én így tudom, vagy így olvastam, hogy a Schwab család, aki egyébként egy gabonakereskedésből meggazdagodott család volt, amikor az 1800-as évek végén ezt a Freund Vilmos megtervezte nekik, akkor már ugye ők jó ismerősök voltak, ismerték egymást. A családon belül pont akkor volt egy haláleset, egy fiatal lány, a család lánygyermeke meghalt, ezért azt, és akkoriban volt a mentalizmusnak ugye a kiinduló pontja, meg egyáltalán a szellemidézések, asztaltáncoltatás, okkultizmus, és így tovább. Tehát az egész palota belsejét, azt gyakorlatilag egy ilyen okkultista emlékké építette a Freund Vilmos, és ettől függetlenül jól érezték ott magukat benne, mert másképp nem csinált volna magának lakást. És néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen program egyébként, hogy ez lett volna a városban az egyik ilyen élőháznak nevezett dolog, és nem mondom el, hogy ki volt a tulajdonos, és így tovább, de hogy kapott rá célzott turizmus támogatást is, és a Vági Bencéjék az immerzív színháznak ezt a palotát megépítették volna, átalakították volna, felújították volna. Ebből azt mondom, hogy sajnos nem, egyik oldalról irigy lennék a pénzre a kerület helyében, vagy irigy volt a kerület akkoriban, hogy milyen támogatást kapott volna ez a palota. A tervek meg is születtek, gyönyörű kis film is van róla, és ez azt jelenti, hogy egy olyan színház lett volna, ahol a 19. század végi életet mutatták volna be, csoportosan végigvezetett, ilyen átélt színházként végigvitt nézőközönségnek, lebegő szellemalakokkal, táncosokkal, az első budapesti fogorvosnő orvosi rendelőjének a bemutatásával, és így tovább. Tehát ez egy színházi előadás, ami az akkori életet mutatta volna be.
3: Igen, és az akkori élethez hozzátartozik, hogy több mint 100 kávéház volt ugye az Andrássy út mellett, és ez azért volt érdekes, mert ott éltek az emberek, ugye nem csak az írók, meg asztaltársaság volt, mert hogy említettem, ezekbe a picike kis lukakba, ebbe az egyszobakonyhásba nem nagyon volt olyan nappali helyiség, ahol ott lehettek, és éppen ezért, meg nem csak ezért, hanem azért, mert ha megfigyeljük, ez a fővárosra jellemző több helyen is, hogy meg volt szabva, hogy a földszintet sokkal magasabbra kell építeni, másfél szintre, úgynevezett mezonett szintet kellett beépíteni, hogy ebbe a nagy légterű, hát tulajdonképpen ilyen közös nappaliban jöjjenek össze az emberek, és a kérdeztet például, ez egy nagyon érdekessége volt ennek a sugárzásnak, sugárútnak, ugye itt a japán kávéház, ami most jelenleg az írók könyvesboltjában van, vagy az Abázé, ahol most ugye a bank van a...
2: K&H bank.
3: Igen. Vagy mindegy, egy bank van.
2: Tudod, hogy nem szabad kimondani.
0: Nem csinálunk ebből a
3: gyermekeket. Igen, tehát hogy ezt azt kell tudni, hogy az az élet, amire te esetleg széloztál, hogy milyen lehetett az az élet, érdekes volt, és akkor még nem beszéltünk az Epreskertről, ahol ugye ilyen művészek voltak, Munkácsiról nagyon sok történet van, de minden háznak megvan a története, és bár kicsit messze van, de például a Podmanicki utcában van mondjuk a Szabadkőművesek székháza, tehát hogy sok olyan dolog történt, vagy az Izabella utcában a színes homlokzatokat csináltak a szecesszió idején, szóval szerintem itt napestig tudnánk mesélni róla.
2: Ez az ezer történet.
3: Igen, ez a tényleg az ezer történet, meg az ezer harc.
2: Egy kedvenc hasonlatom, hogy a város olyan, mint egy könyvtár egyébként, hogyha az Andrássy út polcra mész, onnan mindegyik háznak a története egy sőt, több kötet, amit levehetsz és böngészhetsz.
1: Mert megpedzegettétek a palota történetével, amiben nem motoszkál, hogy én is olvastam, hogy majd 150 kávézó volt, hogy egyfelől védettek ezek a homlokzatok, de hogy mi a helyzet most az Andrássy úton? Sok egyéb ház is üresen áll?
2: Nem
3: szerintem. Ha jól tudom, azért ugye itt ez a minőségi bevásárló helyet szerettek volna, és az első szakaszon ez van ugye kialakítva. Ugye ezek ilyen nagyon minőségi boltok. Aztán a második részen aztán ott inkább ilyen egyben felépített házak vannak nagykövetségek, vagy ugye az Icsi Palota, ami eleve is egy ilyen rendezvényt ér, török nagykövetség, és ha kijebb megyünk, akkor minden háznak megvan a funkciója. Én nem nagyon tudom, hogy lenne üres, nem tudom István, te most jobban tudod.
2: Vannak üres házak, ott van az Andrássy 80-82, bárki nézze meg, nem mondom meg, hogy melyik családé, de Magyarország egyik leggazdagabb családjai, betört ablakkal hunyorog az Andrássy útra, ez nagyon sajnálatos, tehát vannak üres házak, vagy az egykori MÁV székház, amelyik megint csak évek óta üres, de vannak sikertörténetek, mint a balettintézet, ugye a szintén egy egykori MÁV nyugdíjintézet, az operával szemben, Lechner Ödönnek az egyik mondjuk így viszonylag fiatalkori munkája, ami még inkább egy francia reneszánsz épület, és mennyi ideig üres volt,
3: és most és egy utána minőségi hotel
2: egy minőségi szálloda, egy nagyon jó fejlesztőtől, és a Bálnáti Artúr gépítészirodától, és ez pont azt mutatja meg, hogy amikor van egy-egy jó ötlet, az udvarlefedést ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert egy ilyen hártya szerkezetet Nyugat-Európában meg máshol se lát, tehát valami fantasztikus, és például olyan ötletekkel, hogy a tetőt, amit egyébként nem kellett védeni, mert az a 20-as években leégett egyszer, tehát a tetőt, amikor helyreállították, akkor a Lechner munkásságából kiindulva egy olyan mintázatot sikerült belerakni ablakként, ami alulról nem látszik igazából, tehát nem tolakodó, de mégis, amikor az ember megismeri az épületet, akkor látja, hogy ez egy idevaló kiegészítés, illeszkedő.
3: Igen, de azért vannak fájó pontok, nekem a divatcsarnok ilyen. Tehát ugye az Magyarország első vasbeton épülete a tetején jégpályával, meg minden egyébbel, meg a gyönyörű locteremmel, és hát ha jól tudom, az is egy olyan tulajdonba került, aki nem csinál vele semmit, és hát ez... Szóval vannak üres épületek, ha azt kérdezed.
2: Illetve a divatcsarnok az érdekes, ugye, mert részben irodaház, részben ott van a Budapest 360, tehát azt is mondom mindenkinek, hogy fel lehet menni délután kettőtől a tetőteraszra, és az egyik legjobb budapesti panorámát adja egyébként, de hogy nem sikerült az átalakítás, ugye ott az egy áruház, ami a látni és láttatni dologra épült, hatalmas központi térrel, ahol a lépcsőkről egymást
3: is nézhetünk. Hát az első pláza volt, ha azt nézzük, az első modern pláza.
2: Hasonló mintaként épültek meg még a 90-es években is áruházak, Frankfurtban a Cell Galéria és itt tovább. Tehát, hogy fantasztikus építészeti lelemény volt, és megtartott egy örökséget a régi, azt a bizonyos locztermet, ugye, amit átvettek igazából a kereskedő kamarának a kaszinó épületéből.
3: Kaszinó volt régen, ugye az tehát, a Paula Ede utai irányában.
2: Amúgy lehetne egy sikertörténet, de nem biztos, hogy irodaházként keresi a funkcióját.
3: Hát ráadásul... valószínű, hogy nem.
2: Meglátjuk, hogy mi lesz vele.
0: Most a jelen jövő határán vagyunk, szerintem most tartsunk egy pár perces szünetet, egy kis zenével, és utána folytatjuk innen. Nagyon sok az információ, úgyhogy szerintem mindenkinek jól esik egy kis szünet.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt az Utcarádió, a Tiloson, és folytatjuk a nagyon izgalmas és hát rendkívül témákban és információkban gazdag beszélgetésünket az Andrássy 150 kapcsán. Lili már íg a vágytól,
1: hogy kérdezzek, mert itt van velünk Téti Nyíva, egykori főépítész Szerizvárosban, és Matus István jelenkori főépítész, és most már azért kerülgettük ezeket a jelenkor és egyéb forrókásákat, hogy azért mégiscsak az Utca Rádió, itt a Tilos Rádió, a civil kezdeményezésnek a szócsöve is. Tudtok-e mondani az elmúlt évtizedekből olyan kezdeményezéseket a kerületben, ami akár mondjuk, említettétek az Óvás Egyesületet, vagy egy kicsit közelebb az Andrássy úthoz, vagy a Terézvárosban, valamilyen irányba szerette volna formálni ezt az UNESCO világörökséget.
2: Például a Broadway.
3: Régen, amikor még nem volt a Liszt-Ferenc tér, hanem konkrétan utca volt, és ott autókereskedések voltak, meg benzinkút, akkor ugye az átépítés során, amikor ez egy ilyen a Broadway negyed, ugye, vagy Pesti Broadway programot elindították, az még az én elődöm volt, aki elindította, hát elég sok lakossági ellenvélemény volt, és akkor megalakult egy Broadway egyesület, ami kifejezetten az ottani vállalkozókat tömörítette, és megpróbáltuk őket hát valamilyen módon közelíteni ahhoz, hogy mégis úgy működjenek a területen, hogy megfeleljenek a lakosságnak. Sőt, azt is bevállalták, hogy ilyen kis minikulturális eseményeken részt vesznek, voltak kiállítások, csináltunk együtt ilyen tisztasági programot, és hát az, hogy a lakosság mennyire vett részt ebben, én amikor oda kerültem főépítésznek 2000-es év elején, akkor pont egy lakossági fórumra hívtak, és mondták, hogy de rendőrök is lesznek. Hát jó, hát biztos ők is érdekeltek. Nem azért voltak a rendőrök, hanem azért, hogy a rendet fenntartsák, és tényleg kellett intézkedniük. Tehát, hogy olyan indulatok voltak akkor egy-egy ilyen fejlesztés mellett vagy ellen, amit aztán ugye megpróbáltunk a civilek és a lakossági fórumok segítségével hát kezelni. Hát ez volt a múlt, hogy mi a jelen, azt meg István elmondja.
2: A közterületfejlesztéseknél például vannak intenzív lakossági fórumok, hiszen ezt mindenki felfedezi, hogy ezt érinteni fogja most akkor, hogy végülis nagyon egyszerű a döntés, mit akar fát és rakodási területet, vagy parkoló autókat és sokkal kisebb járdát, tehát hogy azért ezeket el lehet dönteni, de így bevonódik a lakosság. Tehát a közterületfejlesztések révén szerintem elég intenzíven bevonódik a beszélgetés.
3: Meg aztán a Hunyadi tér felújítása is így készült, ha jól emlékszem, ugye?
2: Pont most ugye most tartunk ott a Hunyadi csarnokkal, hogy 2017-ben elkészül a város egyik legautentikusabb csarnoka, és akkor előáll egy olyan helyzet, hogy ott van az 5-ös 10, mint a kulturális, a kerület kulturális szervezőereje, az 5-ös 10-től az 5-ös utcában az átjárónál megnyílik majd a Hunyadi téri csarnok, egy központi a piac úgy kialakítva, hogy legyen lehetőség rendezvény tartásra is, és akkor, hogyha kimegy a felépületen keresztül az ember a Hunyadi térre, ott van egy másik rendezvénytér. Tehát az Andrássy út és a Terézkör út fókuszában, a Király utca, meg a

0: Andrássy út között létrejön egy olyan kulturális helyszín, ami tényleg a kerület nagyon intenzíven és jól használható kulturális helyszíne is tud lenni. A reményeink szerint azért megmarad piacnak, vagy abból indul ki, hogy legalább hétvégente intenzív piac használat, de hétközben is piac és mellette kulturális helyszín.
1: Említetted, hogy közösségi tervezés, és korábban már szóba került Borandi Júli, mint olyan csapatot erősítő, és erre is kitérnék, hogy ez a részvételiség, meg a hogyan lehet főépítészként közelebb hozni embereket örökséghez, vagy egyáltalán a mindennapi használathoz. Azért azt említettük, hogy helyiek egynegyede külföldi, de azért biztos van nagyon sok nő és gyerek.
0: Hát hogy lehetne közelebb hozni, az nekem nyilván egy hibám, hogy nem vagyok aktív a Facebookon. Hál' Istennek a polgármesterünk
2: is. Igen, jól tudom, a polgármester úr pont egy ilyen női fejlesztési fórumot is indított nem olyan régen. Ugye én most éppen nem a kerületben élek, így életvitelszerűen, de az, hogy nyitnak az ott élők fele, ez szerintem éppen a polgármester úr miatt van, hogy ez egy sokkal intenzívebb bevonása a lakosságnak, mint amit eddig én láttam, vagy érzékeltem.
0: Tehát, hogy igen, ma vannak olyan fórumok, amikor be kell vonni így az embereket, erre az egyik fórum, ez mindenképpen a Facebook, de mindig az a hibája is van, hogy felületes kommunikáció alakul ki. Általában az építészet az összetettebb, több elemből áll, mint hogy egy egyszerű mondattal elintézzük az egészet.
3: Egyébként nem szoktatok szervezni ilyen lakossági fórumokat, ahol egy ilyen közös együtt gondolkodás van? Tehát mert pont ez a női szempont, amit mondtál erről, már szerintem korábban beszéltünk itt az adásban is, hogy a nők város és térhasználata azért egy kicsit eltér a többiekétől, talán inkább, tehát hogy ezek az igények, ezek jobban napirendre kerüljenek, hogy nyilván anyaként, mondjuk például én nem tudok bizonyos építészeti dolgokhoz hozzászólni, de bizonyos igényeket meg tudok jeleníteni arról, hogy nekem hogy kényelmesebb mondjuk egy babakocsit tolnom, vagy mitől érzem biztonságosabbnak a köztéren való levést. Tehát, hogy ilyenekről szokott lenni ilyen párbeszéd a lakókkal?
0: Hát
3: a Facebookon kívül, tehát, úgy értem.
0: A közterületfejlesztésekről volt konkrét, mindig konkrét lakossági fórumok voltak. Ugye most jutunk majd el megint egy olyan szakaszba, mert minden tehát a jogszabályok miatt minden városnak, községnek és itt tovább település tervet kell készíteni a jelenlegi jogszabály szerint. Ennek jövő június végéig el kellene készülni. Tehát az eddigi szabályozást, ez egyben egy lehetőség is, mert az eddigi szabályozásnak a hibáit fel lehet, meg lehet szüntetni, át lehet gondolni úgy, hogy nem merüljenek fel annyira kártérítési igények, mint egyébként erre lehetőség lenne. Tehát most ezt, hogy miért mondtam ezt, azért, mert 2010-ig a kerületek egymással versenybe túl a szabályozásban túl nagy beépítési lehetőséget adtak ki. Tehát amikor én oda kerültem, akkor az egyik örökség az volt, hogy mindenkinek elmagyarázták, hogy a társasházaknak például, hogy majd ti beépítitek a tetőteret, és akkor ráépítetek két szintet, és azzal megoldódik az ügyetek, nektek nem kell pénzt áldozni arra, hogy a ház szerkezete, elektromos gépész homlokzata, és itt tovább minden megújításra kerüljön. Ez egy nagyon fals irány volt, tehát egy ilyen, a városnak egy ilyen ígérgetése, hogy rá lehet építeni a házakra, ez egy rossz ígéret volt, és ez megjelent a szabályozásban, főleg párkány magasságok.
2: Na, ezért kellett többek között a világörökségi védelem.
3: Mert azért ezek nem mindig sikerültek olyan nagyon jól, ezek a ráépítések.
0: Csak, hogy egy példát mondjuk, az voltak jó és rossz lépések ebbe, ami jó lépés volt például a világörökségi védelem mellett, hogy nincs még egy ilyen kerület, ahol ennyi helyi védett épület lenne. 700 helyi védett épület van, műemlékből nagyjából 140, fővárosi védettségből 130 és 700 helyi védett épület van egyébként. Tehát ez a helyi védettség is azt szolgálja, hogy ne lehessen csak úgy lebontani a házat, mert hogyha van egy olyan építési paraméter, ami azt jeleníti meg, hogy ide egy ugyanakkora épületet, mint amekkora most ott van, lehet építeni, akkor nagyon könnyen egy bontás irányába a dolog. ezért is jött ez a kommunikáció, ez a bontás helyett óvás és hasonló dolgok. Néha ilyen nagyon egyszerű verbális dolgok kellenek, tehát én például próbálok ilyen verbális szövegeket is megcsinálni, hogy akkor például ne az legyen, hogy városfejlesztés, hanem ambuláns városfejlesztés, hiszen nem költöztetjük ki a lakókat, hanem ilyen kis műtétekkel oldjuk meg a városfejlesztést.
2: Igen, és akkor nem beszélünk például egy közvágóhíd programról, tehát ugye a mi bánatunk az az, hogy mi itt a végeken harcolunk minden egyes épületért, és akkor mondjuk egy nagy kiemelt beruházás pedig mondjuk letarol olyan ténylegesen értékes és fontos épületeket, amit nem kellene. Még a kérdés, ja mondjad aztán a kérdésedet.
0: És akkor például a kommunikációnak az egyik eszközének kellene lenni a társasház egyáltalán az érték fölismerése, akkor a kerület ebbe az ügybe erőn felül szerintem csinál egy társasház felújítás pályázatot, ami nagyon sok mindenre terjed ki, a homlokzattól elkezdve nagyon sok mindenre. Ez mindig meg van hirdetve, ez is fórumban, hogy a közös képviselőkkel ezt egyeztetjük minden évben, a közös képviselőkön keresztül is ezt lehetne csinálni. Nálam az egyik ilyen fontos dolog például, hogy ezt a 700 helyi védett épületet, ezt egy ilyen 10 éves programban most már az építész, a műegyetemnek az építész hallgatóival, a harmadéves építész hallgatók tanulnak a historizmusról, és akkor leegyeztettük a tanszékkel, hogy akkor ne a tanterembe üljenek, hanem jöjjenek ki hozzánk. Három hallgató kap egy házat, ezt mi leszervezzük, kap mentort, aki segít neki, ez a mentor ebben az esetben mindig egy-egy gyakorló építész, lehetőleg olyan, aki elmagyarázza nekik, hogy amikor kimész egy házra, akkor mit érdemes megnézni egyáltalán, és akkor ez úgy alakul, hogy egy őszi fél évben minden házról készítenek egy-egy adatlapot, és utána ezt az adatlapot mi odaadjuk a háznak, a társasházi közös képviselőn keresztül. Ebben van építészettörténet, az értékek felismerése, nagyon sok minden. És ha csak abba belegondolunk, hogy 10 év alatt mondjuk 2600 vagy majdnem 3000 hallgató vett részt ebben a programban, mentorok is, és így tovább, akkor már az egy eredmény. Hogyha abba belegondolunk, hogy egy társasháznak oda tudom adni ezt az adatlapot, és el tudom mondani neki, hogy a te házadban mi az érték, az is egy fontos dolog. Hogy ez sikerül-e vagy nem, hát ez egy következő kérdés.
2: Jó, amit kérdeztél, arra visszatérve, ugye én most nem a kerületben dolgozom, de más településeken vagyok főépítész, és ott azt tudom mondani, hogy a célzott és a csoportos műhely munkának van eredménye. Tehát annak, hogy most meghirdetek egy, általában mindenki szóljon hozzá, ezért mindig végzünk egy úgynevezett stakeholder elemzést, igen, hogy kik azok a hangadók, vagy akik fontosak, és azoknak általában ilyen 3-4 alkalmas műhely munkában csinálunk közösségi tervezést, és azok nagyon jó eredménnyel szoktak zárulni.
3: És akkor ezt tudjátok is hasznosítani?
2: Igen, természetesen igen.
3: Településfejlesztésben.
1: Én még kíváncsiskodom, szóba került az, hogy bontás, de mi a helyzet az építéssel, hogy a Városliget is beletartozik az UNESCO világörökség, hogyan viszonyul ehhez az UNESCO, hogy építeni szabad-e, hogyha bontani szabad-e, építeni szabad-e egy ilyen területen?
2: Hát az UNESCO azt mondja, hogy készítsétek el a kezelési tervet, és annak megfelelően viselkedjetek, ha nem, és valami olyasmi történik, ami veszélyeztetni azt az egyedi és egyetemes értéket, akkor egy veszélyeztetettségi listára teszi ezt a helyszínt, és ugye akkor az nem egy jó dolog, mert akár el is veszítheti ugye ezt a státuszt. Az UNESCO nem szól közvetlenül bele, hogy mit csinálunk, ez a mi felelősségünk, és szerintem ez így van jól. Konkrétan a Városliget esetében ugye lehet, és szerintem akár jó fejlesztések is készültek ott, tehát én abszolút nem hiszem, hogy ez egy rossz irány volt. Az más kérdés, hogy annak esetleg a mértéke, nagysága, lehet, hogy ugye az a nagy múzeum nem is épül meg, mondjuk én nem
0: galéria,
2: is biztos, hogy
0: galéria,
2: így van.
0: Kerül-e, vagy nem.
2: Nem is biztos, hogy az annyira, igen, sírnék érte, de a lényeg az, hogy ez ettől független, tehát az UNESCO, vagy ez a világörökségi védelem, ez azt szolgálja, amit az István is mondott, hogy ennek kapcsán mi itt helyileg, amit fontosnak tartunk, azt védjük meg. És akkor azon belül lehet beszélni, hogy legyen magas ház, ne legyen, legyen ott még egy épület, ne legyen. Hát ettől szép a szakmánk.
1: De azt hiszem, pont arra lennék kíváncsi, hogy akkor ebben a pályázatban, annó a 2000-es években, akkoriban egy Városliget, ez merőben máshogy nézett ki, mint most. Hogy cél volt megtartani a park funkciót alapvetően, vagy felmerültek akkor már, hogy kulturális funkciót kapcsolni, esetleg, ahogy tényleg lett is.
2: Mi volt a lényege? A Városliget volt Európa első tervezett közparkja. Mi most a lényeg? jelenleg a Városliget tervezett közpark. Tehát, hogy magát a státuszt, vagy amiért a világörökség része lett, az azt jelentett, hogy igen, ez egy tervezett közpark, közparkként meg kell tartani, de hát akkor is voltak benne kulturális funkciók, nem tudom én, ilyen föld alatti, millenáris kiállítás. Tehát, hogy nem az a cél sosem egy jó örökségvédelemben, hogy mindent konzerváljunk, hanem, hogy próbáljuk meg megtalálni azt az ideális hasznosítást, meg azt az ideális építést, vagy bontást, attól függen, hogy éppen mit, amivel ez jó használhatóvá válik. És ez az, ami szerintem most ilyen szempontból nincsen párbeszéd a befektető meg az örökségvédelem között. Megkérdezem, van egyáltalán ma Magyarországon mi emlékvédelem meg örökségvédelem, és ugye ez egy költői kérdés volt. És amennyiben ez a szakma és a civilek ebben nagyon-nagyon sokat segíthetnek, mert mi valahogy érezzük, érzi azt az ember, hogy mit lehetne és mit nem, vagy mi az, ami fontos, hogy egy rádiónak a hatos stúdióját nem szabad lebontani. És akkor ettől mindenki tudja, hogy igen, az egy fontos épület. Tehát, hogyha nem akarunk több ilyet elveszíteni, akkor azt tudom mondani, hogy igaz ugyan, hogy most már Rádai Mihály csak föntről néz le ránk, de annak idején az ő mozgalma, ez unokáik sem fogják látni, azért volt nagy dolog, mert a civilekre és az itt lakókra bízta azt, hogy mi az, ami fontos, és azt védjük meg. És nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt a szellemet újra felerősíteni, de ha valami cél, és ez a beszélgetés csak arra volt jó, hogy ezen elgondolkozzunk, akkor azt hiszem megérte.
3: Egyébként most, hogy ezt mondtad, hogy azt kell meghatározni, hogy, vagy szóval azt kell figyelembe venni, hogy mi az, ami veszélyezteti ezeket a területeket, hogy ez, ennek van valami objektív leírata, vagy valami objektív mércéje ennek a veszélyeztetésnek, de lehetne egyébként?
2: Igenis, meg nem
3: most
2: is.
3: Most pont a Városligetre gondolván, hogy ott lehetett volna valami útmutató, vagy egy itiner, hogy mennyit és nem tovább?
0: Szerintem a Városligetről elég sok vita volt, hál' Istennek, és részben a viták miatt alakult talán úgy, hogy nem lett elsietve a galériának a megépítése. Ugye ez egy régi vita, hogy a galériának a várban kellene lennie.
3: Igen.
0: A Hausmann palotát hogyan lehet használni. Én nem idegenkednék személy szerint a Hausmann palotában részben galéria funkciókat, vagy ott a nyugati tér falon, ahol elindult a József Nádor palotának az általak átépítése, ott lehetne azért valamennyire új épületeket is csinálni. Ez egy nagyon messzire vezető dolog, tehát az első mindig a hasznos, milyen igények vannak, és arra milyen válaszokat tudunk adni. Tehát a jelenkornak milyen tényleges igényei vannak, arra kell válaszokat adni.
2: Igen, egyet ne felejts el, István. A szakma, jelenleg a mi szakmánk, beszélgethetünk ilyen aranyosan, de valójában a döntéshozó hozza meg a döntést. Igen. És az esetek, hát mondjam azt, hogy 90%-ában nem sokat ér a mi szavunk. Tehát, hogy az, ami engem felszokott háborítani, hogy egyrészt a szakma sem hiszi azt, hogy van és lehet szava, és beszélgetünk ilyen szépen, de hát tudomásul veszünk dolgokat, a civilek is tudomásul vesznek dolgokat, mert mit tudunk csinálni, lebontják és kész, tehát hogy ez van. A döntéshozó felelőssége minden esetben, és azt kellene valahogy elérnünk, hogy a döntéshozónak is nagyon fontos legyen az, hogy ez ténylegesen, ez egy védett érték. Az, hogy most mi hova kerül, persze ezer egy dolog van, sőt, ha 5 építészt leültetünk, biztos, hogy egy 6. is kitalálnak, meg beszélgethetünk róla, de ki hozza meg a döntést?
3: Igen, szintén itt a korábbi műsorainkban már több építésszel beszélgettünk, és hát meg műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberrel is, és gyakran felmerült az, hogy nincsen műemlékvédelem, és hogy ezt hogy lehetne újraéleszteni, ezt a műfajt úgymond, illetve hogy
0: szakmákat kell
3: újraéleszteni. Az építész szakmai szervezetek hogy tudnának keményebben föllépni?
2: Döntéshozó kérdése. Van Igen. építészeti minisztérium? Hát nincs. Vagy építésügyi, vagy nem tudom, hogy igen.
0: Én ennél parasztibb módon fogom feladolva. Tehát, igen. hogy nagyon sok mindent a gazdaság irányít. És hogy felismerjük-e az értéket, vagy nem. Tehát ágálhatok én azért, hogy tartsák meg a régi ajtókat, ablakokat, kapcsolt geréptokos ablakot, hogyha nem ismeri fel értékként az, aki a lakás tulajdonosa, sőt az Airbnb-be divat volt kicserélni műanyag ablakra, mert az egy standard, azt mindenki tudja használni.
2: Igen, Isten, de megengedték. Hogy... Tehát láttam sajnos olyan dolgot, amikor megengedték. megengedte a műemlékvédelem, hogy kicserélje, és az ablakokra például nincs tiltás.
0: Ez már egy társasházi törvénnyel is összefüggő dolog, hogy nagyon sok mindent nem mondtunk ki, most akkor az ablak az közös, a fal az közös tulajdon, de az ablak nem. Tehát, hogy, és akkor nem menjünk egy hundertvasszerig, hogy az ablak az közös tulajdon, vagy nem, és milyen lehetőségei vannak, de hogy, és a legnagyobb baj az egyik első baj, hogy nem ismerjük fel az értéket, nem mondjuk ki, hogy érték, de ezt a társadalomnak kell felismerni. A másik meg, hogy az érték megtartásához nincsen eszközünk, mert hiába van tervező, nem tervező kell az ablakhoz, hanem asztalos.
2: Meg pénzügyi jó, meg pénzügyi támogatás. Azért elmondom, hogy 25 éve is a szakma letette az asztalra, hogy milyen ösztönző rendszerek lehetnének, és például a francia műemlékvédelem az azért működik, mert kifejezetten előnyöket biztosít arra. Ugyan nálunk is lehet bizonyos TAO felhasználásokat, azt hiszem ezt elsősorban a kastélyokra találták ki, és most éppen ezt szerintem megszüntetik, igen. És ugye, ahogy beszéltünk, hogy a beszélgetésünk elején a szerencsejáték is finanszírozhatna ilyet, tehát, hogy addig, amíg ugye ez nem inkább teherként éli meg a tulajdonos, és nem annak, hogy van egy értékem, és még kapok is hozzá támogatást, hát addig ez csak egy elszállt szó.
0: Sokan szerintem, hogyha meglátnak, akkor azt mondják, hogy nagyon az áfa mumus, mert hogy régóta azt mondom, hogy azt, hogy az új lakásépítésre 5% áfa van, a fenntartásra, felújításra meg 27% áfa, az egy lehetetlen gazdasági helyzet. Tehát ki kellett volna, és ezért 10-12 éve hiába próbálok érvelni, hogy ki kellett volna alakítani egy olyan helyzetet, hogy rendben van, támogassuk az új lakásépítést, de a világörökségi területen a felújítást, karbantartást kell támogatni.
1: Mit kívántok az Andrássy útnak 150 év múlvára? Milyen lesz a jövőben, hogyha rajtatok múlik?
2: Hát 150 év múlva valószínűleg nem mi ülünk itt, még a 35 évesek sem biztos, hogy ezt megérik, ezt az időszakot. Hát mit kívánunk? Boldog emberek éljenek.
0: Igen, egy mentálisan jó tér legyen.
3: De hogy képzelitek el fizikai megvalósulásában? Nem ütetted a korszerű felújítását ennek a sugárútnak, hogy ez hogy képzeled el, hogy zöldítés, autómentesítés?
2: Hát valójában én úgy hívom, ha már el kell képzelni, szerintem megmaradnak a térfalak, aztán mögötte azt csinálnak az emberek, amit akarnak.
0: A mikromobilitás az, hogy hol fog tartani, tehát, hogy hogyan fognak majd az utódaink
2: a helikopter leszálló, pályákat gondolod a tetőn.
0: És akkor nem arról lesz a probléma, hanem ugye a drón az ma is probléma. Egyébként hamarosan, most akarom bejelenteni, hogy remélem, hogy hamarosan drónnal végigmegyünk a Terészkörúton, mert a felmérés, az idei felmérés, az pont az lesz, hogy a párkányok, ha ne szakadjanak ránk a párkányok.
2: Igen, vagy sivatag
0: fel kell úgy nagyjából mérni az állapotokat, és akkor az idei egyetemi program az például az lesz, hogy megnézzük a párkányok állapotát, és kicsit próbáljanak az egyetemisták tanulni arról, hogy milyen a párkánynak a szerkezete.
3: És akkor ezt drónokkal fogjátok végezni ezt a
0: azért nem olyan súlyos ez, de hogy igen, de ez drónnal végig kell menni, mert egyszerűen odaföl nem látnak az emberek. De hogy több szempontú látás, én csak ezt tudom mondani, hogy egy élhető város maradjon.
2: Boldog emberek legyenek a sugárút mentén, szerintem ez a legfontosabb. Hogy aztán ez a sugárút lesz, vagy már egy, mit tudom én, homokfutópálya, nem lehet tudni, mert nem tudjuk. Azt azért tudom mondani, és ugye ti még fiatalok vagytok, meg ugye urbanista is vagy, Lili, a következő időszaknak a legfontosabb része az, hogy hogyan lehet élhető tereket és élhető városokat létrehozni. Zárójelben megjegyzem, most egy más munkakörben dolgozom, és kifejezetten a Historic Urban Landscape-tel foglalkozunk, ami az UNESCO-nak pont ez a várostájkép ennek a programjával foglalkozik, majd esetleg egy másik műsorban szívesen beszélek erről.
1: Itt folytatjuk, és így legyen élhető.
3: De még gyorsan, már csak két percünk van, de a legfontosabb, hogy az eseményről pár szót mondjatok.
0: A záró eseményről.
3: A záró eseményről,
0: mikor? Inkább a holnapiról mondja elég.
2: Igen, akkor a záró esemény 4 órakor kezdődik az 5-10-be, azért tudom, mert az egyik előadást majd én tartom, kifejezetten a világörökségről. Nagyon érdekes előadások lesznek, polgármester úr lesz, aki ezt megnyitja. Ha jól tudom, ingyenes a rendezvény, de regisztrálni kell, ha még van hely, és utána ugye ez a 150 évet valamilyen módon hát megünneplik. Az 5-10-ben kerül ez megrendezésre, és pont az ezer arcot bemutatóan minden előadó, azt hiszem négy előadó lesz, egy-egy picike kis aspektusát mutatja be ennek az Andrássy útnak.
0: És hogy ne záruljon le, és ne hagyjátok abba, direkt azért hoztam a kerületi újságot, itt ül a Képzőművészeti Egyetem előtt Strobl szoborban sárgány műanyagból nyomtatva, de nem baj, ezt
2: nagyon
0: elviseljük, mert nem csak, hogy menő, de a kiállítás fantasztikus, és szeptemberben vége lesz, de menjetek kiállítást nézni.
3: Igen, hát ez egy szülinapi adás volt, abszolút.
1: Menjetek a Dürerbe, és akkor holnap ott
3: meg az Andrássyra, de egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem a műsor elején. A pultban Misi ül, Lili visszatért hozzánk, és együtt vezettük ma végre a műsort. Remélem, hogy jövő héten lesz egy kis időnk arra, hogy egy kicsit mesélj arról, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban. Júli pedig távolról rajtunk tartja vigyázó szemeit és a szerkesztést itt. Ebben az adásban is neki köszönhetjük. Köszönjük a vendégeknek.
2: Mi is köszönjük a meghívást.
3: Sziasztok.
0: Köszönjük.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscó-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-10 termelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény 8 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballaszttartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A Bős Nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra? A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és másfajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengeélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
4: Ezek voltak a hírek.

0: Erős Jankú. Volt egyszer egy ember és egy asszony, egy szem gyerekük volt, és magányosan éltek egy Isten háta mögötti völgyben. Történt egyszer, hogy az asszony kiment az erdőbe fenyőgajat szedegetni, és magával vitte a kis Jankót, aki akkor volt 2 éves. Éppen tavaszodott, és a gyermek megörült a sok tarka virágnak, úgyhogy anyja egyre mélyebbre vitte befelé az erdőbe. Egyszerre csak előugrott a bozótból 2 haramia, megragadták az asszonyt és a gyermeket, és bevonszolták őket a sötét erdő közepébe, ahová évszámra senki fia be nem tette a lábát. A szerencsétlen asszony könyörgött a haramiáknak, eresszék el őt és gyermekét, mint hiába, kőből volt a szívük, nem hallgattak rimánkodásra, hajszolták tovább. Miután jó 2 óra hosszat vergődtek tüskön bokron át, megérkeztek egy sziklához, amelybe ajtó vezetett. Az ajtót megzörgették a haramiák, és az rögtön kitárult. Hosszú, sötét folyóson kellett végigmenniük, míg nem tágas barlangba jutottak, amelyet a tűzhelyen lobogó lángok világítottak meg. A falakon kardok, szabják, s más gyilkos fegyverek fügtek, pengéjükön megcsillant a tűzfénye. Középütt nagy fekete asztal volt, amelynél 4 másik rabló ült és kockázott, és az asztal fölön ült a vezérük. Amikor az asszonyt meglátta, odalépett hozzá, és azt mondta néki, ne aggódjék, s ne féljen tőlük, nem bántják, csak azt kívánják, lássa el háztartásukat, s ha minden gondosan rendben tart, nem lesz náluk rossz dolga. Aztán ennie adtak, majd megmutatták az ágyát, ahová gyermekével együtt aludni térhetett. Az asszony hosszú esztendőket töltött a haramiáknál, Jankó pedig megnőtt és megerősödött. Anyja mindenféle históriát mesélt néki, és egy régi lovagregényből, amelyet a barlangban talált, olvasni is megtanította. Amikor Jankó 9 éves lett, egy fenyőágból jó erős fütykost faragott, és elrejtette az ágy mögött. Aztán odament az anyához, és azt mondta,
1: édesanyám, áruld el végre ki az apám, akarom, és kell, hogy tudjam.
0: Az anya hallgatott, nem is akart mondani semmit. Nehogy Jankónak honvágya támadjon. Azt is tudta, hogy az istentelen haramiák amúgy sem eresztenék el Jankót, de majd meghasadt a szíve, amiért Jankó nem keresheti meg az apját. Éjjel, amikor a haramiák visszatértek portjájukról, Jankó elővette a fütykösét, odaállt a rabló vezér elé, és azt mondta,
1: most pedig tudni akarom, ki az apám, és a tüstént meg nem mondod, agyonütlek.
0: Nevetett a rabló vezér, s lekevert Jankónak egy akkora pofont, hogy az begurult az asztal alá. Aztán kimászott, nem szólt az egy szót se, ellenben azt gondolta,
2: várnak el még egy évig, akkor majd megint megpróbálom, hát ha jobban sikerül.
0: 1 év múlva megint elővette fütykösét, letörölgette róla a port, megnézegette, és azt mondta,
2: jóra való, derék fütykös ez.
0: Éjszaka megérkeztek a haramiák, nekiálltak borozni, egyik korsót ürítették a másik után, majd lassan-lassan lekókadt a fejük. Akkor Jankó megmarkolta a fütykösét, ismét odaállt a rabló vezérrel, és megkérdezte, ki volna hát az apja. Megint kapott egy akkora pofont, hogy bezuhant az asztal alá, de kisvártatva előbújt, és úgy eltángált a fütykösével a rabló vezért és a többi haramiát, hogy meg se bírtak mozdulni. Anyja ott állt az egyik sarokban, és nem győzött álmélkodni Jankó bátorságán és erején. Amikor Jankó véghez vitte munkáját, odalépett az anyjához, és így szólt.
1: Most aztán komolyra fordítottam a dolgot, de most azt is tudnom kell, ki az apám.
3: Jankó, Jankó, menjünk innét, keressük meg az apádat, míg nem rátalálunk.
0: Elszedték a rabló vezértől a kiárat kulcsát, majd Jankó hozott egy nagy lisztes zsákot, megrakta arannyal, ezüsttel, s mindazzal, ami szép holmit még talált, és amikor megtelt a zsák, a vállára kapta. Odahagyták a barlangot, ám de mekkorára kerekedett Jankó szeme, amikor kiléptek a sötétből a napfénybe, s ő megpillantotta a zöldellő erdőt, a virágokat és a madarakat, és a fölkelő nap sugarait az égbolton. Megállt, Álmélkodva nézte mindezt, mintha csak eszét vesztette volna. Anyja megkereste a hazafelé vezető utat, s néhány órányi járás után megérkeztek a magányos völgybe, ahol állt a házikójuk. Jankó apja ott ült az ajtóban. Sírva fakadt örömében, amikor megismerte feleségét, s meghallotta, hogy Jankó az ő fia, hiszen régóta holtnak hitte mindkettejüket. Hanem Jankó, bár még csak 12 éves volt, már is egy egész fejjel magasabb volt az apjánál. Bementek együtt a szobába, de alig, hogy Jankó letette a zsákját a kemence patkára, recsegni, ropogni kezdett az egész ház. A patka leszakadt, majd a padló is, és az irdatlan súlyú zsák lezuhant a pincébe.
4: Isten őrizze!
0: Kiáltott az apja.
4: Mi ez? Összedöntötted a házikónkat!
1: Emiatt ne fájjon a fejed, édesapám. Ami a zsákban van, abból több is telik, mint egy ujjáznak az ára.
0: És tüstént nekiállt apjával együtt új házat építeni, lábas jószágot szerezni, földet vásárolni és rajta gazdálkodni. Jankó szántott, és ha ment az ekeszarva mögött, úgy lenyomta az ekét a földbe, hogy az ökröknek szinte nem is kellett húzniuk. Következő tavasszal így szólt Jankó.
1: Apám, legyen tiéd az összes pénz, és csináltass nekem egy félmázsás vándorbotot, hogy elmehessek világot látni.
0: Amikor elkészült a bot, Jankó útnak indult a szülői házból, ment, mendegélt, míg nem sötét, rengeteg erdőbe ért. Egyszerre csak recsegés, ropogást hallott, és amint körülnézett, megpillantott egy fenyőt, amely tövétől hegyéig meg volt csavarodva, mint valami kötél. Amikor pedig föltekintett, megpillantott egy behemót legényt, aki megragadta volt a fát, s mint valami fűzfavesszőt karikába hajlította.
1: Hé te! Mit csinálsz odafönn?
5: Tegnap szedtem néhány köteg rőzsét, most kötelet sodrok hozzá.
1: Már ez is tetszik nekem,
0: gondolta Jankó.
2: Ennek aztán van ereje.
0: Fölkiabált hozzá.
1: Hagyd azt a rőzsét, inkább tarts velem!
0: A legény lemászott, s akkor látszott, hogy egy egész fejjel magasabb Jankónál, pedig ő sem volt apró termetű.
1: Mostantól fenyősodró a neved,
0: mondta neki Jankó. Együtt mentek tovább. Míg nem valami kopácsolást és kalapálást hallottak, de olyan hangosat, hogy minden ütéstől megremegett a föld. Csak hamar odaértek egy óriási sziklához, előtte állt egy óriás, és puszta öklével vert le belőle jókora darabokat. Amikor Jankó megkérdezte, miért csinálja, így válaszolt.
6: Éjszakánként, amikor aludnék, jönnek a medvék, a farkasok és más efféle férgek, és körbeszimatolnak, és böködnek az orrukkal, és nem hagynak aludni. Úgyhogy inkább építek egy házat, és ott éjszakázom, hogy nyugton legyen.
1: No, hiszen,
0: gondolta Jankó.
2: Ez is hasznodra válhat még.
0: És így szólt hozzá.
1: Ne törődj azzal a házzal, inkább tarts velem. Legyen a neved, sziklamorzsoló.
0: Annak is ínyére volt a dolog. És így hármasban vágtak át az erdőn, és amerre jártak, felriadtak az erdei vadak, és elrohantak előlük. Este pedig egy ódon elhagyott kastélyhoz érkeztek, bementek, s lefeküdtek aludni a csarnokba. Reggel Jankó lement a kertbe, az teljesen el volt vadulva, benőve vadrózsával és más bokrokkal, s ahogy így nézelődött, egyszerre csak nekirontott egy vaddisznó, csak hogy ő akkorát sújtott a botjával rá, hogy az tüstén kiadta páráját. Jankó a vállára kapta, fölvitte a kastélyba, ott a vaddisznót nyársra szúrták, megsütötték, s jól belaktak vele. Már most megegyeztek, hogy minden nap szép sorjában ketten vadászni mennek, egyikük pedig otthon marad és főz, mindegyikük számára 9 font húst. Első nap a fenyősodró maradt otthon, Jankó és a sziklamorzsoló vadászni ment. Amint ott főzött, főzögetett a kastélyban, oda ment hozzá egy összetöpönködött kis öregemberke, és kért a húsból.
5: Kutró gyűnyel sunyóka, nem kell neked semmiféle hús.
0: De mekkora volt az álmélkodása, amikor a kis vakarcs nekiugrott, és úgy megöklözte, hogy moccani sem tudott, lerogyott a földre, s levegő után kapkodott. Addig el sem ment az emberke, amíg minden haragját ki nem tombolta rajta. Amikor a másik kettő megtért a vadászatba, fenyősodról, itt sem szólt nekik az öreg emberkéről, s a tőle kapott verésről, gondolván...
5: Csak találkozzanak ők is, a kis méregzsák.
0: S már-e puszta gondolattal megvigasztalódott. Másnap a szikla morzsoló maradt otthon, és éppen úgy járt, mint a fenyősodról. Őt is csúffá tette a kis ember, amiért nem akart neki húst adni. Amikor este a másik kettő hazatért, bizony látta fenyősodról, mi történt a cimborájával, de nem szólt egyikük sem, gondolván...
5: Hogy kóstolja meg Jankó is a nyakleves?
0: Jankó másnap otthon is maradt, szakácskodott a konyhában annak rendes módja szerint, és amikor a tűzszejnél állt és szedte le a leves hadját, jött a kisember, és minden teketória nélkül azt mondta, hogy egy darab húst akar, de tüstént. Gondolta Jankó.
1: Szegény kis vakarcs, majd a magam részéből adok neki, nehogy a többieket megrövidítse.
0: Azzal adott neki egy darab húst. Amikor ezt a törp befalta, újabb adag húst követelt. És a jó szívű Jankó adott is neki, mondván, hogy ez igazán szép nagy darab, ennyivel most már érje be. Csak hogy a törpe harmadszor is kért.
1: Kezdesz elpimaszodni.
0: És nem adott neki. Akkor a gonosz törpe nekiugrott, hogy ellássa baját, mint a fenyősodrónak és a sziklamorzsolónak. De most emberére akadt. Jankó minden erőlködés nélkül úgy nyakon teremtette, hogy lebucskázott a kastély lépcsején. Aztán utána rohant, ám a törpe gáncsot vetett neki, és ő orra bukott. Mire föltápászkozott, egér utat nyert a törpe. Jankó utána szaladt az erdő széléig, és ott látta, amint a törpe becsusszan egy sziklaüregbe. Jankó már most hazament, ám a helyet megjegyezte. Amikor megjött a másik kettő, csodálkoztak, hogy Jankónak kutya baja. Ő pedig elbeszélte nekik, mi történt, mire azok sem hallgatták el tovább azt, ami velük esett meg. Jankó nevetett, és így szólt.
1: Úgy kellett nektek? Miért sajnáltátok a törpétől a húst? Ha nem, az már szégyen gyalázat, hogy óriás létetekre kikaptok egy ilyen vakarcstól.
0: Aztán kosarat és kötelet kerítettek, és mindhárman oda mentek a sziklaüreghez, ahová a törpe menekült. Jankó fogta a botját, beült a kosárba, és a másik kettő lebocsátotta. Jankó a kürtő aljára érve talált egy ajtót, és ahogy azt kinyitotta, ott ült egy szépséges szűz, de mit is mondok, oly szép volt, hogy ezt ki sem lehet mondani. Mellette pedig ott ült a törpe, s visorgott Jankóra, mint egy pangolmajom. És a szűz láncra volt verve, s oly szomorúan pillantott Jankóra, hogy az fölöttén megsajnálta, gondolván.
1: Ugyan, szabadítsd meg őt a gonosz törpe hatalmából.
0: S úgy megcirógatta botjával a törpét, hogy az holtan rogyott össze. Tüstént lehullottak a láncok a szűzről, és oly gyönyörű volt, hogy Jankónak elállt a lélegzete. Elbeszélte a szűz, hogy ő királyleány, akit elragadott egy bűvös gróf, akit ő látni sem akart, és aki ezért ide zárta őt a sziklába, és őrzőnek ezt a törpét rendelte mellé, aki még külön megkeserítette az életét. Ekkor Jankó beültette a szűzet a kosárba, és jelt adott, hogy húzzák föl. Föl is húzták, majd visszaengedték a kosarat, csak hogy Jankó nem bízott a társaiban. Azt gondolta,
1: ha már egyszer hamisnak mutatkoztak, és nem szóltak neked a törpéről, ki tudja, hát ha most is valami rosszban sántikálnak.
0: Így hát a botját rakta be a kosárba, és ez volt a szerencséje, mert amikor a kosár fele úton volt, ők odafön elengedték, és Jankó, ha benne ült volna, szörnyet halt volna. De már most nem tudta, hogyan keveredjék ki a föld alól, s hiába tűnődött, mit sem tudott kiokoskodni.
1: Bizony síralmas, hogy ide lentkelétlen szomjan veszned.
0: És amint így bolyongott, egyszerre csak ismét belépett a szűzlány kamrácskájába, és ott meglátott a törpe ujján valami csillogó, villogó dolgot, az pedig egy gyűrű volt. Levonta a törpe ujjáról, és a magáira húzta, és amint az ujja körül elfordította, hirtelen surrogást hallott a feje fölött, fölpillantott, és látta, hogy szilfek, avagy régi szellemek lebegnek a magasban. Azok azt mondták, hogy mostantól ő a gazdájuk, s kérdezték tőle, mit parancsol. Jankó először szólni sem tudott, majd azt kívánta, vigyék a felvilágra. A légi szellemek tüstén szót fogadtak. Oly bárém lett neki, mintha szállna fölfelé. Amikor fölért, senki fia nem volt már a sziklánál, és a kastélyban sem talál senkit. A fenyősodró és a sziklamorzsoló továbbállt, és magukkal vitték a szépséges szüzet. Csakhogy Jankó megforgatta gyűrűjét, és jöttek a légi szellemek, és elmondták neki, hogy a két cimbor a tengerre szállt. Jankó futásnak kerett, és addig meg sem állt, míg nem a tengerpartra ért, és ott megpillantott messze-messze a láthatáron egy bárkát. Abban voltak az ő hűtlen társai. Nagy haragjában, gondolkodás nélkül vízbe vetette magát, botjával együtt, és úgy kezdett úszni, csak hogy a félmázsás bot leúszta, úgyhogy kis ilyen vízbe fúlt. Szerencséjére még időben elfordította megint a gyűrűjét. Rögvest jöttek a légi szellemek, és mint a villám, oly gyorsan odavitték a bárka felézetére. Ő pedig meglendítette a botját, és megadta gonosz társainak méltó jutalmukat. Végül belévetette őket a vízbe, majd a szépséges szűzzel, aki keserű félelemtől senyvedett mindaddig, s akit Jankó most másodízben szabadított meg, hazavezett annak apjához és anyjához, és egybekélt vele, és nagyon, de nagyon örvendeztek mindannyian.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengeélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Francisco-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe, közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöld juhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhelyi értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: Ezek voltak a hírek.
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kognitív Találkozások. Borbála vagyok, és itt van még Korné bátyám.
3: Sziasztok!
2: És hát most sajnos megint nem vagyunk élőben jelen, mert az a helyzet, hogy mindenféle születésnapok vannak ma, amik így időközben előkerültek. Úgyhogy igen, most megint felvételről vagyunk, de hogyha már ilyen a születésnapokról beszélünk, akkor van egy szolgálati közlemény programajánló, hogy a Dürerben ma van a tilos születésnapi buli, amire érdemes kimenni, hogyha éppen nem vagytok hivatalosak egy másik születésnapi bulira. Igen, azt hiszem ennyi volt a program ajánlónk. Most részletesebben nem tudok belemenni, valószínűleg addigra már el is kezdődött minden, amire mi ezt adásba.
3: Vagy éppen a buli indulóknak egy gyors kis tilos műsor.
2: Igen, még a készülődéshez. Igen. Ja, igen, mert hogy nekem ez mindig azért fura, mert hogy nem most van a születésnapja igazából a tilosnak, csak hogy most van ünnepelve, mert hogy nem tudom, egy szeptemberben jobban van ideje az embereknek, vagy valami ilyesmire emlékszem. És hogy igazából pont az előző adásunk alatt volt az igazi születésnapja. Csak
3: még a holland királynőnek is így szokták, így ünnepelték a születésnapját mindig, nem? Hogy valamikor volt a születésnapja, aztán igazából meg akkor ünnepelték, amikor lehetett piacozni, amikor az idő jó volt hozzá.
2: Ja, hát igen, igazából teljesen reális, mert a buli a lényeg, meg az, hogy minél többen ott lehessenek. Csak akkor igazából úgy kell neki nézni a napot, hogy melyik az a nap, amin a legkevesebb egyéb születésnap van. Az évben melyik az a nap, amikor a legkevesebben születtek, és akkor annál nagyobb az esélye, hogy nagyobb plusz a fesztiválok, meg plusz
3: meg
2: az egyéb...
3: Kezdés, meg nem tudom, most nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik ide, de ez pont, hogy az ellenkező lenne, hogyha iskola kezdés utánra ütemezni a bulit. Nem.
2: Hát van, akinek már elkezdődött az iskola, pont most voltam fogászaton, és ott arról dumáltak, hogy az általános iskolásoknak még nem indult el, de hogy például a fogászat szak, vagy nem tudom, hogy melyik, nem mindegy, de hogy ott meg már elkezdődött a spirálunk, még pont nem, tehát a jövő héten. Csak ez egy vicces, amikor az egyetemistának egy előbb kell bemennie suliba, mint az kis iskolásoknak.
3: Na hát igen, tehát hogy lehet, hogy akkor ez arról szól, hogy az átiskesek ott lehessenek a születésnapiból. Az egyetemisták meg tanuljanak igazából.
2: Igazából az iskolakezdésnek van egy ilyen feelingje, tehát ilyenkor még igazából nem kell olyan nagyon ott lenni, meg nincsenek házik még, meg esetleg új termet kapsz, vagy új osztálytársak vannak, meg újra lehet találkozni a régiekkel, esetleg valaki megváltozott a nyári szünet alatt, vagy mindenki ugyanolyan, mint előtte volt. És így ennek, na mindegy, ennek van egy számomra egy ilyen újra kezdős, abszolút, kedves hangulata.
3: Abszolút átérzem, amit mondasz, csak hogy pont most egy, pont ahogyan ezt így elmesélted, az előhozott nekem egy ilyen régi vietnámi élményt. A lövészárkokból, ahogyan emlékszem rá, hogy pontosan ez, hogy iskola kezdés, mindenki még úgy lazza, nem kell nagyon görcsölni a dolgokon, és bejön a matek tanár, és lecsap az asztalra, és kezdi, és semmi nyugi, semmi chill, semmi kedves kezdés bele a közepébe, és tudod ez, amikor egy összeszorul a gyomrot hirtelen, hogy de most még, és nem.
2: De meg jó, csak egy ilyen tanárod volt.
3: Mondjuk ez igaz. Igen, ez igaz.
2: És nem mindenki egyszerre traumatizált ezzel. De akkor is legalább feleltetés nem volt még, gondolom, mert hogy
3: nem volt miből. Nem. Meg igazából
2: annyi.
3: Titkom meg volt a sárnya ennek is, hogy igen, tehát hogy igazából ez ilyen, olyan keményen nyomja a dolgokat, és akkor így, tudod, megvan ennek a körüllengél. Pontosan, nem fog megcsorni, csak egy csip-csup iskola kezdés miatt.
2: Igen. Na, még hogyha a fogászat így már rögtön szóba került, akkor voltak más élményeim is, amiket így voltam, hogy behozok, mert így nem tudom, igazából csak így elgondolkodtam azon, hogy hogyan is tanulunk meg fogat mosni.
3: Uh-huh.
2: Mert amit, ahogyan nekem mutatták, azok ezek a nagy ilyen műanyag fog állkapocs modellek, amire így megfogja szépen a fogorvos a fogkefét, vagy az asszisztens, és akkor én mutatja, hogy ilyen görös mozdulatokkal kell szépen végig menni. És soha nem értettem ennek az értelmét. Egyszerűen majdnem olyan volt, mint hogyha megértettem belőle valamit, de hogy így azt éreztem, hogy igazából én soha nem tanultam meg fogat mosni, tehát az volt, hogy valamit oda rá kell kenni, aztán dörzsöd jobbra-balra, és csókolom, és akkor elvileg az úgy oké. hogyha mondjuk naponta kétszer ezt megcsinálod, meg esetleg még azzal a selyemmel szarakodsz, de hogy azt se tudtam soha, hogy hogyan férek be a számmal, tehát hogy így a kezem az így hogy fér be oda, hogy a
3: De
2: sejem az
3: várj,
2: eszébe tudjam.
3: bocsánat, de neked volt
2: Igen.
3: ilyen, ez a sejem, ez neked téma volt korábban és gyerekkorunkban? Mert ez
2: Ja,
3: nekem
2: akkor
3: egy,
2: egyáltalán, igen.
3: nem, tehát ez nekem egy ilyen, én sejmet azt mondta, 26 éves koromban használtam először.
2: Hát én igazából tavaly óta kezdtem el, előtte már többször svájci nagybácsinktól kaptunk egyszer kiskorunkba egy csomagot, és így néztük, hogy a csokik közé hogy keveredett egy fogsejem. Nyilván igazából, tehát reális, tehát hogyha már
3: Logikus,
2: csokit
3: igen.
2: adsz, akkor fogsejmet is adjál
3: Hát,
2: hozzá.
3: ha más nem, akkor rákcsálod, érted? Az is valami.
2: Hát igen. De hogy így ne, és akkor így néztük, hogy ezt most eszik-e, vagy iszák, vagy mit kell vele csinálni, és akkor így rájöttünk, hogy így nem tudjuk, és akkor ez így abba is van, és utána így mondjuk egy 5-10 évente így előjött az életembe, hogy ezt így kellene, de egy fogalmam sincs, hogy így mi merre, hogyan, meg ráadásul ilyen rohadt szenzoros vagyok, és mindent ilyen fölerősítve élek meg, és főleg, ami így a szájamba történik, tehát azok a hangok, mert ahogy a sejem hozzáér a fogamhoz, és így feszíti, és
3: Már a tilos
2: nem
3: rádiót
2: fér bele
3: veszed
2: a
3: a
2: kezem.
3: fogaddal.
2: Már a tilos rádiót
3: Ahogyan, mert
2: veszem
3: hogy
2: a...
3: tudod, vannak ezek, ahogy valaki rádióhullámokat tud venni a fogával, mert hogy ilyen hullám,
2: Komolyan.
3: volt valami ilyen hülyeség, hogy, mert hogy valami olyan tömése volt, hogy az pont valami olyan. És gondoltam, hogy így a fogsejemmel betuningolod a tilos rádiót.
2: Hogyha megfelelő frekvenciában rezegtettem vele a fogaimat. Fú, és akkor utána ilyen csontindukciós módon belül, ha tudnám hallani, az rohadt, az nagyon menő
3: Amúgy
2: lenne.
3: ez lehetne egy produkt, igen, egy direkt,
2: Tilos
3: egy
2: implantátum.
3: pontos.
2: Ha akarod, ha nem, 0-24-be.
3: Nem, kapsz hozzá külön tilos fogsejmet, hogy azzal be tudod kapcsolni, meg ki tudod kapcsolni.
2: Lenne direkt ilyen, mindegy, jó.
3: De,
2: Ja, hogy
3: de,
2: lenne még
3: de
2: hozzá egy
3: várjál,
2: ilyen
3: várjál, ez
2: bekapcsoló.
3: lehet, bocsánat, bocsánat, ez lehetne igazi Bluetooth. Lehetne egy igazi Bluetooth.
2: Ez az is jó, mert pont most nézegettem, hogy hogy lehet az ilyen plakkokat megfigyelni. És akkor volt valami ilyen, ami így kékre festi
3: Aha.
2: a szádat, és akkor,
3: Ennyi.
2: tehát hogy az. Ez
3: Ennyi.
2: már a duplán Bluetooth.
3: Igen. Ha bármelyik kedves Tilos Rádió hallgató ezt esetleg meg szeretné valósítani, ez legalább a nevünket említse meg, hogyha csinált egy
2: Honnan
3: igazi,
2: ered? Igen.
3: honnan ered.
2: Igen. Nagyon jó. Na, még egy kicsit visszatérve erre a modellre, mert ez igazából érdekes, ahogy is szerintem. Tehát, hogy valamiért ez így kialakult, gondolom, neked is ezzel tanították alapvetően, ezzel a nagy
3: Lehet. Nem
2: fogmodellen.
3: emlékszem, nem emlékszem erre a nagy fogmodellre, de lehet. Baszik, nem figyeltem.
2: Aha. Ja, nekem azóta is mutatták ezt, hát mindig, amikor így el kell menni ilyen tisztításra, akkor így külön így előveszik, és akkor így megmutogatják,
3: Aha.
2: hogy akkor így nem tudom, hogy megértsem a dolgokat, de hogy nem értem tőle jobban meg. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez az alapvető tanítási módszer. Gyerekkorom is erre emlékszem, meg így felnőttként is ezt kapom, és hogy így nem működik. És nem értettem soha hozzá, hogy most akkor ilyen, mit tudok ezzel kezdeni innentől fogva. És aztán eszembe jutott, hogy hát végül is idegtudományt tanulok, tehát hogy ránézhetnék ebből a szempontból is, hogy mi kell akkor ahhoz, hogy megtanuljak egy ilyen dolgot, és miért nem működik ez.
3: Aha.
2: És akkor eszembe jutott, hogy nyilván egyrésztről azért, mert hogy teljesen más tehát ilyen térbeli referenciát alkalmaz, tehát így kihelyezi az A kapcsot, és egyszerűen más szögben jön hozzá a kefe, mint amikor magadnak csinálod egyrésztről, másrésztről teljesen más az, amikor a nem látható részekhez kell hozzáférned, nyilván azokat a legnehezebb megtanulni, mert hogy ott nem a tükör sem segít, hanem csak a belső érzékelésed alapján tudod azt megtanulni, hogy mi a helyes mozdulat, hogy tényleg elérjél minden felületet, amit szükséges. Tehát már csak ezért sem valida az egész. A harmadik az meg az, hogy más egyszerűen a mozdulat, tehát hogy így mutogathatja, hogy így kőröz, de hogy igazából ilyen nagy izmokat használ hozzá, miközben a valóságban egy sokkal kisebb felületet kell ezekkel az apró, rezgő, körkörös mozdulatokkal végignyüstölnöd, amihez teljesen másféle mikromozdulatokat, ilyen finom mozgást használsz, és nem ezeket a nagy mozdulatokat, ami egyszerűen más, hogy épül be, és csak az arra alapozzák azt, ezt az egészet, hogy így vizuálisan nagy modell, akkor azt te le tudod kicsinyíteni, de hogy nem történik meg, ez nem tudjuk egyáltalán átfordítani, tehát így tudatosan, logikailag át tudom fordítani, hogy persze nagy körkörös, és akkor kicsi körkörös, de hogy a mozdulatok szintjén, meg a megélés szintjén, ez egyáltalán nem így működik, meg a téri navigációs szinten sem, hogy hogyan, hova nyúlsz be. És tehát, hogy ez így eleve, nagyjából, tehát hogy ez ilyen rálátást ad a dologra, de hogy az konkrétan nem fogod megtanulni ebből, hogy igazából hogyan most ráfogad, és hogy alapvetően, ahogyan tanulunk egymástól, az a, hát az a tükörneurórendszeren keresztül van, ahogyan látjuk a másiknak a mozdulatát, az elindít bennünk hasonló folyamatokat. Egyrészt, másrésztről az nagyon sokat tud segíteni, hogyha valaki egyszerűen megfogja a kezünket, és megmutatja a mozdulatot. Tehát, hogy egy nyomás, például a nyomásnak az erősségét, azt máshogyan nem is lehet. Amikor pingpongozni tanultam, ott is az első számú, tanulás, persze, valamennyire így látás alapján is lehet tanulni. De amikor odajött a kisházi Beatrix, és megfogta a kezemet, és meghúzta a labdát, az volt igazából az, amikor így éreztem, hogy ja, hogy ebben a pillanatban ez történik, és a testem így reagál, és azért, tehát, hogy akkor került bele az egész mozdulattanulás az én referencia keretembe, tehát, hogy az én szemszögembe, és nem az, hogy valaki másnak a szemszögét, ami egy modellre irányul, azt próbálja meg átfordítani a saját nézőpontomra. Tehát az egész igazából teljesen abszurd. Nyilván megértem, mert hogy nincsen idejük ilyesmire, hogy akkor most mindenkinek egyesével megfogják.
3: Nem tudom, ez csak időkérdése-e, mert nagyon el tudom képzelni azt, hogyha valaki ott elkezdi toszni a kezedet a szádban, az lehet, hogy igazából csak nagyon, nem tudom, tehát zavaró is lehet, meg az, hogyha meg a nyomást, az, tehát mindenkinek más, ami működik főleg a szájban szerintem. Tehát, hogyha ott elkezdi valakinek egy nyomni, lehet, hogy felsérti az innyedet. Tehát ez nem biztos, hogy megtanítana, hanem lehet, hogy pont, hogy zavaró lenne. Tehát úgy értem, hogy ez is maga egy tehetség, tehát azért is, tehát valószínűleg, aki tanított téged pingpongozni, ő annyira profi volt, és annyira érezte, és annyira pontosan tudta, és valószínűleg ehhez is tehetsége volt, hogy ezt
2: Európa bajnok.
3: Hát igen. Tehát, hogy ez nem valószínű, hogy minden fogorvos, vagy asszisztens meg fogja tudni ezt mutatni. Tehát ez egy eléggé, erre jó lenne találni olyan viszonylag objektív dolgokat, amivel ezt talán jobban meg lehetne tanítani, de nem hiszem, hogy ezt el lehet várni minden szakembertől, aki a saját területén szakember.
2: Hát, de szerintem ez azért ilyen az orvoslásban alapvető, tehát hogyha elmész az orvos, és mondod, hogy van valami bajod, akkor az az első, hogy végignyomogat. És jó, mondjuk ott neked kell reakciót adni rá, de hogy neki kell azt tudnia, hogy mennyi nyomás az, ami már reakciót kell, hogy kiváltson benned.
3: Aha, végül is.
2: Például. De mondjuk igazad van, mert hogy pont arról van szó, hogy hogy a saját visszajelzés kell, tehát úgy tanulod meg a helyes fogmosást, hogy a tested visszajelez arra, hogy hol van éppen a cucc, tehát igen, más kívülről nem feltétlenül tudja ezt majd megmutatni. Esetleg igen, a látható területeken tudja az, hogy mi az, ami nagyjából a megfelelő nyomás lenne. Hogy a fölsértés, azt nem hiszem, mert pont, hogy elvileg az a lényeg, hogy nem is... tehát, hogy inkább rányomni, túlságosan rányomni szokták az emberek, tehát inkább a lazításon, tehát inkább meg a szög meg maga a mozdulatnak a finomsága az, ami inkább problémát szokott okozni, amennyire egy utána néztem.
3: Most egy kicsit elkezdem úgy kezelni ezt a fogmosós dolgot, mint egy példát arra, hogy hogyan lehetne lebontani és tanítani ezeket a dolgokat, akkor esetleg azt lehet csinálni, hogy különböző szakaszokra lebontani az egészet, és tehát, hogy magát a nyomást, és azt, hogy mi az, ami tisztít, azt külön lehet venni, és azt mondjuk meg lehet mutatni, tehát ott nem biztos, hogy kell az orientációs problémával foglalkozni, hogy éppen melyik irányba hogyan tolod be a fogkefét a szád alá, és azt mondjuk meg lehet úgy mutatni, hogy nem a doktor mutatja meg, hanem ad neked egy valamit, ami piszkos, ad neked egy kefét, és ott érzed, hogy milyen erővel kell nyomni azt ahhoz, hogy az tisztuljon, és akkor az lesz a kalibrációd az erő kifejtésre legalább. És akkor azt már úgy nagyjából tudod. Tehát ha az külön le van bontva, akkor azt úgy külön meg lehet tanulni, mint egy kis unitot arra, hogy érezd, hogy mi az, ami tisztít. És akkor utána az orientációs dolog az igazából így is úgy is te saját játékod lesz, hogy kitalált, hogy melyik részeket éred el, és melyik részeket nem éred el. Azt igazából te valószínűleg saját magadnak kell, hogy játszad. Nem? De úgy igazából az egészet azt azért mondom el, mert szerintem, amikor egy problémával nézzünk így szemben, akkor lehet, hogy érdemes lebontani ilyen szakaszokra. Nem tudom, hogy te ezt így látod-e, vagy tanulás
2: Ja, abszolút. Igen, mondjuk most azon gondolkodtam, hogy a mozdulat tanulásnál is, de nyilván igen, tehát hogy úgy sok az emlékezetben sokkal jobban be tudnak ezek épülni, és könnyebben lehet az instrukciókat követni, hogyha ha szakaszokra van bontva, és hogyha egy hiba merül föl, akkor könnyebb elkülöníteni azoktól a szakaszoktól, ami esetleg jobban megy, és amit külön kell még gyakorolni. Ez inkább az úszásnál merült ez jobban föl, hogy a mozdulatnak az egyes szakaszai, mondjuk ahogyan húzod a vizet, azt külön lehet gyakorolni, meg azt is, amíg hogyan kiemeled a karodat a vízből, hogy minél kevesebb ellenállással tudjad kihúzni, azt is külön lehet gyakorolni, és akkor erre mind megvannak az ilyen gyakorlatok.
3: Igen, de...
2: Hogy így részekre lehessen bontani, és utána, igen.
3: Igen.
2: Nem erre gondoltál?
3: De, abszolút, abszolút, abszolút. Csak aztán most egy kicsit ellent is akarok mondani önmagamnak, mert az ugrott be igazából, hogy lehet, hogy... Tehát, hogy nem mindenki ugyanúgy tanul, és nem mindenki ugyanúgy fogja fel a dolgokat, és szerintem ez egy ilyen alapvető, kicsit régies hozzáállás, és nincsen újabb hozzáállás szerintem egyelőre. Ahhoz, hogy azt valamennyire felfogni, hogy kinek mi működik. És azt meg tényleg végképp rohadt nehéz emberre szabottan tanítani dolgokat. Mert azt el tudom képzelni, hogy valakinek az arcába raksz egy ilyen hatalmas műanyag fogat, és simán le tudja képezni, és neked meg abszolút nem működik. Lehet, hogy valakinek működne ez a moduláris hozzáállás, hogy különböző szakaszokra lebontani, és akkor az egyik a nyomás, a másik a mozdulat, a harmadik az orientáció. Az lehet, hogy valakinek működik, és lehet, hogy valakinek meg nem működne. És igazából az egyik az erre herótozna, a másik az arra herótozna. És hogy igazából szerintem ez egy ilyen alapvető probléma, ahogyan tanítunk gyerekeknek főleg. Mert igazából, hogyha azt nézzük, hogy felnőtteket hogyan tanítunk, az mondjuk egy ilyen szituációban, a fogmosásnál, hogy megvan az előnye annak, hogy te lehet, hogy az életedben esetleg pucoltál valamit, és ott valamennyire érzed már azt, hogy a nyomás milyen tisztaságot tud, vagy milyen tisztító ereje van különböző nyomásnak, milyen kefével, és hogy a kefének az erőssége milyen hatással van, és ez az agyadban ez már valamennyire összeáll, viszont hogy egy gyereknek mutatod ezt, akinek nincsen semmi előző adata erről, azt annak meg rá kell, hogy érezzen. Tehát ugye szerintem annyi tényezős ez, hogy ez eléggé nehéz erre olyan struktúrát találni, ami egy ilyen objektívan működő dolog tud lenni.
2: Hát igazából nekem az alapgondolatom ezzel a fogmodelles tisztításos dologgal az volt, hogy nem ebből tanulják meg a gyerekek, tehát hogy én nem hiszem, hogy ez alapján meg lehet tanulni. Lehet, de nem, nyilván nem tudom ezt így kijelenteni, hogy ez most az igazság, csak én nagyon nehezen tudom az alapján elképzelni, ahogyan gondolok arra, hogy hogyan működünk általában, és hogy igazából azok, akiknek ezzel nem volt soha problémájuk, hogy hogyan mosnak fogat, azok nem a modellen keresztül tanulták meg, hanem valószínűleg a szüleiknek már volt egy olyan intuíciójuk, hogy hogyan tanítsák meg azt pontosan a gyereküknek.
3: Lehet, de közben az is lehet, hogy azok az emberek, vagy x százaléka azoknak az embereknek, akiknek soha nem volt problémája azzal, hogy hogyan moson fogad, azok igazából lehet, hogy nem mostak fogad tökéletesen, és nem arról van szó, hogy ők olyan rohadt jól csinálják, hanem arról van szó, hogy ők úgy élték meg, hogy nincsen problémájuk vele. Tehát az nem azt jelenti, hogy nincsen problémájuk vele, az nem azt jelenti, hogy ők tökéletesen csinálták, és tökéletesen tisztán tudják tartani gyerekkoruk óta a fogsorukat, és aztán elő vagy utóbb elkezd szubasodni, mert nem jól csinálták, viszont valamiért bennük ez úgy csapódott le, hogy tök jó. Szóval igazából erre nincsen mérce, és ez pont ez a specifikus szituáció, ez nem egy mérhető, illetve lehet, hogy mérhető lenne, de nem, ha jól tudom, akkor nem mért dolog.
2: Nem tudom ezt így pontosan. Amit mondtál, hogy valamit lehetne gyakorolni, az így elgondolkodhatod azon, hogy igazából lehetne olyan eszközöket kitalálni, ami méri a nyomást, meg a szöget, meg mindent, tehát hogy igazából valószínűleg nem lenne olyan nagy dolog ilyen elektronikus tanító eszközöket létrehozni, hogy ne egymás szájába kelljen turkálni, mert ez elég egy ilyen intim helyzet, nem feltétlenül.
3: Igen.
2: Mert mondjuk, amikor így belezuppansz a fogorvosi székbe, akkor az egy olyan, mint hogyha egy... Pont azt akartam mondani, hogy hát lehet, hogy csak ez nekem a hozzáállás, hogy egyáltalán túl tudjam élni valahogy, hogy az egy ilyen dimenziókapu a fogorvosi szék. Mert ahogy lezutyanok...
3: Nekem egyszer ültek rá a fejemre fogorvosi székben. Az tényleg dimenziókapu volt, az biztos.
2: Fúj. De hát azt hogy?
3: Hát úgy le voltam döntve, ő meg egy kicsit megbotlott, és akkor jó, nem teljesen, de...
2: Ja. Ó. Jézusom, milyen traumák jönnek föl, sajnálom.
3: Ja, nem, amúgy nem volt, én röhögtem, nem volt trauma. Meg pont, hogy egy ilyen privát dolog volt, és majd ugye privát praxis volt.
2: Ez egyre jobb.
3: És volt zene, meg minden, én választottam ki a zenét. Szóval igen.
2: Fejreülős parti, privát parti. Nagyon csak, jó.
3: És fizetek is érte. Na mindegy. Igen. Na mindegy, de félbeszakítottalak, valamit akartál mondani.
2: Hát, hogy jó lehet, hogy esetleg az én stratégiám, de hogy nekem pont, hogy olyan, hogy nem, onnantól nem egy intim helyzetnek fogom föl azt, hogy valaki turkál két kézzel a számban, mert hogy akkor ez így kikapcsolódik az, hogy én így vagyok, meg hogy ez a testemben vagyok elvileg, hanem akkor annyi van, hogy inkább így visszatolulok valahova ilyen, nem tudom, vagy másik ilyen belső mentális középpontba, csak a többi az csak így történik, tehát hogy onnantól kezdve nem az én kezembe vagyok, vagy igen, nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy azt nem élem meg
3: ott
2: úgy, hogy...
3: Egy ilyen bizony, hogy oké, te átadtad a fejedet, azt valaki csinál vele valamit.
2: Igen, és hogy onnantól kezdve az érintések nem érintésekként fogom föl, tehát az, hogy hozzám ér az orvos és az asszisztens, az nem én az én megérintéseként élem meg, hanem mint hogy egy ilyen, hogy
3: abszolút,
2: egy ilyen tárgyasult viszonnyá válik az egész. Csak hogy így elképzeltem, hogy mondjuk amikor meg tanítani kellene, akkor ott nincsen meg ez a dimenzióváltás, mert hogy ott neked is jelen kell lenned ahhoz, hogy megértsed, hogy mi történik a saját szádban, és utána ezért lehet egy kicsit kellemetlenebb helyzet embereknek, meg magának az asszisztensnek is, mert hogy ott nem nincsen teljesen ez a... az, hogy így kiválok. Nyilván meg lehet ezt tanulni, hogy úgy kezelje ezt a helyzetet valaki, csak hogy valószínűleg ez egy külön szakma. Igazából ez egy külön szakma, csak most elfelejtettem a nevét. Azok, akik kimondottan a prevencióval és a szájhigiénia fenntartásával foglalkoznak. És
3: igazából az a legdurvább ebben, hogy megint csak, és ez egy visszatérő dolog, hogy a hübris szindróma terén is erről beszéltünk, hogy elkezdünk olyan dolgokról beszélni, amik eléggé fontosak, és szerintem ez letagadhatatlanul fontos, hogy ilyen dolgokat tudatosítsunk, és beszéljünk ezekről a dolgokról, csak az a baj, hogy ezt gyakorlatban nem lehet tenni, illetve nincsenek erre praktikus megoldások, hogy ilyen dolgokat gyakorlatba tegyünk. Tehát, hogy ki hogyan éli meg ezeket a dolgokat, ki hogyan érzi, és hogy ezeket figyelembe venni. És tehát, hogy ennek nincsen mércéje, ez nem is feltétlenül mérhető, és eléggé nehéz ezeket valahova tenni úgy, hogy ez egy konkrétan használható dolog legyen. Tehát ennek egy ilyen pszichológiai oldala van, ami kicsit ilyen visi-vasi, és nincs is, nem szokott figyelembe véve lenni.
2: Ja, de hát ez szerintem amúgy egy egészen konkrét terv is lehetne. Tehát már arra föl lehetne építeni az egészet, hogy bármi persze kinek mi az érdeke. Tehát mondjuk inkább az ilyen TB alapú helyeknek lehetne nagyobb érdeke az, hogy megtanítsák az embereket a normális fogmosást, mert nyilván a magánpraxisok meg azért tudnak fennmaradni, mert mész hozzájuk a gondjaitól. Na jó, ez most így lehet, hogy kicsit gonosz, igen, kicsit ilyen gonosz hozzáállás. De például erre lehetne ezt alapozni, hogy valamiben nagyobb erőbefektetés kellene arra tenni, hogy az emberek rendesen meg legyenek tanítva elég korán, és utána legyen valamennyi utókövetés is, hogy ez normálisan történik maga a fogózás, mert hogyha ez igazából be tudna épülni, akkor utána sokkal kevesebb egyéb probléma lenne. Amúgy ilyen, valamikor pedig erre visszatérhettünk, még ennek nem néztem utána, de rohadt érdekes, hogy például ugye a demencia kialakulásával is van kapcsolata annak, hogy milyen a szájhigiéniát. Tehát, hogy ilyen egészen messzire kiható dolog ez, ez az egész, és megrohadt drága.

0: adni. Ezt, hogyha valahogy be lehet emelni, valószínűleg inkább ilyen iskolai alapon, de úgyis mindig kell menni az iskolaorvoshoz évente, gyakorolni ezt, vagy egy ellenőrizni, hogy ez mennyire változik valakinél, vagy igen, mennyire tudja ezt megjegyezni, azzal el lehetne érni
1: Aha,
0: szerintem
1: lehet.
0: hatásokat. Tehát ez nem teljesen csak ilyen
1: Van egy ilyen, a fejemben
0: visi-masi.
1: van egy kis suttogás, ami szerintem a jövő, mert igazából mostani időponthoz képest, a reggel 11-hez képest jövőben az esti hallgatóknak a suttogása azt mondja, hogy elektromos fogkefe. Azt mondja egy csomó hallgató ugye a fejemben, hogy elektromos fogkefe. Hogy ez egy, tehát az igazából valószínűleg valamilyen szinten egy megoldás egy-egy rétegére ezeknek a problémáknak, de az nem mondja meg nyilván azt, hogy mindent elérjen az ember. És hogyha arról az oldalról nézzük, hogy a kognitíves oldalról nézzük, hogy ki hogyan fogja fel azt, hogy milyen szögben és hogyan tanulja meg, az egy totálisan másik kérdés, az a probléma az nyilván nem oldódik meg az elektromos fogkefétől, de mondjuk a mikromozdulatok azok megoldódnak, mert az igazából csak a végig tolod az arcodon, aztán csak
0: Igen.
1: van.
0: Igen, végül is aztán én is ebben maradtam, hogy én nem tudtam megtanulni ezeket a mozdulatokat. Tehát amit aztán elkezdtem a fogmodell
1: Aha.
0: bámulása helyett, az, hogy YouTube videókat néztem, hogy ki hogyan mossa, és mire figyelnek, még ilyen közeli felvételek. Igazából az nagyon sokat segített, tehát az így a beleérző képességgel együtt nekem valószínűleg az segítette a legtöbbet, de még az sem volt elég, mert ezeket a valahogy egyszerűen a mozdulatokat nem tudtam megtanulni. Úgyhogy végül is igen, egy ilyen szónikus fogkefénél kötöttem ki. Ami aztán szétrezegtette az agyamat egy héten keresztül, mire hozzászoktam. Az nagyon csikis. Amúgy az ilyen ADHD-hoz szokták kötni, hogy ott nehéz
1: Aha.
0: megtanulni az ilyen apró mozdulatokat, és föntartani ezeket a pici. Nem tudom, mert amúgy például horgolni meg tudok, tehát hogy más ilyen kis mozdulatos dolgokkal nincsen feltétlenül gondom, de valahogy ez a típusú ilyen monoton, rezgő, kicsi
1: Amúgy
0: mozgás
1: hallottam
0: ezekre
1: olyanról,
0: nem
1: hogy
0: megy.
1: létezik kenyérvágókés, ami szónikus. Ilyen van valami ilyen hangrezgés, és úgy rezegteti a kést, hogy így úgy vágod vele a kenyeret, mint hogyha vaj lenne. Na, abszolút, abszolút. Van
0: Igazából
1: egy kis
0: ez jól
1: zümmögése is.
0: hangzik, kíváncsi lennék rá, hogy milyen érzés. Hát meg gondolom, hogy
1: Igen,
0: visszacsatol, tehát ez
1: igen.
0: a bizsergős, rezgéses visszacsatolása megvan.
1: Majd egyszer.
0: Fú, erre kíváncsi lennék. Na jó, amúgy, tehát ez igazából azért is gondoltam felhozni ezt, mert hogy ez egy friss élmény volt, meg hogy amúgy is legutóbbi adásban kicsit elindultunk a tanulásnak az átbeszélése irányába, leginkább
1: Ó,
0: a
1: igen.
0: Likondi hatásával kapcsolatban jött ez föl, hogy egyrészt, hogy az alvásra mennyire van hatása a Likondinak, és az emlékek berögzülésé ében mennyire játszik szerepet, és hogy általában a kognitív képességek és a hőmérséklet milyen viszonyban vannak. Mert hogy ugye ott arról beszéltünk, hogy van egy ilyen ideális hőmérséklet tartomány, ami egy kicsit eltérő a nőknél és a férfiaknál, de hogy mégis azért van egy ilyen tartomány, amikor a kognitív képességek ugye a ideális állapotba tudnak zajlani, és akkor itt

0: Jött be egy kérdésed erről, hogy a tanulás és a felidézés, tehát hogy maga az emlékeknek
1: Igen, igen, igen.
0: a berögzülése és az emlékek felidézése között mi a különbség. És ott egy kicsit elnagyoltan válaszoltam, aztán nem tértünk rá vissza, mert ott nagyjából így nem értettem, hogy mi is lehetne a különbség, de igazából az a napon gondolkodtam ott, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán itt tesztelni. Tehát, hogy, mert hogy, a, tehát, hogy nyilván ahhoz, hogy mi rögzült be, azt úgy tudod tesztelni valakin, hogyha felidézteted vele az
1: Tehát ez már maga a
0: emléketét. Tehát
1: használása a tudásnak.
0: Igen, tehát hogy hogyan is akarnánk ezt a kettőt szétválasztani, és így teljesen más vágányon volt az agyam, és így arra végül is nem tekeredtünk vissza, hogy tehát a kettő az teljesen más folyamat, nyilván egy folyamat az egész, mert hogy az a lényege, hogy az információk el legyenek tárolva a fejünkben, hogy ezt föl tudjuk használni később. De hogy igazából
1: Aha.
0: egyértelműen szétszálazható a kettő, csak nekem ez ütött szöget a fejemben, vagy ez nem volt akkor így teljesen tiszta, hogy ez hogyan is lehet tesztelni. De aztán azóta utánéztem, hogy igazából lehet tesztelni. De az, ahogyan a legegyértelműbb, hogy hogyan válik tényleg ketté az emlékezésnek ez a két fázisa, az a két féle amnéziának az összehasonlításával a legegyértelmű. Tehát van ugye az anterográd amnézia és a retrográd amnézia. Az anterográd az, amikor a rögzítés, az emlékek rögzítésének a területei sérülnek, vagyis nem tud a páciens új emlékeket létrehozni a sérülése után. Tehát ott az a terület sérül, ahol az új emlékeknek a beépülése történne. És ezek azok a betegek, ahol maximum egy nagyon rövid távú memória az, ami épp maradhat. Tehát egy beszélgetést talán még végig tud vezetni, ameddig ott van a személy előtte, és hát, mert igazából egy beszélgetésnek a követéséhez is már kell egy bizonyos fokú memória, rövid távú memória, hogy a mondat elejére emlékezzünk, az előző mondatra emlékezzünk, és ilyen szinten ez meg tud maradni. Viszont abban a pillanatban, ahogy kimegy például az orvos a teremből, és utána visszajön, nem fogja már megismerni. És ami az még érdekes, mert az sem teljesen evidens, hogy mondjuk a szavakat akkor miért tudja. Tehát, hogy ott is van azért egy különbség, tehát, hogy ez nem, hogy ez a típusú amnézia, ez csak az epizódikus emlékekre, tehát a saját emlékekre vonatkozik, és az, ahogyan szavakra visszaemlékezünk, az... Ja, nem, most már átmentem a következőre, bocsánat. Bocsánat, igen. Mert hogy a retrográd amnézia az, ahol viszont az előhívás sérül, és az emlékek tehát a korábbi emlékekre nem tud, a sérülés előtti emlékeket nem tudja fölidézni
1: Igen. De ez a
0: a
1: szavak, az,
0: páciens,
1: tehát
0: és
1: a szavak az
0: így jön
1: természetesen
0: ez
1: megvan,
0: be,
1: mert az egy
0: hogy
1: beépített, mert az anterográdnak a szavak természetesen azért tud beszélni meg minden, mert ez egy régebbi történet. Viszont a retrográdnál gondolom meg ott meg kérdéses, hogy az miért marad meg.
0: igen. Igen, abszolút, mert hogy igen, az anterográdnál ott egyéb, tehát hogy önmagára emlékszik, meg az, hogy honnan van, meg tehát, hogy a sérülés
1: Igen.
0: előtti időszakra vissza tud
1: Igen.
0: emlékezni, csak új emlékeket nem tud létrehozni. Azért, amikor egy új orvossal találkozik,
1: Igen.
0: akkor őt nem fogja tudni megjegyezni, mert nem tud beépülni sem. Viszont a retrográdnál igen, ott kérdés, hogy a szavak azok hogyan tudnak megmaradni, és hát azért, mert hogy azt külön kezeli az idegrendszerünk. Ez egy tök érdekes dolog amúgy, hogy mert azért, hogyha végig gondolunk, jobban belegondolunk, akkor a szavakat is mindig valamilyen helyzetben tanuljuk meg. Tehát, hogy igazából mindig minden epizódikus memóriaként kezdődik, vagy hát tehát, hogy az, ahogyan megéljük a világot, mindent kontextusokban látunk, és akkor ezek, tehát, hogy egy nagy egészben látjuk, és akkor abból ragadjuk ki az egyes tárgyakat, és úgy folyamatában tanuljuk meg az egyes tárgyaknak a szavait. De hogy, és ezek egy külön tárolódnak, tehát elszakadnak magától a kontextustól, és külön tárolódnak, mint azok a típusú emlékek, ami kontextusban maradnak, amik történetként maradnak meg bennünk.
1: Oké. Okay. Ja, nem, semmi.
0: És mi? Ja, és akkor ezt ezért hoztam be igazából, hogy így a két amnézia típuson látszik a leginkább az, hogy ez teljesen más területekhez kapcsolódik, az, hogy maga a rögzülés, vagy az előhívás az, ami sérül-e. És akkor itt jön be a te kérdésed, hogy külön lehet-e ezeket fejleszteni, azt hiszem még ezt is kérdezted. Meg hogy amúgy, tehát hogy aki mondjuk nem amnéziás, ott hogyan lehet ezt
1: nyilván jobban megnézni, hogy mi szemszögből próbáltam ránézni, hogy nem csak fejleszteni, hanem mondjuk használni azt, hogy tegyük fel, akkor mondjuk 21 fokban tanulok, és akkor 23 fokban használom a tudásomat. Vagy, tehát egy ilyen kicsit ilyen praktikusabb fejjel próbáltam ránézni, amikor ezt kérdeztem, szerintem.
0: Hát ez egy nagy kérdés amúgy, ez a kontextus függő tanulás, és hogy mi az, ami itt segít előhívni. Tehát, hogyha bizonyos kontextusban tanultál valamit, akkor az a kontextus fog-e segíteni neked előhívni. Én ezt ilyen evidenciaként kezeltem amúgy, hogy ez így működik, például, de ez nem tudom, hogy csak egy urbán legenda-e, tehát ez nálunk iskolában azért így erről volt szó, vagy lehet, hogy csak így itthon hallottam, hogy például, hogyha egy bizonyos ruhában tanulsz, és utána elmész a vizsgára, akkor, hogyha ugyanazt a ruhát veszed föl, ugyanazt a kardigánt, akkor ez így segít, a megfelelő asszociációs
1: legjobb,
0: láncot beindítani. De amúgy mások... az, hogy onnantól kezdve az válik alappá, és akkor az, tehát olyan, mint levegőt venni, és akkor... Jó, most igen, tehát, hogy azért kellenek, hogy legyenek valami ilyen bankók, amik elindítják az asszociációs láncokat, vagy amik segítenek így lehorgonyozni ezeket az emlékeket. Ezt hallottam mástól is, volt egy barátném, aki pedig azt csinálta, hogy mindig, amikor olvasod egy könyvet, akkor egy bizonyos zenét hallgatott közben, és akkor utána később, amikor vissza akart érni ahhoz a könyvhez, akkor nem kellett újra elolvasni, csak meghallgatta azt a zenét, és így végig tudta élni az egész könyvet. Meg van egy nagyon jó ilyen videós, beszélgetős csatorna, ahol meg valaki arról mesélt, hogy ő pedig, hogyha elutazik valami különleges helyre, akkor ott egy bizonyos füstölőt szokott, de mindig más füstölőt használ, vagy ilyen illatos gyertyát, és akkor, amikor belekerül az otthoni mókuskerékbe, és ki akar szagadni egy kicsit, akkor csak azt az illatgyertyát égeti el, és azonnal visszakerül abba az állapotba. Mondjuk ezek nem, tehát igen, mondjuk ezek az anekdotikus stratégiák, ezek nem feltétlenül a tanulást segítik, tehát a konkrét információk felidézését, hanem egy ilyen általánosabb, inkább ilyen narratív visszatérésnek tűnnek nekem. Egyedül a kardigános mese az, amit esetleg így lehet használni fizika vizsgához is. De ott találtam erről egy, hát azt hiszem ez volt az első kísérlet ennek a kutatására 75-ből, egy kontextus függő tanulásról, ahol búvárokkal tanítattak meg egy szósort, és akkor azt nézték, hogy hogyan tudnak visszaemlékezni erre a szósorra szárazföldön és víz alatt. És akkor ez mind a négy variációt végigcsinálták, szárazföldön tanulja, szárazföldön idézi föl, szárazföldön víz alatt, tararara. És elvileg az jött ki nekik, hogy azonos kontextusban sokkal jobb a felidézési képesség. Tehát aki szárazföldön, tehát amikor szárazföldön tanultak és szárazföldön idéztek föl, akkor sokkal jobb volt az emlékezés, vagy vízben tanultak, vízben idéztek föl, sokkal jobb volt, mint hogyha eltérés volt a kettő között. És ez egy ilyen alapvetés, tehát ez az egyik ilyen alapja az ilyen kontextus függő tanulásnak, ez a tanulmány, és hogy ez így tankönyvekben, ez ilyen alapvetésként van, hogy a kontextus az így meghatározza azt, hogy hogyan tudod felidézni a dolgokat. Azóta próbálták ezt replikálni, és hát nem sikerült. Tehát, hogy egy nulla hatás jött ki az egészre. Hát ami egy nagy pofon, hogy akkor most mi van. Nyilván az a probléma ezzel az egésszel, hogy most vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy búvárokat lemerítjük a víz alá, és akkor azt mondjuk, hogy a víz alatti kontextus az más, mint a szárazföldi kontextus, de hogy igazából nem fókuszálunk rá az egyes tényező.
1: Vagy minősége a felszerelésnek, lehet, hogy ez ott eltelt x év, és más felszereléssel mentek le. Lehet, hogy annak más nyomás volt a testre.
0: A nyomás, igen, hogy akkor most a nyomásról van szó. A fények a mások, a hőmérséklet. És ez mind kérdés, és tehát, hogy persze mi így gondolkodunk, hogy van egy ilyen szavunk, hogy kontextus, és akkor ezt így lehet használni, de hogy igazából önmagában nincsen jelentése. Onnantól kezdve van jelentése, hogy megnézzük, hogy milyen darabokból áll össze, tehát hogy mitől lesz valami kontextus. És akkor onnantól kezdve még már is nincs semmi értelme, mert onnantól kezdve meg hőmérsékletről beszélünk, meg nyomásról, összeadódásáról.
1: Amit te mondasz, ez azon a meta levelem van, ami fontos igazából, viszont van egy, engem tök érdekel az, ami talán nem annyira fontos az egész szempontjából, hogy mikor történtek ezek. Most ez előbb behoztam azt, hogy milyen felszerelése volt, de szerintem talán fontosabb lehet az, hogy lehet, hogy az emberek mentalitása változott. Tehát, hogy lehet, hogy egy olyan korban csinálták az első kísérletet, amikor nem néztek annyi tévét az emberek, nem volt telefonjuk, nem tudom micsoda, és aztán meg bejött, lehet, hogy ott volt egy olyan váltás, hogy volt TikTok, lehet, hogy volt social media, nem tudom micsoda, és lehet, hogy egy ilyen alapvető mentális shift van az egészben, és lehet, hogy máshogyan működik ez a kontextus szintű tanulás. És lehet, hogy konkrétan ez valami másra világítana rá, lehet, hogy rávilágítana arra, hogy igazából már máshogyan tanulnak az emberek, mert megváltozott a mentális landscape általában.
0: Hát ez nagyon zseniális, amit behoztál. Ez az új kutatás, aha, ez 21-es, azt hiszem, tehát vagy itt a 20-as évekből van, úgyhogy teljesen benne lehetett, és ezt egyáltalán nem is említették, amit most felhoztál, és igazából abszolút lehet, mert azzal, hogy egy ilyen állandó infóvibrálásban vagyunk, a laptopon dolgozok, de közben a telefonon nézem a nem tudom mit, miközben a 20 millió másik dolog történik, és meg egyáltalán ezekkel a videókkal, tehát hogy lehet, hogy teljesen más, hogy alakul így ki az, hogy, tehát hogy rá vagyunk kényszerítve, uh-huh, hogy kontextus függetlenül
1: viszonyuljunk az
0: dolgokhoz.
1: Ez egy nagyon érdekes téma. És mindig máshol futnak. Kontextus, ez mindig tök más, és, de mégis tanulnak valamit.
0: Igen. Ez nagyon jó ennek. Igen, ennek utána fogok nézni, hogy erről van-e valami, mert ez egy nagyon jó iránynak tűnik. Nem akarsz idegtudós lenni?
1: Elég az
0: vagy elég csak egy ilyen inspiráció adó.
1: Azt meg eszembe jutott az, hogy volt ez a... Bocsánat, olyan fejezbe gondolatot, szerintem még ott volt valami.
0: Hát az, hogy aztán jobban belenéztem a 75-ös cikkbe, meg igazából ez a 20-as cikk is aztán említi, hogy igazából a 75-ös kutatásban ott ilyen 7 méteres merüléseket végeztek, és szabad vízben, aha, tehát ott ilyen tudom, 20 fokos lehetett talán, vagy azért annál is hidegebb még. Míg ez a 20-as tanulmányban pedig egy sima belső medencében, az is azért van pár méter, de hogy nem mentek le olyan mélyre, tehát a nyomás nem volt meg, valószínűleg melegebb volt jóval, nem a kinti tengeri környezetben, nyilván a fények is, mások, vagy a szagok is, meg minden, tehát igazából nem sikerült azt a kontextust replikálni, mint ami az eredetiben volt. Tehát, hogy igazából ugye, hát akkor ezt hogy lehet replikációnak nevezni? Na ez az, tehát, hogy maga a szerkezeti váza, az oké, ugyanaz, csak éppen pont azért, mert nincsen rendesen definiálva azt, hogy mi az, hogy kontextus, mert hogy ez csak egy ilyen szó, amit lehet dobálni, és nincsen rendesen lebontva az, hogy mi is történik, és akkor innen ebből adódnak ezek a kis káoszok így a pszichológiában. És amikor jobban belenéztem az eredeti tanulmányba, akkor ott kiderült, hogy igazából nem is ugyanott merültek az emberek, meg így más napokon, mert hogy szabadságon voltak ezek a búvárok, és csak így szórakozásból merültek, vagy hát azért valamennyit gyakoroltak, de hogy így nem az volt, hogy oké, akkor ti most itt vagytok, és most merültök, meg egyszer az egyik búvárt, azt majdnem elvitte egy ilyen kétéltő, egy ilyen katonai kétéltő, ami ott gyakorlatozott, tehát ilyen egyéb véletlen nyalánkságok is közbe jöhetnek. Nyilván azt mutatja, hogy mennyire nehéz lenne az eredetit replikálni, mert hogy egyszerűen nincsenek meg azok, tehát nagyon nehéz azokat a feltételeket
1: De mondjuk, ha egy ennyire használt hozzá vált ez a kutatás, akkor lehet, hogy érdemes egy komolyabb, és akkor lehet az, hogy csinálni kint is, bent is, nem tudom, 20 félét, és akkor ha akarunk egy baseline-t, akkor meg lehet csinálni a rendes baseline-t, és akkor onnantól kezdve lehet azt használni. Nem.
0: Érdekes. Igen.
1: Zsozsó, igen.
0: Zsozsó.
1: Még azt akartam hozzáadni, bocsánat, volt egy, meg amikor még mondtad a személyes példákat, meg ilyen szubjektív tapasztalásokat, hogy én is kísérleteztem azzal, ilyen emlékvisszahívással, de inkább érzés visszahívással, tudod, a kis karikákat, amiket rajzoltam. És az volt az ötlet, hogy van egy papírlap, vagy fal, vagy tök mindegy, és egy tollal, amikor átéled azt az érzést, vagy azt az emléket, akkor pici karikákat rajzolsz, és megpróbálod mentálisan beleképzelni, hogy beleteszed a kis karikákba, és valamennyire formáját, odafigyelsz a formáira ezeknek a kis karikáknak, és akkor igazából lesz egy ilyen térképed arról a gondolatsorról, vagy érzéssorról. Nekem az volt a reményem, hogy az érzéseket tud visszahozni, amiket abban a pillanatban éreztél, tehát egy ilyen érzéstár tud lenni. Szó nélküli, vagy igazából nem is annyira vizuális. Viszont ahogyan így felosztod ezeket a dolgokat, szerintem ez egy, lehet, hogy elkezdek azzal kísérletezni, hogy tanulás közben, vagy dolgok megismerése közben csinálni ezt, és hogy ez mennyire segítene abban, hogy visszahozni azt az emléket, vagy azt a tudást. Na, de ezt csak így gondoltam, betűzöm, mert szerintem ez egy érdekes dolog lehet.
0: Ez egy nagyon jó házi lehet a következő adásra, mert most már lejártunk egy perc múlva. Ugye az eddigi házi az volt, hogy oldalra billentett fejjel kellett valamit megtanulni, arra is visszatérhetünk, és akkor ez a másik, hogy valamilyen jeleket hagyni magad után, miközben tanulsz, és hogy az mennyire segít, utána
1: igen,
0: felidézni.
1: Igen, igazából persze, tehát hogy nem kell, ugye hogy ezt feltétlenül kiskorikák legyenek, tehát hogy igazából lehet simán dúdolozni papírra szerintem, miközben tanulsz valamit.
0: Jó, akkor ezekre visszatérhetünk. Két hét múlva sajnos megint konzervek leszünk, mert igen. A Lagzi 2.0 lesz érvényben, de...
1: A Lagzi kellős közepén. Nem, mert ez 18.
0: A Lagzi kellős közepén.
1: Igen, jól van. Igen. Azaz.
0: A péntek.
1: Pont.
0: Az pont. Igazából pont a kezdő.
1: Bazi nagy török Lagzi. Úgyhogy... Live tilos streaming.
0: Hát ha van erőd hozzá, akkor a hallgatók biztosan élveznék. Na jó, ez egyáltalán nem valószínű, de 4 hét múlva igyekszünk már élőből. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozás, és menjetek a Dürerbe.

Tilos Rádió FM 90.3, és ez itt a Déli Front. Mr. Gray és Mr. White a házban. És ezúttal egy picit lassabb tempóval indítunk.

és most következik. Egy kicsi normális drum and bass, ahogy Lungman Dani mondaná.

És ha már a normális demandésnél tartunk, szeptember 11-én Kassahajón Minimus Audio buli normális demandés zenékkel, Mastiff, Longman, Vidael, Orlán, úgyhogy menjetek bátran, mert normális demandés zenék lesznek.